A két kakukk tojás a Kenó és a Luxor, melyeknek 350 és 300 forintos alapdíja 400 forintra emelkedik. Az alapáremelkedés nem érinti az Eurojackpotot, melynek ára a mindenkori euróforint árfolyamtól függ, valamint a Lutrit, mivel annak ára már jelenleg is 500 forint. A mostani emeléssel együtt a nyereményekre fordított összeg is növekszik, átlagosan 25%-kal. A legnagyobb emelkedés a középső nyereosztályokban várható, amelyeknél egyes esetekben megközelíti, sőt meg is haladhatja a 60%-ot. Az első 5 hónapban 3806 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás, ez az évi hiánycél több mint 90%-a, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az államháztartás májusban 43,5 milliárd forint többlettel zárt, szemben a tavaly májusi 129,5 milliárd forinttal. Társadalmi egyeztetés indult a vadállatok cirkuszi szerepeltetésének megtiltásáról. Az élő környezetért felelős minisztérium által jegyzett kormányrendelet módosítását június 29-ig lehet véleményezni. 10-ből 4 magyar autós került útközben vészhelyzetbe tavaly egy kutatás szerint. A reprezentatív felmérés alapján a magyar autósok többsége rendszeresen tesz meg nagyobb távot belföldön, és csak nem minden második autós évente legalább egyszer hosszabb külföldi útra indul saját járművével. A külföldi meghibásodások vagy balesetek költsége sok esetben több százezer forint is lehet. A magyarországi autópark jelentős része előregedett, az autók 40%-a 16 éves vagy annál idősebb, ami növeli a műszaki meghibásodások kockázatát. Minél kisebb egy lakás, jellemzően annál magasabb négyzetméter áron kell el a magyarországi ingatlan piacon. A rövidtávú lakáskiadás szigorodó szabályozása azonban kezdi átrendezni a keresletet, derül ki a Dunahouse friss ingatlanpiaci elemzéséből. Szegő Péter a cég vezető elemzője szerint a mini lakás ára négyzetméterre vetítve azért került tartósan a piaci átlag fölé, mert a kínálat mindig alacsony, a keresletet pedig jó részt a kiadásokban gondolkodó vevők tartják mozgásban. Ugyanez magyarázza, hogy a legmagasabb fajlagos árakat éppen a legkisebb, legjobb helyen fekvő lakások hozzák. Drónokról is működő állategyet felismerő algoritmust fejlesztettek ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem biofizikusai nemzetközi együttműködésben. A rapid különlegessége, hogy valós időben is működhet, egy hagyományos számítógépen másodpercenként 40-60 egyed azonosítására is képes. A kutatók jelenleg olyan megoldásokon dolgoznak, amelyek tovább bővítik az algoritmus alkalmazhatóságát, például az adatbázisban nem szereplő egyedek azonosítására, vagy a különböző nézőpontok kezelésére. Rekkenő hőség lesz vasárnap is, csapadék nem várható és a szél is gyenge marad. A hajnali 13-23 fok után 34-39 fok közé melegszik a levegő.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
0: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Ma éjjel
6: egy műsor.
7: I could have spread my wings and done a thousand things.
6: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
8: Ma meg a szombat délután.
6: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órát.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap néptől.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: Világjáró.
6: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
7: A Hobby Rádióban. A Hobby Rádióban.

0: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
1: Ne gondold, add, ne, hogy tiéd a világ!
0: Omega!
2: Oh,
0: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
1: I want to break free.
0: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Több tervezett fejlesztésről is véleményt mondhatnak a budapestiek. Kibertámadásért több száz szervezetet Belgiumban. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Több tervezett fejlesztésről is véleményt mondhatnak a budapestiek a következő hetekben. Társadalmi egyeztetést indítanak, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A társaság a Kerepesi út megújítása, a Pacsirta mező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, a Rákos út fejlesztése, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várja budapestiek véleményét. A kérdőívek, a lakossági séták és az egyéb részvételi lehetőségek részletei a BKK honlapján érhetők el. A beérkező véleményeket a projektek előkészítése és tervezése során értékelik és figyelembe veszik a fejlesztési javaslatok kialakításakor. A június 18-áig befogadott hitelkérelmek után a szerződést továbbra is fix 3%-os kamattal lehet megkötni, de csak július 14-éig, közölte a független pénzügyi közvetítő a Credit Expert. Ahhoz, hogy a vállalkozások még a kedvezményes kondíciókkal használhassák ki a Széchenyi Kártya program likviditási hitelterméket, fontos a megfelelően és időben beadott dokumentáció. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium múlt csütörtökön közölte, hogy módosítja a Széchenyi Kártya program likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit. A Széchenyi Folyószámla Hitel Max Plus, a Széchenyi Likviditási Hitel Max Plus és a Széchenyi Turisztikai Kártya Max Plus kamata a jövőben a 3 havi bubor szintjéhez igazodik, amelynek jelenlegi értéke 5,89%. Indul a szélerőmű kapacitások országos felmérése. Már elérhető a szélerőmű kapacitások létesítésére, bővítésére irányuló piaci elképzeléseket felmérő online kérdőív, amelynek kitöltésével az érintettek július 8-áig ismertethetik tervezett projektjeik részleteit a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal. A felmérés célja a tervezett szélerőművi projektek kulcsparamétereinek és előkészítettségi státuszának megismerése annak érdekében, hogy a kapacitás kiosztási eljárások előkészítésében együttesen és ütemezetten vehessék figyelembe a beruházók elképzeléseit, a villamos energiahálózat adottságait és a fejlesztések időigényét. Több millió eurós támogatásban részesül az Európai Unió szolidaritási alapjából a bányakatasztrófa sújtotta székelyföldi Parajd. Az Európai Parlament Költségvetési Szakbizottsága több mint 14 millió eurót szavazott meg Romániának a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A határozatban kiemelten szerepel a parajdi sóbányát és a Korondpatak által megrongált vízügyi infrastruktúrát ért kár. Kibertámadásért több száz szervezetet Belgiumban. Az eset még februárban történt, de csak most hozták nyilvánosságra. Mintegy 270 szervezetet, köztük ügyvédi irodákat, önkormányzatokat és iskolákat érintett az akció, amely során a támadók tűzfalak feltörésével jutottak be a rendszerekbe. A támadás egy orosz hacker csoporthoz köthető, és az amerikai Fortinet kiberbiztonsági céghez kapcsolódó rendszereket vette célba. Vasárnap is folytatódik a túlnyomóan derült napos száraz idő. Hajnalra 13 és 23 fok közé csökken, délután 34 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió műsorajánló.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

túl az öveghegyen, a kék kerek tengeren, az égigérő fa alatt egy szép helyen, ott, ahol a világ virágos bölcsője állt, élt népével puszta magyar király. Három fia volt az öreg pusztának, a vadászt hívták jó szél fúvásának, a kovácsot szép tüzek lángjának, a legkisebbet szép mezőszárnyának. Szép mezőszárnya jelalac vetett, szívébe írva a gyönyörű zenet. A világon élni csak hősként érdemes. Rajtad a sor hallod,

0: műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hopi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Egészségedre.
7: Egészségedre.
8: Egészségedre.
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
9: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
6: Nekem 90. Zenei

0: lopakban!
1: Hobby Rádió.
0: Fogalkozni melyek egy ki a busztába!
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
3: Lassítják a vonatokat több vonalon a hőség miatt, eltörölték a védett üzemanyagárat, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több vasútvonalon korlátozni kellett a sebességet, mert a sínek felhevültek a hőségben. A MÁV azt írta, jellemzően 20 km per órával lassították a vonatokat bizonyos szakaszokon, a vonatforgalom így fenntartható, de 5-15 perces késések kialakulhatnak az érintett vonalakon. A korlátozás a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Vác-Balassagyarmat és a Debrecen-Mátészalka vonalat is érinti. Az elmúlt 5 nap átlagos sínhőmérséklete már megközelítette az 54 fokot, a legmagasabb sínhőmérséklet pedig az 56 fokot is elérte. Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, közölte az MVM csoport. Azt kérik ugyanakkor, hogy akinek van rá módja, a legnagyobb esti terhelés idején ne egyszerre használja az energiaigényes eszközeit. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést. 47-szer vonultak a tűzoltók erdőtűzhöz az elmúlt 24 órában, közölték a kormány Facebook oldalán. Emlékeztetnek, Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom érvényes. Takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el, a rendkívüli magas hőmérsékletű csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás napközben, a járdák utakmosása, az automata öntöző berendezések működtetése, az autómosás, valamint az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Ezeken a helyeken a hivatalok kizárólag délig tartanak nyitva a hét első két napján. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki Magyar Közlönyben. Ugyanez a jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 fokkal Németországban a Szárvidéken pénteken. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 fokot. Rekkenő hőség lesz vasárnap is, csapadék nem várható és a szél is gyenge marad. A hajnali 13-23 fok után 34-39 fok közé melegszik a levegő.
1: Hobbyradio.hu
4: A rádiót!

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
6: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
7: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music.
2: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
8: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Egy műsor. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
3: Ma meg a szombat délután.
2: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este.

0: Gyere fel, nem táncolj mi!
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
7: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
8: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.

0: kamu reklám.
1: Bonakva. Élvezd a víz tiszta ízét. Bonakva. Élvezd a tíz...
0: kamu reklámot hallottak.

0: Reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Tűzgyújtási tilalom érvényes országszerte, lassítják a vonatokat több vonalon a hőség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 47-szer vonultak a tűzoltók erdőtűzhöz az elmúlt 24 órában, közölték a kormány Facebook oldalán. Emlékeztetnek, Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom érvényes. Több vasútvonalon korlátozni kellett a sebességet, mert a sínek felhevültek a hőségben. A MÁV azt írta, jellemzően 20 km/órával lassították a vonatokat bizonyos szakaszokon. A vonatforgalom így fenntartható, de 5-15 perces késések kialakulhatnak az érintett vonalakon. A korlátozás a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Vác-Balassagyarmat és a Debrecen-Mátészalka vonalat is érinti. Az elmúlt 5 nap átlagos sínhőmérséklete már megközelítette az 54 fokot, a legmagasabb sínhőmérséklet pedig az 56 fokot is elérte. Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, közölte az MVM csoport. Azt kérik ugyanakkor, hogy akinek van rá módja, a legnagyobb esti terhelés idején ne egyszerre használja az energiaigényes eszközeit. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést. Takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el, a rendkívüli magas hőmérsékletű csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás napközben, a járdák utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, az automosás, valamint az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Ezeken a helyeken a hivatalok kizárólag délig tartanak nyitva a hét első két napján. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki Magyar Közlönyben. Ugyanez a jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, miután megjelent a médiatörvény módosítása a Magyar Közlönyben. A törvénymódosítás szerint az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottsága az általa hozott határozatban kijelölt személy, Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 fokkal Németországban a Szárvidéken pénteken. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 fokot. Vasárnap is folytatódik a túlnyomóan derült napos száraz idő. Hajnalra 13 és 23 fok közé csökken, délután 34 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

0: Obi Radio.
1: What we're saying is not protesting.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Pinga. Pang.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggel!
4: Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, eltörölték a védett üzemanyagárat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, közölte az MVM csoport. Azt kérik ugyanakkor, hogy akinek van rá módja, a legnagyobb esti terhelés idején ne egyszerre használja az energiaigényes eszközeit. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést. Takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el, a rendkívüli magas hőmérsékletű csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás napközben, a járdák utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, az autómosás, valamint az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Ezeken a helyeken a hivatalok kizárólag délig tartanak nyitva a hét első két napján. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki magyar közlönyben. Ugyanez a jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, miután megjelent a médiatörvény módosítása a magyar közlönyben. A törvénymódosítás szerint az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottsága az általa hozott határozatban kijelölt személy, Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról. Drágább lesz 18%-kal augusztustól taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet, amelynek értelmében az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521 forintra, a percdíj 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A budapesti személytaxiszolgáltatás tarifája 2023. márciusa óta nem változott, az emelést a taxis érdekképviseleti szervezetek sürgették. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 fokkal Németországban a Szárvidéken pénteken. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 fokot. Rekkenő hőség lesz vasárnap is, csapadék nem várható és a szél is gyenge marad. A hajnali 13-23 fok után 34-39 fok közé melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
7: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Műsorajánló.
8: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
9: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
10: A tudomány mai állása.
11: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
10: Egy műsor
11: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
10: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
10: Jó szórakozást!
11: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 28-án az Irén és a Levente nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az Irén görög eredetű, a mitológia szerint Eiréné Zeus és Themis lánya, a horrák egyike, a béke istennője, jelentése béke. Az Irén név öntudatos, pozitív, de ellentmondás nem tűrő karakter kialakítását segíti, jó a kézügyességük, amikor zavartalanul tehetik a dolgukat és haladhatnak kitűzött céljaik felé, kellemesek és optimisták, de ha épp ellenkezőleg útjuk során akadályokba ütköznek, gyakran cselekszenek meggondolatlanul. Becézése: Irénke, Irike, Inci, Ircsi, Réni, Rénike, Renci, Rencike és Irina jeles viselője a névnek. Ágai Irén, Borbás Irén, Bordán Irén színésznők, Gulácsi Irén írónő, Sota Irén színésznő, valamint ön kedves Irén. Ezen a napon köszöntjük még Levente nevű kedves hallgatóinkat. A magyar eredetű férfi név jelentése: levő, létező. A Levente név komoly, nyugodt, felelősségteljes személyiség kialakulását segítheti. Fontos számára az otthon, szülőként türelmes és megértő. Becézése: Levi, Levike, Levus, jeles viselője a névnek. Harsányi Levente műsorvezető, Király Levente színész, Molnár Levente gitáros, Szörényi Levente zenész, énekes és ön kedves Levente. Ezen a napon köszöntjük még Círus, Erina, Gyula, Hektor, Iréneusz, Iringó, Járne, Laura, Laurencia, Leo, Leonidas, Lora, Lorett, Marcella, Petunia, Szerénusz, Szirom, Szironka és Tivadar nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. Értünk szól!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 28-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma milyen érdekességekkel készültem. 1389. június 28-ával kezdünk. A Rigómezei csatában az oszmánok legyőzték a Lázár fejedelem vezette szerbeket és szövetségeseiket. Első Murád szultánt meggyilkolták a csatában. Fia első Bajezid a török birodalom adófizetőjévé tette Szerbiát, tovább terjeszkedett és meghódította Bulgáriát, Tesszáliát és Makedóniát. Folytassuk a 16. századdal, 1577. június 28-án Siegenben megszületett Pieter Pauwel Rubens flamand festő, aki Antonis von Dijkkal a barokk festészet legjelentősebb képviselője volt. Rubens nem csak sikeres művész volt, hanem a francia, angol és spanyol udvarban szolgáló diplomata is. 1608-ban itáliai utazása után tért vissza Antwerpenbe, ahol létrehozta saját műhelyét. Életművét vallási, történelmi és mitológiai tárgyú képek alkotják, valamint tájképek és portrék. Festményei a barokkra jellemző mozgalmasságot és érzékiséget tükrözik, kompozíciói átlószerkezetűek, színei színpadiasak, szinte világítanak. A 19. századdal folytatjuk, 1836. június 28-án. 85 éves korában meghalt James Madison, aki az Amerikai Egyesült Államok negyedik elnöke volt 1809-től 17-ig. Thomas Jefferson utódaként 1809. március 4-én iktatták be hivatalába, 1812. december 2-án ismét győztesen került ki az elnök választásból. Maradunk még a 19. században, 1884. június 28-án Táncsics Mihály író, politikus meghalt. Aztán folytassuk a 20. század elejével, 1914. június 28-án Szarajevóban Gavrilo Princip anarchista meggyilkolta Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét. Ez szolgált őrügyként az első világháború kirobbantásához. 5 évet lépünk előre, 1919. június 28-a, még mindig a háborúhoz kapcsolódva, a Versailles-i kastély tükörtermében aláírták a szövetségesek és Németország közötti békeszerződést. 2 évet lépünk előre, 1921. június 28-án született Ötvös Gábor zenész, zenebohóc. Bizonyára mindenki emlékszik erre a mondatra, van másik. Aztán folytatjuk a 20. század második felével, 1957. június 28-án meghalt Poldini Ede zeneszerző, zongoraművész. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi rádió. Fogalkozni, menjetek ki a buszta!

0: Üzenet a Mózes 3. könyve 19. fejezetéből.
1: Én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne lopjatok, ne hazudjatok, és senki se csalja meg honfitársát. Ne esküdjetek hamisan nevemre, mert meggyalázzátok istenetek nevét. Én vagyok az Úr. Fele barátodat ne zsákmányold ki, és ne rabold ki. A napszámos bére ne maradjon nálad másnap reggelig. A süketet ne ócsárold, a vak elé gáncsot neves, félj istenettől, én vagyok az Úr.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. június 28-a, évközi 13. vasárnap. Evangélium Szent Máté könyvéből 10. fejezet 37-től 42. vers. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát, mert próféta az a próféta jutalmát kapja. És aki az igazat befogadja, mert igaz, az az igaznak jutalmát kapja. S ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is a legkisebbek egyikének, azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Elmélkedés. Egy pohár víz. Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt, olvassuk a mai vasárnap evangéliumában. Ezek a mondatok első hallásra furcsának, ellentmondásosnak tűnnek. Arról beszél Jézus, hogy ne szeressük családtagjainkat. Nem erről van szó. Aki igazán figyel, megérti, Jézus nem elvenni akar a szeretetünkből, hanem megtisztítani és megszentelni azt. Ami igazán fontos, az nem válhat akadályá Isten felé. Jézus az első helyet kéri az életünkben, mert csak akkor tud minden a helyére kerülni, ha ő a középpont. A családhoz való ragaszkodás, a barátok iránti hűség, a saját életünk védelme mind-mind érték. De ha ezek fontosabbá válnak, mint Krisztus személye, akkor elhomályosul bennünk az isteni világosság. Jézus azt kéri, hogy teljes szívünkkel őt válasszuk. És akkor minden más szeretet is megtisztul, elmélyül. A kereszt, amelyről beszél, nem pusztán szenvedés. A kereszt azt jelenti, hogy vállalom azt az utat, amelyet Isten számomra kijelöl. A kereszt egy életforma, amely lemondásból, önátadásból, hitből és hűségből áll. A világ azt tanítja: élj magadnak, gondoskodj magadról, ne vállalj túl sokat. Jézus pedig azt mondja: tedd le életedet nálam, élj másokért, és elnyered az örök életet. Egy fiatal házas pár egy kis faluban élt, két gyermeket neveltek. Vallásos emberek voltak, rendszeresen jártak templomba. A férfit egy napon megkeresték, hogy egy karitatív misszióban segítkezzen egy szegény vidéken. Nagy döntés előtt állt: ha elvállalja, akkor időnként ott kell hagyni a családját. Hosszú imádság és a feleségével való megbeszélés után elvállalta a szolgálatot. A nehéz körülmények között, sok szenvedés és öröm között élve egyre világosabban megértette, nem elhagyta a családját, hanem Istenre bízta őket. Amikor két év után letelt a szolgálat, a felesége és a gyermekei megerősödve fogadták, és egy új, gazdagabb szeretet született közöttük. Az igazi szeretet akkor a legteljesebb, ha Istenre épül. Ha Jézus az első, akkor minden más megszentelődik. Az evangélium második része a legkisebb jótettekről szól. Ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is a legkisebbek egyikének, nem marad el a jutalma. Jézus itt apró cselekedetről beszél, amely szinte jelentéktelennek tűnik. Ez Jézus logikája. Nincsen kicsi szeretet, ha az tiszta szívből fakad. Egy önzetlen gesztus, egy mosoly, egy megfelelő időben kimondott bátorító szó, egy látogatás, egy figyelmes odafordulás a fele baráthoz. Mind lehet az isteni szeretet hordozója, mert minden szeretetből fakadó cselekedet egy pohár víz. A keresztény élet nem a látványos teljesítményben mutatkozik meg, hanem a mindennapok hűségében. A jó szóban, a türelmes hallgatásban, a megbocsátásban. Ez a keresztény élet titka. Az odaadásban válik teljessé az élet, a szeretetben nyer új értelmet minden. Jézus nem illik a világ megszokott szabályai közé. Aki őt követi, annak más ritmusra kezd járni az élete. Aki vállalja a keresztet, az szabadabb lesz, mert a kereszt nem teherként nehezedik ránk, nem nyom le a földhöz, hanem felemel. Nem elvesz, hanem ajándékoz. Az igazi tanítvány tudja, hogy a kereszt súlya alatt növekszik az öröm, de nem földi sikerből, hanem abból fakadóan, hogy Isten akaratát teszi. Uram Jézus Krisztus, oly sokszor próbálok mindenkinek megfelelni, kapaszkodom emberekbe, helyzetekbe, ragaszkodom terveimhez és elképzeléseimhez, de közben elfelejtem, hogy csak egyetlen hely van, ahol biztonságban vagyok, melletted. Segíts, hogy téged szeresselek mindenki előtt. Add, hogy ne féljek a keresztjeimtől, és taníts meg szeretni a kis dolgokban, a csendes szolgálatban, az észrevétlen jóságban. Veled akarok élni, és benned szeretném megtalálni az életem teljességét. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az 1989-es panamai invázió során az amerikai kommandósok úgy próbálták elő csalogatni Manuel Noregiát a vatikáni nagykövetségről, hogy az AC/DC Highway to Hell című számát játszották maximális hangerővel. Brian Johnson az AC/DC énekese, amikor meghallotta, hogy a zenéjüket pszichológiai hadviselésre használták, így kommentálta az esetet. Azt hiszem, ezek után nem fogunk koncertfelkérést kapni a pápától.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Most önöknek egy igazi különlegességet hoztam, spanyol lecsót fogok készíteni. A hozzávalók 4 személyre 2 darab zöld paprika, 1 nagyfej vörös hagyma, 2 cukkini, 3 darab paradicsom, 4 tojás, hozzá pirított kenyér, 1/2 deci fehérbor, só, 1 evőkanál cukor és egy kis olívaolaj. A paprikát és a meghámozott cukkinit kockára vágjuk. A paradicsom héját lehúzzuk, feldaraboljuk és kevés olajon megsütjük. Sóval és borssal ízesítjük, majd pürésítjük. Kevés soron üvegesre pirítjuk a finomra vágott hagymát, hozzáadjuk a paprikát, a bort és felforraljuk. Sózzuk, borsozzuk ízlés szerint, lefedve lassú tűzön pároljuk. Beletesszük ezután a cukkinit, és újra lefedjük. Amikor megpuhult az egész, jó belekeverjük a paradicsompürét, majd a felvert tojást. Ezután már óvatosan kevergetjük, míg össze nem áll a lecsónk. Azonnal tálaljuk, pirított kenyérszeletekkel forrón fogyaszthatjuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Szerdán tisztel a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Világjáró.
6: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
7: a Hobby Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Kialakulóban van a Sziasztok kultúra a Balatonnál. 3 milliárdos fejlesztés a Széchenyi fürdőben. Ma napos idő várható kevés gomoly felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-ben. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni Sziasztok kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MT-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 000 forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. Augusztus végén több mint 3 milliárd forintos fejlesztés indul a Széchenyi fürdőben. A fővárosi közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására, így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkák. Az első ütemben a női termárész fog megújulni, a legmodernebb vízkezelési technológiák telepítésével a munkálatok egy évig tartanak. A felújítás része az uszodai főbejárati lépcső restaurálása, a belső udvari tányéros szökőkutak restaurálása, a kabinsori műkőlépcsők, műkőfelületek és lábazatok restaurálása és rekonstrukciója. Idei szezonban készülhet el, ahogy elkezdődik az uszodai öltözők restaurálása koedukált használat kialakításával. A lépcsős napozó burkolási és szigetelési munkálatai 3 hónapig tartanak majd a tervek szerint. A következő években ennél sokkal jelentősebb volumenben több mindent is meg kell majd csinálni, nyilatkozták. Tovább fokozódik a hőség a napos időben, a legmelegebb órákban 36 fokot mérhetünk ma a térségünkben. Számottevő csapadék ezen a napon sem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt. A déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések. A kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok.
2: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
5: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 28-án az Irén és a Levente nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az Irén görög eredetű, a mitológia szerint Eiréné Zeus és Temis lánya, a horrák egyike, a béke istennője, jelentése béke. Az Irén név öntudatos, pozitív, de ellentmondás nem tűrő karakter kialakítását segíti, jó a kézügyességük, amikor zavartalanul tehetik a dolgukat és haladhatnak kitűzött céljaik felé, kellemesek és optimisták, de ha épp ellenkezőleg útjuk során akadályokba ütköznek, gyakran cselekszenek meggondolatlanul. Becézése: Irénke, Irike, Inci, Ircsi, Réni, Rénike, Renci, Rencike és Irina jeles viselői a névnek. Ágai Irén, Borbás Irén, Bordán Irén színésznők, Gulácsi Irén írónő, Sota Irén színésznő, valamint ön kedves Irén. Ezen a napon köszöntjük még Levente nevű kedves hallgatóinkat. A magyar eredetű férfi név jelentése levő, létező. A Levente név komoly, nyugodt, felelősségteljes személyiség kialakulását segítheti. Fontos számára az otthon, szülőként türelmes és megértő. Becézése: Levi, Levike, Lebus, jeles viselői a névnek, Harsányi Levente műsorvezető, Király Levente színész, Molnár Levente gitáros, Szörényi Levente zenész, énekes és ön kedves Levente. Ezen a napon köszöntjük még Círus, Erina, Gyula, Hektor, Iréneusz, Iringó, Járne, Laura, Laurencia, Leo, Leonidász, Lora, Lorett, Marcella, Petunia, Szerénusz, Szirom, Szironka és Tivadar nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 28-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ma milyen érdekességekkel készültem. 1389. június 28-ával kezdünk. A Rigó-mezei csatában az oszmánok legyőzték a Lázár fejedelem vezette szerbeket és szövetségeseiket. Első Murád szultánt meggyilkolták a csatában. Fia első Bajezid a török birodalom adófizetőjévé tette Szerbiát, tovább terjeszkedett és meghódította Bulgáriát, Tesszáliát és Makedóniát. Folytassuk a 16. századdal. 1577. június 28-án Siegenben megszületett Pieter Pauwel Rubens flamand festő, aki Antonis von Dijkkal a barokk festészet legjelentősebb képviselője volt. Rubens nem csak sikeres művész volt, hanem a francia, angol és spanyol udvarban szolgáló diplomata is. 1608-ban itáliai utazása után tért vissza Antwerpenbe, ahol létrehozta saját műhelyét. Életművét vallási, történelmi és mitológiai tárgyúképek alkotják, valamint tájképek és portrék. Festményei a barokkra jellemző mozgalmasságot és érzékiséget tükrözik, kompozíciói átlószerkezetűek, színei színpadiasak, szinte világítanak. A 19. századdal folytatjuk. 1836. június 28-án 85 éves korában meghalt James Madison, aki az Amerikai Egyesült Államok negyedik elnöke volt 1809-től 17-ig. Thomas Jefferson utódaként 1809. március 4-én iktatták be hivatalába, 1812. december 2-án ismét győztesen került ki az elnökválasztásból. Maradunk még a 19. században. 1884. június 28-án Táncsics Mihály író, politikus meghalt. Aztán folytassuk a 20. század elejével. 1914. június 28-án Szarajevóban Gavrilo Princip anarchista meggyilkolta Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét. Ez szolgált ürügyként az első világháború kirobbantásához. 5 évet lépünk előre, 1919. június 28-a, még mindig a háborúhoz kapcsolódva, a Versailles kastély tükörtermében aláírták a szövetségesek és Németország közötti békeszerződést. 2 évet lépünk előre, 1921. június 28-án született Ötvös Gábor zenész, zenebohóc. Bizonyára mindenki emlékszik erre a mondatra, van másik. Aztán folytatjuk a 20. század második felével. 1957. június 28-án meghalt Poldini Ede zeneszerző, zongora művész. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió.

0: Üzenet a Mózes 3. könyve 19. fejezetéből.
1: Én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne lopjatok, ne hazudjatok, és senki se csalja meg honfitársát. Ne esküdjetek hamisan nevemre, mert meggyalázzátok istenetek nevét. Én vagyok az Úr. Fele barátodat ne zsákmányold ki, és ne rabold ki. A napszámos bére ne maradjon nálad másnap reggelig. A süketet ne ócsárold, a vak elé gáncsot neves, félj Istenettől, én vagyok az Úr.

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. június 28-a, évközi 13. vasárnap. Evangélium Szent Máté könyvéből 10. fejezet 37-től 42. vers. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. És aki az igazat befogadja, mert igaz, az az igaznak jutalmát kapja. S ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is a legkisebbek egyikének, azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Elmélkedés. Egy pohár víz. Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt, olvassuk a mai vasárnap evangéliumában. Ezek a mondatok első hallásra furcsának, ellentmondásosnak tűnnek. Arról beszél Jézus, hogy ne szeressük családtagjainkat. Nem erről van szó. Aki igazán figyel, megérti, Jézus nem elvenni akar a szeretetünkből, hanem megtisztítani és megszentelni azt. Ami igazán fontos, az nem válhat akadállyá Isten felé. Jézus az első helyet kéri az életünkben, mert csak akkor tud minden a helyére kerülni, ha ő a középpont. A családhoz való ragaszkodás, a barátok iránti hűség, a saját életünk védelme mind-mind érték. De ha ezek fontosabbá válnak, mint Krisztus személye, akkor elhomályosul bennünk az isteni világosság. Jézus azt kéri, hogy teljes szívünkkel őt válasszuk. És akkor minden más szeretet is megtisztul, elmélyül. A kereszt, amelyről beszél, nem pusztán szenvedés. A kereszt azt jelenti, hogy vállalom azt az utat, amelyet Isten számomra kijelöl. A kereszt egy életforma, amely lemondásból, önátadásból, hitből és hűségből áll. A világ azt tanítja: élj magadnak, gondoskodj magadról, ne vállalj túl sokat. Jézus pedig azt mondja: tedd le életedet nálam, élj másokért, és elnyered az örök életet. Egy fiatal házas pár egy kis faluban élt, két gyermeket neveltek. Vallásos emberek voltak, rendszeresen jártak templomba. A férfit egy napon megkeresték, hogy egy karitatív misszióban segítkezzen egy szegény vidéken. Nagy döntés előtt állt: ha elvállalja, akkor időnként ott kell hagyni a családját. Hosszú imádság és a feleségével való megbeszélés után elvállalta a szolgálatot. A nehéz körülmények között, sok szenvedés és öröm között élve egyre világosabban megértette, nem elhagyta a családját, hanem Istenre bízta őket. Amikor két év után letelt a szolgálat, a felesége és a gyermekei megerősödve fogadták, és egy új, gazdagabb szeretet született közöttük. Az igazi szeretet akkor a legteljesebb, ha Istenre épül. Ha Jézus az első, akkor minden más megszentelődik. Az evangélium második része a legkisebb jótettekről szól. Ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is a legkisebbek egyikének, nem marad el a jutalma. Jézus itt apró cselekedetről beszél, amely szinte jelentéktelennek tűnik. Ez Jézus logikája. Nincsen kicsi szeretet, ha az tiszta szívből fakad. Egy önzetlen gesztus, egy mosoly, egy megfelelő időben kimondott bátorító szó, egy látogatás, egy figyelmes odafordulás a fele barátoz. Mind lehet az isteni szeretet hordozója, mert minden szeretetből fakadó cselekedet egy pohár víz. A keresztény élet nem a látványos teljesítményben mutatkozik meg, hanem a mindennapok hűségében. A jó szóban, a türelmes hallgatásban, a megbocsátásban. Ez a keresztény élet titka. Az odaadásban válik teljessé az élet, a szeretetben nyer új értelmet minden. Jézus nem illik a világ megszokott szabályai közé. Aki őt követi, annak más ritmusra kezd járni az élete. Aki vállalja a keresztet, az szabadabb lesz, mert a kereszt nem teherként nehezedik ránk, nem nyom le a földhöz, hanem felemel. Nem elvesz, hanem ajándékoz. Az igazi tanítvány tudja, hogy a kereszt súlya alatt növekszik az öröm. de nem földi sikerből, hanem abból fakadóan, hogy Isten akaratát teszi. Uram Jézus Krisztus, oly sokszor próbálok mindenkinek megfelelni, kapaszkodom emberekbe, helyzetekbe, ragaszkodom terveimhez és elképzeléseimhez, de közben elfelejtem, hogy csak egyetlen hely van, ahol biztonságban vagyok, melletted. Segíts, hogy téged szeresselek mindenki előtt. Add, hogy ne féljek a keresztjeimtől, és taníts meg szeretni a kis dolgokban, a csendes szolgálatban, az észrevétlen jóságban. Veled akarok élni, és benned szeretném megtalálni az életem teljességét. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
0: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az 1989-es panamai invázió során az amerikai kommandósok úgy próbáltak előcsalogatni, Manuel Noriegát a vatikáni nagykövetségről, hogy az AC/DC Highway to Hell című számát játszották maximális hangerővel. Brian Johnson az AC/DC énekese, amikor meghallotta, hogy a zenéjüket pszichológiai hadviselésre használták, így kommentálta az esetet. Azt hiszem, ezek után nem fogunk koncertfelkérést kapni a pápától.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Kamu reklám.
3: Na, gyere ide, kisfiam, gyere ide. Mit szeretnél karácsonyra kapni?
2: Egy Libres betétet.
3: Minek szeretnél azt
2: kapni? Mert azt mondták a tévében, hogy azzal teniszezhetek, lovagolhatok és biciklizhetek is.
4: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Jó napot kívánok, Csonka András vagyok. Önök most a Hobby Rádió adását hallgatják. Kérem, tegyék ezt máskor is.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Jó reggelt!
3: Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell készülnünk a nyáron. Rövidített ügyfélfogadás a NAV-nál a klíma nélküli helyeken. Ma tovább fokozódik a hőség a napos időben. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell készülni. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzése szerint a globális El Niño jelenség hatására idén-nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írta szombaton Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti. A tárcavezető hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is. Rövidített ügyfélfogadás a NAV-nál a klíma nélküli helyeken. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal, azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság szombaton az MT-vel. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint várják az ügyfeleket. A személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. Összesen 12 000 tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak, közölte a kormányzat Facebook oldalán szombaton. Bejegyzésükben jelezték, Tiszaújvárosban 5 000, Zalacsányban 4 000, Orfűre pedig 3 000 zacskó vizet vittek a katonák. Szombattól kedd éjfélig harmadfokú hőségriadó van érvényben az ország egész területén, ami összehangolt védekezést és társadalmi összefogást is igényel. Texasban 2 hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot, közölték a helyi hatóságok. A 3 éves Gracie-t repülőgépről egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják. Az egzotikus állat tulajdonosa közölte, azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülés érdekében azt tervezi, hogy kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen. Ma napos idő várható, kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, illetve extrém erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk védelméről.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobbyradio.hu.

0: Magyarországon több mint 5000 szervát ültetett él. Számukra külön megpróbáltatást jelent a koronavírus járvány, hiszen mesterségesen legyengített immunrendszerrel és számos kísérőbetegséggel kell átvészelniük ezt az időszakot. Dr. Grózli Csabát, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének stratégiai és orvosigazgatóját Balázs Zsanett kérdezte, miként segíti a szövetség az érintettek mindennapjait.
1: Amikor a járvány kirobbant, akkor még március elején mi kidolgoztunk egy 10 pontot, cselekvési tervet, amely gyakorlatilag minden olyan kérdést érintett, ami jelenleg a szerváltültetetek számára veszélyt jelent. Ebbe tartozott bele, hogy létrehoztunk egy életeket védünk segélyprogramot, aminek az volt a lényege, hogy speciális FFP2-es maszkokkal lássuk el a betegeket. Ugyanakkor gondoltunk az egészségügyi dolgozókra is, akik velük érintkeznek, hiszen ők gyakorlatilag nap mint nap kockáztatják az életüket, és összesen 5 millió forint értékben tudtunk beszerezni maszkokat, és ebből 3 millió forint értékben adtunk a transzplantációs és sebészeti klinikának.
2: Fontos tehát mind az érintettek, mind pedig az őket ápolók védelme, hiszen hogyha valaki éppen szervre vár, akkor a reményteli várakozásban az is benne van, hogy az átültetést követően, ha minden jól alakul, akkor ő teljes életet élhet. Ez valóban így van?
1: Abszolút így van. Azt kell tudni, hogy a szervátültetés azért nem egy egyszerű dolog, tehát nem arról van szó, hogy valamit kicserélünk, és aztán az élet megy tovább, ahogy előtte, hanem meg kell tanulni élni ezzel az átültetett új szervvel. Ez egy más életritmus, más életformát jelent, viszont teljes értékű életet tudnak élni, és nagyon fontos, hogy mi, mint a Magyar Szervátültetettek Szövetsége segítsük őket, hogy hogyan is kell ezzel az új szervvel együtt élni, illetve támogassuk ezeket a lépéseket. A vírusjárvány nem csak az egészségre jelentett veszély, hanem sajnos az anyagi helyzetre is, hiszen a szervátültetetteknek otthon kellett maradni, és nagyon sokan, akik dolgoztak, hiszen teljes értékű életet tudnak élni, vissza kellett, hogy menjenek a munkából. És hát ez alatt az idő alatt nagyon sokan kerültek nehéz anyagi helyzetbe. És ugye ezt még az is tetézi, hogy akivel egyháztartásban élnek, azért, hogy ne veszélyeztesse a szervát ültetett hozzátartozóját, szintén otthon maradt, úgyhogy nagyon sok család került így nehéz helyzetbe. Ezért a szövetség az életeket védünk segélyalap mellett létrehozott még egy másik segélyalapot is, amelynek a segítségével pont ezeket a nehéz anyagi helyzetbe került betegeket tudjuk támogatni.
2: Nagyon fontos a támogatás, ahogyan doktor úr is említette az előbb, mind az anyagi, mind pedig a lelki támogatás is akár, hiszen egy szervátültetett beteg mind a szervátültetés előtt, mind alatt, mind pedig után komoly fizikai műveleteken esik át, és ez jár egyfajta mentális, lelki nehézségekkel is. Ebben is tud segítséget nyújtani az érintetteknek a szövetség?
1: Igen, van egy nagyon szép programunk, aminek az a neve, hogy nekem elmondhatod. Ezt két pszichológus és egy családterapeuta segítségével valósítjuk meg, és hát ez most átment a digitális világba, ami azt jelenti, hogy ők videóbejelentkezésekkel beszélnek azokról a legfontosabb problémákról, amelyel egy szervátültetett jelenleg szembesül, hiszen nagyon komoly félelem és rettegés volt, van közöttük attól, hogy esetleg a járvány kapcsán a beültetett szerv, amire ugye vártak, tehát hogy ez a kincs esetleg veszélybe kerül. Hát van lehetőség, hogy aki úgy érzi, hogy lelkileg segítségre szorul, akkor föl tudja hívni telefonon, vagy akár ugye a modern technika segítségével Skype-on is élőbe tud beszélni, vagy a pszichológussal, vagy a családterapeutával, és a sokan is élnek ezekre a lehetőség.
2: Fantasztikus hallani ezeket a nagyon szép kezdeményezéseket, no, de mi a helyzet most a szervátültetések tekintetében? Hogy állunk ezen a téren?
1: Sajnos a járvány miatt biztonsági szempontból azokat a szervátültetéseket le kellett állítani, ami nem kimondottan életmentő. Viszont a jó hír az, hogy most már ugye a járvány lecsengésével újraindultak a szervátültetések a maximális biztonsági szabályok betartásával, hiszen ugye két dolgot kell mérlegelni, hogy melyik a kockázatosabb, hogy vár a beteg még adott esetben, ha például dialízisen van, vagy pedig azonnal adott esetben átesik egy műtéten, viszont akkor ténylegesen lehetnek kockázatok, tehát le kell szűrni vírus szempontjából mindazt, aki kapná a szervet, mindazt a donort, akiből a a szer adott esetben majd átkerülhet a recipiensben.
2: Mindenki megfelelő szervet kaphasson, ez a cél. Mi a tapasztalatuk? Ki mennyire idegenkedik attól, hogy akár a saját, akár pedig a családtagja szerve más személyhez kerülhessen?
1: Azt gondolom, hogy jó irányban van változás, tehát egyre kevesebben idegenkednek attól, hogy ha sajnos egy ilyen helyzetbe kerülnek, hogy egy hozzátartozójuk a család szenved, és már nem lehet rajta segíteni, és ebben az esetben alkalmasak esetleg a szerve átültetésre, akkor ez ellen tiltakozzon. Jogszabály szerint egyébként, ha nem kiskorú az elhunyt, akkor törvény szerint beültethető a szerv, tehát nem szükséges hozzá hozzátartozó beleegyezésre. Kivételt képez, hogyha az illető az elhunyt életében még ez ellen tiltakozott a megfelelő módon. A jó hír az, hogy egyre kevesebben teszik ezt, hiszen látják, hogy adott esetben egy elhunyt 6 embernek adható életet, tehát 6 ember kezdhet valóban új életet egy átültetett szervvel. Beszéltünk egyébként donor hozzátartozókkal, nagyon érdekes és nagyon szívszorító találkozás volt ez a szervetültetettek országos rendezvényén, ahol mintegy 300 szervetültetett vett részt. Eljött 2 donornak a hozzátartozója, az édesanyja, és azt mondták, hogy ők nagyon megnyugodtak, amikor látták ezt a sok szervátültetettet, és már nem azt keresték, hogy vajon kiben lehet az a szerv, ami az ő szerettükből származik, hogy vajon pont ugyanúgy néze ki, mint ahogy az ő elhunyt szerettük a szívükben él, hanem azt mondták, hogy bárkihez is kerül, jó helye lehet, hiszen nagyon vigyáznak rá, és nagyon jó volt őket látni.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelemes köszön.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Július 1-től hatályba lép a 3 eurós uniós vámszabály. Eljárás indított a rendőrség a Dunába zászlókat dobók ellen. Ma napos idő várható kevés gomoly felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Litzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozza. Meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor három kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. Eljárást indított a rendőrség a zászlókat Dunába dobók ellen. Rongálás megalapozó gyanúja miatt indított eljárást a budapesti rendőrfőkapitányság az ellen a négy fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte Facebook oldalán a hatóság szombaton. Közölték, a rendőrök perceken belül elfogták őket, az eljárást az 5. kerületi rendőrkapitányság indította ellenük. A BRFK egy másik bejegyzésében megerősítette, eljárás folyik a magyar zászló szerda esti vízbedobása miatt is. Csökkent a pollenterhelés. A bázsitfű félék és a csalánfélék pollenkoncentrációja országosan közepes magas, míg az útifű és a hánsé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van még jelen a levegőben a szelídgesztenye, a ciprus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a látszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék és az ernyős virágzatúak, valamint a gyékeny pollenje. A kültéri allergén gombák közül többnek magas, nagyon magas a spóra száma. Az Egyesült Államok Utah államában 100 000 hektárnál nagyobb területet perzselt fel már a bozott tűz, a forró, száraz és szeles időjárás pedig továbbra is nehezíti a tűzoltók munkáját, közölték a hatóságok szombaton. Az államban több száz helyen ég a növényzet, a legnagyobb kiterjedésű tűznél pénteken az erős óránkénti 70 kilométeres sebességet meghaladó széllökések miatt le kellett állítani a helikopteres oltást, miközben a levegő páratartalma 10%-nál kevesebb, ami tovább segíti a tűz terjedését. Spencer Cox kormányzó pénteken vészhelyzetről szóló rendeletet hozott, ami lehetővé teszi, hogy a helyi hatóságok akár betiltsák a közelgő július 4-i nemzeti ünnepen a tűzijátékok használatát. Tovább fokozódik a hőség a napos időben, a legmelegebb órákban 36 fokot mérhetünk ma a térségünkben. Számottevő csapadék ezen a napon sem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt. A déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések. A kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
0: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
0: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
6: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
7: Emlékezzünk 2014. május 4-ére, amikor a Starsky és Hutch Jazz Club átadta a Sokol FM stábjának a szakképesítés nélküli élő rádiózás felelősségét. Az ezt jelképező kontakthibás mikrofonkábelt a Sokol FM stáb megőrzi, és időről ezzel a beigazolja annak hirtelen meglétét.
8: Kedves hallgatóink, szimbolikus bejátszást hallottak.
9: Az elhangzott szimbolikus bejátszás nem minősül közvetlen ajánlattételnek. Az elhangzott tartalmak pusztán irányadók. A részletes és a teljes konstrukcióra vonatkozó ajánlatunkért kérjük forduljon műsorunkhoz, illetve a rádióadó felelős vezetőihez. De a legjobb, ha nem tesz semmit, ugyanis a bejátszásokban szereplő minden információ 10 másodpercen belül elévül.
6: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt kedvenc rádió műsorotok, a Mini Starsky és Hutch Jazz Club. A Sixsonnak van az a lemeze, nem egy, több van, amit nagyon nehezen tudok konferálni, és mindig kikerülöm őket. A Nouvelle Vague új hullám lemez 2002-es. Elképesztően kalandos módon jutottam hozzá a lemezekhez, a Sixon gyűjteményem Vasári Páltól származik. Ezt már elmeséltem sokszor adásban. Na nézzük, most az van, hogy a lemeznek az első 6 felvételt fogom fölkonferálni. A zenekartagok egyébként, hogy mondjam, szóval a Sixonnak neki látnom most felolvasni, neveket mondani teljesen őrültség szerintem, mert maga a zenekar fogalom, tehát egyszerűen nem lehet úgy tekinteni őrejük, mint valami alkalmi zenekar, tehát egyszerűen korszak. Egy korszak. Számomra nagyon fontos zenéről van szó. És közben pedig azt is nézem, hogy ez 98-as lemezként is írják Birdology kiadónál. Akkor 98-ban jelent meg először. Jesszus. Aha. Na, hát a zenekar, mindegy, mondom. Oké, okay, basszus, Michel Alibum. Paco Seri, a zenekarvezető, a dobos. Ő egyébként Savino mellett, Joe Savino mellett, azaz József Savino mellett, mert osztrák volt. Tűnt föl. Karim Ziad énekel, ütőhangszerek, dob. Louis Winsberg, gitár, ütőhangszerek, Idrissa Diop, ütőhangszerek és ének, Manolo Bandera. Zongora, billentyűs hangszerek, Jean-Pierre Como. Programozás, Michel Lorenz, ritmus gitár Jean-Pierre Taib, ki nem mondom, szaxofon Ellen Debussy és Jebla Likoba, hát a toasting, ez mi az ördöglet, egy biztos beszéd, aha, Camel Tenchief, trombon, közben még itt pittyeg a telefon, trombon Jean-Claude Onesta, trombita Claude Hugh Egé, mondjuk legyen Egé. Jó, és akkor most, oké, és sok-sok ének hang. Most azzal a javaslattal lennék a kedves hallgatók irányába, hogy tegyék meg, hogy ezt a ugye új hullám című lemezt, amit beütik a keresőbe, azt, hogy Sixon, ezt nem lehet elrontani, X-el írják, a Nouvelle Vague, már elnézést. Hát ezt így írják. Ott minden név és minden számcím hallható. Mert hogy most úgy fogok konferálni, hogy én ettől jobban besülni már nem úhajtok. Úgyhogy azt mondom, hogy az egyes felvétel az első. Ezt követő a nem mondom ki a címét, oké? Okay? Maradjuk, meg se próbálom. A kettes felvétel a Trianon, ez még megy. A Szingapúr lesz a hármas. A négyes felvétel a negyedik a sorban. Az ötös a Repizrep, szeretem. És a La Plage a hatos. Ez a hat felvétel fog jönni most a Sixon-tól. Egy olyan zenekartól, amelynek a nevét én nem ismertem addig, amíg a Borlai Gergő, a Luciancsi egyszer össze nem dugták a kobakjukat egy cidrelejátszó fölött, és azt nem mondták a Sixon Palabra lemezére, vagy a Lunatic Taxi-re, hogy a Lunatic Taxi-re, hogy hát ezt a zenét idehaza még senki nem hallja. És én éppen ott voltam akkor. Hát ezek ilyen pillanatok voltak. Hát, ja. Végülis minden elmúlik. Oké, okay, induljon az első 6 felvétel.

0: és módosítás.
1: 30 éve vagyok már a pályán, de nekem még ilyet soha senki az életben nem mondott. 150 ezer példányban lemásolni ugyanazt a szerződésmódosítást egy hét alatt. Hát mit gondol ez? Hát az én napom is 24 órából áll.
2: Starsky és Kulcs

0: K42B77. K42B77.
1: Ha ön a K42B77 azonosítót hallotta, akkor ön az eredeti Starsky & Hutch Jazz Club műsort hallja. Most folytatjuk műsorunkat.

0: Oldjuk meg ezt a problémát. Az önre bízott teve elszabadult. Hogyan hívná vissza?
1: Hutyú! Éjjá! Hutyú!
2: Teve, gyere vissza! Gyere! Teve, gyere vissza! Gyere!

Törzsmókus. A dán törzsmókus. Ez a fenyvesekben élő állat teljesen észrevétlenül él. Létezéséről csak leírásokból tudunk, mivel nem lehet látni. A fák törzsére simuló egyedek gyakran a kivágott fák feldarabolását követően is helyükön maradnak. A fenyők kérgét megtévesztésig képesek utánozni, és csak párzási időszakban hallatnak hangot, vagy mozdulnak meg. A néphiedelem szerint, aki sokáig néz egy törzsmókus szemébe, annak búzáját, kukoricáját égre viszi a sarlópernye.

0: Zsuffa Péter, aki a gátlástalan népszerűséghajhászás közben lábbal tiporja a jazzt.
1: Itt a kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hot Jazz Klub, a mikrofonnak és Zsuffa Péter és a Sixunnak ezt a Novulvog, azaz Új Hullám című nemezet hallgatjuk, az első 6 felvétel után vagyunk, és elegens módon lépem át azokat a számcímeket, amelyeket nem tudok kiolvasni, vagy kiejteni, vagy csak leejteném őket. A No Mystic, No Frog lesz a következő felvétel, ami indulni fog, a címadó a Novulvog lesz a kettes ebben a második blokkban. Utána az Alibaba Seed lesz a harmadik ebben a sorban. De La Fro, nagy rossz van írva? Nem. De La Fro lesz a negyedik, a második blokk negyedik felvétele, és a Jungle Java, mindéket kellett mondani, nagyjából lesz, amiben fejlődik búcsúzkodni, hogy aztán átlépjünk egy másik lemezre, a Sixunnak a Flashback című lemezére, és onnan a Pauli névvel vezessem ki az adást, amely viszont már ilyen módon idén túli zene lesz. Kérem, a Sixun tekintetében legyünk körültekintőek, törekedjünk rá, hogy ismerjük meg a zenekart, nézzük meg a felvételeiket, kult zenekarról van szó, és egyébként Paco Cerit Budapesten is játszott a Pali, Vasvári Palinak a projektjeibe rendszeresen visszatérő dobosa volt, sőt, koncerteztek is. Nekem sikerült a backstage-en tartózkodnom ilyenkor, hiszen látni akartam a dobosnak a végtagjait, az összeset, ezért jól bebújtam, ugye hátra és a réseken át kukucskáltam. Most komolyan mondom, de ez halál komoly. És komolyan, így svédjük, hanem így volt. Az egész koncert alatt egy bögyös szőkével szemezett a Paco Cerit, aki ott tette-vette magát a színpad mellett. Ugye, hogy mondják ezt, ilyen hirtelen vonzalom és ismerettség alapján alakult ez így elő közöttük. Egyáltalán nem figyelt a koncertre. Brilliáns felvételek születtek ebből, elképesztő koncertet nyomtak le, de az, ahogy ami ott ment, hát a szemével vetköztette ezt a hölgyet. Tehát nekem nem voltak szavai, nem akartam hinni a szememnek. Hát egy koncerten vagyunk, és egyszerűen ő egészen máshol volt. De hát tiszteljük benne ezt. Egyébként van tőle bejátszás, ezt nem mutattam még.
2: Starsky. This is a film program. Starsky. Hot Jazz Club. Yeah.
3: Okay. Yes. Right, yeah. So Stassi and Hot Jazz Club. Yeah. Here we go. So Stassi
2: and Hot Jazz Club.
3: Yeah. Are you okay? So hello, I'm Paco Cerit. So this is Stassi Hot Hand Hot Jazz Club. Here we go.
2: Thank you, everyone.

tímérbe hodicsén, lépek a konyhába. Rotyog a fazék, lépek a konyhába. Nézem, mint száll anyára, apára.

0: Vasvári Pál vagyok. Hallgassátok a
1: Starsky and Hutch.
0: Vasvári Pál vagyok. Hallgassátok a Starsky and Hutch Jazz Clubot.
2: Okay, I'm Omar Sosa and you listen Starsky and Hot Jazz Club. Tiring to pang gudu gi, at pang gudu dam gudu pang gudu baru bara bara bara bara.
3: Hello, Eric Trifa speak for Starsky and Hot Jazz Club. Have good luck and have fun with Starsky and Hot Jazz Club with Eric Trifa.
1: Thank you very much. Thank you very much.
3: I speak to you.
4: Thank you. Ez nagyon aranyos volt. Hol van ez a klub?
1: Rádió
4: műsor. Ja, rádió. Rádió műsor. Igen, minden. Mikor lehet
1: hallgatni? Bármikor, leírom hol.

kedvenc rádió műsorok a Minisztárszki és High Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. A Paulinél fog következni a Sixsonnak a Flashback című lemezéről. Ez már kicsit arrébb visz bennünket, várj, ez beütött már nem ugye a hülyeséget. Szerintem, hogy Sixson... És még utáltam azt a szót, hogy Flashback. 95-ös lemez. Hogy elkopott mi? Ez a zene, amit hallgattunk, mennyire fáradt, mennyire unalmas, és mennyire szekrényszaga van. Na, szóval ennyit erről, és ennyit a jazzről. Paulina fog jönni, nekünk meg most nagyon jó volt, remélem. Ezzel a szerkesztőséggel.

0: Tömi sorozatot Zsufa Péter megköszönne a rádióhallgatók figyelmét. Találkozunk a következő órában, illetve találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen, a következő órában. Viszont hallásra! Sziasztok! www.zsufajazz.hu www.zsufajazz.hu és nem maradt levegőm. AGU.
1: Kedves hallgató! Ha megvan elégedve műsorunkkal, most nézzen a naptárra, majd ellenőrizze, mennyi az idő, és milyen frekvencián van. Ezt jegyezze meg, mert egy hét múlva újra itt találja a műsort.
2: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.

0: Műsorajánló.
1: A vonalon korlátozzák a vonatok sebességét. A meleg miatt kialakulóban van a sziesta kultúra a Balatonnál. Ma tovább fokozódik a hűség, a napos időben köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Lincmayer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor a 3 kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. Több vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét, az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MTI-ben. Közleményük szerint már az eddigi kánikula is érezhető többletterhelést jelentett a vasúti pálya és a járművek számára, de a harmadfokú riasztási szintet elérő hőség még intenzívebben kihatással lesz a vasutakra. A közlekedési társaság hangsúlyozta, a MÁV pálya és a felső vezetékhálózat karbantartó szakemberek folyamatosan készen állnak arra, hogy javítsák a vasúti hálózatban keletkező hibákat, de felhívták a figyelmet, hogy a Srínben a hőség hatására kialakuló hibák, például maradó alakváltozások és illesztési problémák javítása jellemzően csak a hajnali hűvösebb órákban lehetséges. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-ben. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni sziesta kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeumlátogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MTI-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 ezer forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. Ma napos idő várható, kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, illetve extrém erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk védelméről.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik. Köszöntöm a rádió hallgatókat, itt a Zsuffa Péter, Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Peti, és kezdődik a második órája a műsornak. Hát azon vagyok, hogy, mint ezt tudjátok, ilyen ikeradásokat készítünk most, azaz most májusban hallottok egyet, aztán júniusban is el fog hangozni, a június második felbe vége fele, újra ez adás, de nem ismétlésnek szánom, hanem megpiszkált második változatnak. Hát első lépésben John Scofield lesz, akit hallunk, direkt mondok nem John-t, hanem John-t, mert ő is így mondja nevét, amikor ha Station Ideát adott nekünk.
5: Starsky and Hutch Jazz Club.
6: Okay.
5: Hi, this is John Schofield, and you're listening to Starsky and Hot Jazz Club.
4: Nagy megnyugvásomra így mondta a nevét. Egyébként John Schofield, így kellene mondani, de a helyzet az az, hogy mondom, ez a John olyan bénán hangzik, de esetében nem klappol rá, de John Schofield már jobb a dolog. Az Oh című lemez jön, OH felkiáltójel, tehát hogy Oh, ez nagyjából a szemeznek a címe. 2002-es produkcióról van szó, a Blue Note adta ki, és Skolohofo, ez a zenekar név. Természetesen ugye ez Sko, tehát Schofield, John Schofield az egyik névű, a gitáros a zenekarban. Itt voltan a ló, ugye? Jól mondom? Én a ló jön utána. Hát egy Joe Lovano, a tenor, szoprán, szakszofonos, brilliáns muzsikus. Akkor nézzük, tehát megvan a Skolo, és jön a Ho. Hát ki a Ho? Dave Holland, a bőgős. És a Fo, na, ő meg ugye a dobosunk, Al Foster, Fo. Na, hát így jött össze a Skolohofo Oh című lemeze. Egyébként a producer a Skolohofo volt. Lemeznél 11 felvétel van, és innen válogatok. Természetesen kőkemény jazzről van szó, de Schofieldnak, hát a Schofield rajongók, a John Schofield rajongók, mert hallani fogják, hogy másképp szól a dolog. Az egyes és a kettes felvétel jön most. Azt hiszem a kettes volt, amit akartam hallgatni. Az milyen már, hogy olyan az egerem, a tartalék egerre el kellett állom, a görgője a másiknak tönkrement, és egy klikket az duplának ad le, mindent megnyitok. Alig idegesítő. Várja, hallgatom. Jó ez. Én most rájön, ugye mondom csak el, hogy ez egy olyan adás, aminek majd lesz tükröződése később, és az ilyen kis lassú balada. Úgyhogy én örülök neki, hogyha ilyen is elfér az adásban. Right About Now a második feltett címe. Most jön az egyes, majd pedig a kettes felvétel, az a címodó felvétel, az ó, utána pedig az említett kettes.
3: Zsufa Peti mamája vagyok. Állítólag nagyon jó a fiam műsora. Aztán másoknak is ez a vélemény. Hallgassátok minél többen.
4: Hello, sziasztok, júniusi hallgatók. Furcsa visszajátszást hallottok, hiszen ezt a műsort május derekán hallhattátok legutoljára. Most mégis úgy alakult, hogy újra műsorra tűztem. Nem teljesen ismétlés a dolog, hiszen bele fogok piszkálni, sőt, elárulok titkokat is. A legzűrösebb témát a műsor legvégén fogom majd föltárni, azon kevesek között, akik odáig eljutnak a rádió műsor hallgatásban. Mert egyébként tök blamás dolgok vannak, és tényleg az ember ezzel nem kérkedik, de gondoltam, hogy miért ne fedném föl előttetek, hiszen ebben nincsen szégyellivaló, mert holnap veletek is megtörténhet. Feltéve van kutyátok, és már is fölkeltettem az érdeklődést. Másfelől viszont szó se róla. Ebben a műsorban egyetlen szó se esik arról, hogy elhangzásunk hetében június 16 és 22 között történik meg a napforduló, azaz ekkor van a nyár delelő pillanata, a nagy valószínűsége lesz 21-e, vagy esetleg 22, a Szent Iván éj néven ismert leghosszabb nappal és legrövidebb este éjszaka, napja pillanata, másodperce. Hát igen, ezek a rövid idők, amelyek rendelkezésünkre állnak évente egyszer, hogy a leghosszabb napot élvezzük, a leghosszabb napsütést. Aztán innentől kezdve, tényleg, hát jön az ősz, vegyük észre. Tehát most már rövidülnek a nappalok, amit persze nagyon sokáig nem fogunk észrevenni, hiszen október végéig bitang jó idő lesz, ez nagyjából megjósolható. És ennek jegyében egyébként én most elárulom azt is, hogy ha már ilyen őszinte pillanatban vagyunk, hogy konkrétan elegem van abból, hogy gázt égetünk a meleg víz előállítására, és nagyon komolyan gondolkozunk és dolgozunk most a napkollektoros megoldásokon, tehát hogy ilyen tartályban, stb. Hőtárolós tartály, stb. Puffer tartály, és akkor szépen stb. Tehát, hogy abból menjen minden meleg víz, ne égessünk, ne legyen fosszilis energia felhasználása a házunknak, hanem törekedjünk a teljesen környezetbarát és környezettudatos ház megalkotásához. Hát ezen dolgozunk, mondom sikerül, hogy mi pénzbe kerül, és mennyire elvök keseredve, mert ennyi pénzünk még nincsen. Hát igen, na hát, de hát nem sírni akartam, hanem vidám lenni, hiszen itt van a nyár delelője. És bocs, hogy belebeszéltem, de hát muszáj voltam, hiszen egy szimpla ismétlés, tudjátok, olyan snasz. Így viszont mégiscsak egy remix műsort hallhattok. Íme, következzék most a zene.

0: Antal, Sarolta. Ő 20 éves, szép, teligoldas Sarolta. Én 20 éves, vénordas Slatorma.
1: Az elhangzott bejátszásért mindenkitől elnézést kér.

0: az Alföldi Köszönőkecske. Ez az állat borzasztó bal szerencséjére rohadt udvarias. Míg a természetes ellenségeinek is köszön, mielőtt elmenekülne előlük. Évszázadokon át jól nevelt farkasokkal és medvékkel osztotta meg élőhelyét, akik fogadták a köszönését, és csak aztán támadtak. De az osztrákok által behurcolt idegen ragadozók a 19. század elejére szinte teljesen kiirtották a hazai köszönőkecske állományt. Az alföldi köszönőkecske ma kis létszámban, rezervátumokban és nem használt padlásfeljárókban él. De mára már csak legfeljebb, ha bólint. Viszont előfordul, hogy egy-egy példány újabban bemutatkozik.
1: Kedves hallgatóink! Szimbolikus bejátszást hallottak.
2: Az elhangzott szimbolikus bejátszás nem minősül közvetlen ajánlattételnek. Az elhangzott tartalmak pusztán irányadók. A részletes és a teljes konstrukcióra vonatkozó ajánlatunkért kérjük, forduljon műsorunkhoz, illetve a rádióadó felelős vezetőihez. De a legjobb, ha nem tesz semmit, ugyanis a bejátszásokban szereplő minden információ 10 másodpercen belül elévül.
3: Itt a Zsuffa Péter, a Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Peti, és elhangzott az Óha címadó felvétel, majd pedig a Right About Now, igen, a kettes felvétel, és én kibögtem a nyolcasat, az első egyébként az Óha az John Lovano szerzemény, a Right About Now a John Scofield szerzemény volt, a nyolcas következik Joe Lovanótól, a kilences felvétel jön a lemezről. Hát ez a Brandon Al Foster szerzemény, és ezzel zárjuk ezen a lemezen való böngészésünket, és értelemszerűen valamelyik húzó névvel megyünk majd tovább, keresünk. Én már most mondom, hogy John Scofield nem olyan kikerülhető, szinte biztos, hogy vele fogom folytatni ezt az adást. Következik most a 8-as, nem a 9-es a lemezről, a Brandon. Hát hihetetlen, de muszáj korrigálnom. És nem akkor, amikor júniusban halljátok majd ezt az adást, hanem most még májusban kell korrigálnom, mert hülyeséget mondtam, illetve mellé klikkeltem. Az van, hogy a Right About Now kettes felvétel nem ment le, mert véletlenül helyett a hármasat nyitottam meg, a Winding Way-t. És ez a szeles út volt, ami 10 perces felvételként jött be, és most tényleg jönni fog a Brandon, de hát egyszerűen mellé volt klikkelve. Hát egy másik felvételt adtam le, nem azt, hogy felkonferáltam. Ez még csak hagyján, de el van susmákolva, és egy rohadt szó se esett arról, hogy levágtam a Dave Holland bőgő intróját az egészről. És onnantól indul a zenekar, amikor a bőgő intróból indul az egész zenekar. És ezt én eltitkoltam előletek. Hello, Zsuffa Péter vagyok, a rádió műsor gazdája, műsor vezetője és szerkesztője. Nem mondanám, hogy eltitkoltam valamit, inkább azt mondom, ez egy dolog, hogy ezt eltitkoltam, és görényként viselkedtem, görény módon. De van valami, amiről nem tudtok, pedig a bal kezemben műsorkészítés alatt végig van valami, amit itt, sőt, ha nem fogom, akkor oldalt van, hogy mint egy cowboy a revolverért oda tudjak kapni. Egy flakonról van szó, hogy miért van nálam egy flakon oldalt? Hát erről még most talán korán lenne, ha szó esne. A műsorban el fogom árulni. A tanulság gyanánt, hogy ti ebből tanuljatok, mert ez elég érdekes sztori. De nem akarok ettől mélyebben belemenni most. Jön a zene.

0: Hát csönd van, most akkor megszólaltok, vagy játszunk még zenét, vagy mi legyen? Várjál, figyelj, vége van, hú, ti vagytok.
1: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, természetesen nem bírom ki. Tehát ez olyan, mint amik, én olyan vagyok, de kislányom. Tehát fagylaltozott, meglátja, és fagyizni fogunk. Tehát nincsen olyan, hogy nem fagyizunk, leesett a karfám. Hallasz így? Ez hogy lehetne visszatörni? Fagyizót lát, fagyizni fogunk. Túró Rudi? Túró Rudit fogunk enni. Próbálom neki elmagyarázni, hogy, vagy megértetni vele, hogy amit meglátunk és amit ott van, az azért tették, hogy megkívánjuk, de hogyha mindent végigeszünk, akkor nem lesz vacsora. Akkor hiába főzött anyu. És látjátok, hát hiába zenéltek rengetegen, rengeteg muzsikus, rengeteg zenét kiadott. Mégsem bírom ki, hogy az Uber, ugye ne Jazz Coffee-t Uber Jam-ével folytassam, ahol egyébként zenész társai a Medeske Martin and Wood formációnak tagjai fedezhetők föl, már ami John Medeske-t illeti, aki az 1-es-2-es felvételeken egyébként játszik. A basszusgitáros az Jesse Murphy. Egy elképesztő dobos, láttam őt élőben is, az Adam Deitch lesz a dobos, Jazz Coffee-t gitározik, Avi Bortnik gitár, elektronika. Említett John Medeske közreműködik, és Carl Danson a 9-es felvételen fúj egyet. Oda nem jutunk el, két felvétel fog jönni, nem három, az Acid Head, az 1-es felvétel, az Ideo Funk, vagy Ideo Funk, mondjuk így mindegy, de Ideo Funknak mondja minden magyar, ha így van leírva, és az Offspring, ami tökre fekszik ide, mert májusban halljátok először ezt az adást, aztán júniusban, már május végén, május derekán még ilyen esős, hűvös idők voltak, tehát pulcsis időszak volt, júniusban szerintem megpusztulunk a melegbe. Úgyhogy ez utalás oda, hogy kin vagyunk a tavaszból, már ami június tületi az hódziher, már bocsánat a szlenges kifejezésén. Három elképesztő profi és vagány Jazz Coffee-t felvétel következik most.
2: Péter, ne engedjél be nyulakat a stúdióba, jó? És ha már azt a két lámát behozhattad, akkor most már adj nekik friss vizet a kék vödörben.
1: Jó, megyek a vödörért, és akkor most megetetem őket. Ugye senki se hitte, hogy itt a júniusi újra visszajátszásban, mert ismétlések nem nevezném, belemerek, vagy bele fogok piszkálni az Uber Jam-be. Természetesen nem. Jazz Coffee-t Uber Jam-mel egy olyan teri találat, ami mindent visz. Hát, tessék hallgatni, íme.

0: Molnár, Péter, Molnár, Salamon.
1: Péter,
0: ellentétek.
1: Salamon, ellentétek. Szerelem nélkül,
0: szerelem nélkül nincsen szakítás.
1: Rossz nélkül nincsen
0: semmi jó.
1: Fény nélkül
0: nincsen vakítás.
1: Csend nélkül
0: nincsen ordító.
1: Öröm és bánat.
0: Öröm és bánat. Gyakori vendégek. Nevetés. Sírás. Örökös kellékek. Lent. Bent. Kint, bent, bent, csupa ellentét.
1: Csupa ellentét.
0: Együtt él egészség és betegség.
1: Egészség és betegség. Tűr és víz.
0: Tűz és víz.
1: Éjjel
0: köztük bölcsen. Ne fulladj.
1: Ne fulladj.
0: S magad, magad meg ne égesd.
1: Meg ne égesd.
0: Néha hegyen vagy.
1: Hegyen
0: máskor
1: vagy.
0: Völgyben.
1: Máskor völgyben.
0: Egyszerre nem lehet vidám
1: nem
0: és
1: lehet
0: mérges.
1: Vidám és mérges. S talán a legnagyobb,
0: talán a legnagyobb őstény.
1: Hogy nincs
0: külön hím és nőstény. Martassák
1: egymást,
0: majd becézik. Pénzüket mind egyformán megérik.

0: Életerőadapter. Használati utasítás. Az életerőadapter használata rendkívül egyszerű, segítségével megfáradt életkedvünk újra a régi lehet. Összeszerelés és használat. A villásdugót helyezze a konnektorba. Az adapteren állítsa be a kívánt szintre az életerő feszültséget. Figyelem, az 1-től 10-ig terjedő skála magasabb értékeit csak erős levertség esetén használja. Helyezze az ábrán jelölt egységet a testnyílásba. A szájpadlás protézist a doboz fedelének belső oldalán találja. A fülcimpára csiptethető testelőkábelek sárga színűek. Ezeken távozik a fáradtság és a levertség az elektromos hálózatba. A testelt vaspapucsok az alsó végtagok irányába is képesek az ionizált bosszúságot és levertséget üríteni. Sárga bekötő kábeleit a doboz jobb oldalán találja. Figyelem, ne használja az életerő adaptert munkahelyi konfliktus esetén, ha az személyeskedésektől sem mentes, illetve ha levertségét küzdősportban elszenvedett súlyos vereség okozta.
1: Igen, egy előre fel nem konferált zene szól mögöttünk, és ez már a Jazz Coffee Go-Go című lemez, amely egy ilyen rendkívüli jelentőségű jazz album. Jazz Coffee szerzeménye szól a Jeep on 35. Mint mondtam, ezt előre nem konferáltam fel, és a Go-Go című kivezető zene lesz majd a műsor júniusi változatában, a májusi elhangzatadás júniusi remixében a Go-Go fog következni kivezető zeneként. De közben ugye beszéltem arról, hogy miért van nekem bal kezemnél egy flakon. Ez a flakon egy univerzális rovarölőszer, és ennek oka egyetlen egy dolog, és ezt azért mondom el, mert ti is lehetek ezzel így. Szóval a stúdium bejáratánál oldalt itt van Mira kutyánknak a kutya olja, és hát úgy tűnik, hogy Mira kutyánk bár megkapta az állatorvostól ezt a kötelező oltásokat, meg stb., de mégiscsak összeszedett a környébeli macskáktól bolhákat. Már be lett a Mira egyébként bolhaölővel kelve, de ezek bejöttek a szobámba, de a stúdió részre. És a stúdió részen azt vettem észre, hogy engem összemartak a lábomnál, miközben egy műsort gyártottam. Úgyhogy gyanút fogtam, elmentem az állatorvoshoz, a patikám, meg mindenhova, és hogy kisebb vagyont ott hagytuk, de most itt vannak a high-tech rovarölőszerek, és állítólag ezzel ki van írtva a bolha. Ez a tanulság az mindenek előtt, hogy a kutyátokat, amikor jön az állatorvos és az ampulát a nyakába locsolgatja, és akkor majd nem lesz bolhás, azt képzelem, az 30 napi védelmet ad. Hogyha a bolha jön a nyakörvet teszél rá, akkor viszont ne legyen 3 éves kislányod, aki ölelgeti a kutyát. Mert az meg fél évig tartja távol a bolhát, de közben folyamatosan vegyszert enged magából, és ezt nem akarod, hogy a kislányod is nyalogassa, vagy a ő szervezetébe is bejusson. Megoldás? Egy tabletta, amit beadsz a kutyának, és akkor ő olyat izzad, amitől a bolhák és a kullancsok távol maradnak tőle. Na jó, tehát ez még egy vagyonba kerül. Most éppen abban maradtunk, hogy holnap után visszamegyek és megveszem azt a tablettát, ami fél évig olyan szagot csinál a kutyának, hogy abban nem megy bele se bolha, se kullancs, se semmilyen vérszívó. Ez látszik a jó megoldásnak. De hát előtte itt még bal kézzel nekem egy spriccelnem kell, amikor sejtésem van, hogy esetleg bolhák mozoghatnak a szobámban, a stúdiómban. Úristen, ide jutottunk. Akkor itt fújkodom ezzel a szintelen szaktalan vegyszerrel, amiről azt írja, hogy biológiai elbomló, és mennyire környezettudatos eszköz. Hát nyilván az kisebbik flakonnal vettem, szerinted marad benne. Teljesen üres a flakon. Hát, így jártunk. Kérem, zsufajazz.hu, a starskyjazz.hu weboldal megállt, a starskyjazz ne keressetek, ilyen weblap már nincsen, a zsufajazz.hu-n tudtok találkozni ezzel, és a másik műsorral, mindegy, mindkettővel. Na, szóval ez a lényeg, búcsúzom tőletek, remélem sikerült jó remixeket adnom itt a nyár derekán, a Szent Iván éj hangulatban. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra! Sziasztok!
2: Több vasútvonalon korlátozzák a meleg miatt a sebességet. A természetes légkondicionáló az egyetlen fegyver a hőhullámok ellen. Ma tovább fokozódik a hőség, a napos időben köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét, az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MT-ben. Közleményük szerint már az eddigi kánikula is érezhető többletterhelést jelentett a vasúti pálya és a járművek számára, de a harmadfokú riasztási szintet elérő hőség még intenzívebben kihatással lesz a vasutakra. A közlekedési társaság hangsúlyozta, a MÁV pálya és a felső vezetékhálózat karbantartó szakemberek folyamatosan készen állnak arra, hogy javítsák a vasúti hálózatban keletkező hibákat, de felhívták a figyelmet, hogy a Srínben a hőség hatására kialakuló hibák, például maradó alakváltozások és illesztési problémák javítása jellemzően csak a hajnali hűvösebb órákban lehetséges. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A hőség elleni küzdelemben a professzionálisan tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek, valamint a hazai nevelésű klímarezisztens növényanyag jelentik az egyetlen valódi, hosszú távú és fenntartható megoldást, közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete szombaton az MT-vel. Azt írták, a Magyarországot sújtó tartós hőkupola és a második, illetve harmadfokú hőségriasztás rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt településeink védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. Gyakran láthatatlan kockázat a magyar vállalatok számára is, ha az alkalmazottak Shadow AI-t, azaz nem ellenőrzött mesterséges intelligenciát használnak a cégen belül. Jó lehet, az elemzés szerint a generatív megoldások, mint a ChatGPT, a Gemini vagy a Claude gyors és hatékony segítséget nyújtanak a mindennapi munkában, jelentős biztonsági és adatvédelmi problémákhoz vezethet, ha a cégek nem szabályozzák alkalmazásukat. A közlemény szerint a kockázat nem elméleti. 2023-ban a Samsung mérnökei a munkafolyamatok gyorsítása és tesztelés céljából belső vállalati dokumentumokat és bizalmas forráskódot töltöttek fel a ChatGPT-be, ami adatszivárgáshoz vezetett. Tovább fokozódik a hőség a napos időben, a legmelegebb órákban 36 fokot mérhetünk ma a térségünkben. Számottevő csapadék ezen a napon sem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt. A déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések. A kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
5: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
4: Tapintható alaprajztáblák, braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
5: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu
6: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
7: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
6: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
8: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
9: Június 28-a, vasárnap. Budapesten ma délig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Örsvezér tere és a Puskás-Ferenc stadion között karbantartás miatt. Lezárták a hétvégére a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétfőtől hétköznapokon, 17 órától másnap hajnalig zárják le a pesti alsó rakpartot. A 11. kerületben a Villányi úton a Budörsi út után lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt július 12-éig. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szél Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos a Krisztina körúton átközlekedik, az 56A villamos hétköznapokon is egész nap jár. Egyirányosították a budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, augusztus végéig mert javítják a távfővezetéket. A 133E autóbusz Nagy Tétény felé terelve közlekedik, több megállóját áthelyezték. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be. A Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Az Üllői út 19. kerületi szakaszán a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban halad a villamospálya karbantartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. Az 50-es villamos nem közlekedik a villanytelep és a határút között. A határút és a Lajos-Mizsei sorompó között pótlóbusszal utazhatnak. Hétvégén a 23-as és a 24-es villamos helyett a keleti pályaudvar és a Nagyvárad tér között pótlóbusszal lehet utazni karbantartás miatt. Egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát befelé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt, várhatóan ma délután 5 óráig. Karbantartás miatt hétvégén az 51-e a villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak. A 2B villamos nem közlekedik a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között. A sűrűbben közlekedő 2-es villamos, a 23-as villamos, illetve a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét ajánljuk. Mától naponta 7 órától 15 óráig, a 10. kerületben a Kőér utcában a Vasúti hídnál lezárják a fél útpályát a híd karbantartása miatt. Ma délután N4-es nosztalgia autóbusszal utazhatnak Zugliget Libegő és az Erzsébet királyné útja aluljáró között. Szintén ma délután N19-es nosztalgia villamos jár a Deák Ferenc tér és a Batthyány tér között.
10: Hobby rádió!
11: Mikrofonok bekapcsolva, potméterek kibiztosítva, akkor nincs más dolguk, mint hogy hátradőljenek és élvezzék a Szevasztokot! Ha elkészültek, hamarosan indul, hisz minden készen áll, a mikrofonok izzáspontban, a hallgatóság is csak arra vár, hogy szabaduljon el egy kicsit a pokol, boruljon ki a buli, kacskaringozni a Kacaj Birodalmában, csak is a Szevasztokkal tuti!
12: Hát igen, így pukkanjon ki minden zacskó Magyarországon, a Szevasztok című műsorban, itt a veszélyes interaktív média csorda hiperadása, a Szevasztok, amelyet jogában áll hallgatni. De így úgy is mondhatnám, hogy 3 végbél kupa forgalmazóból 2,5 biztosan ezt idefüllent és biztosan ezt hallgatja. Ami a mai műsort illeti, újdonságok, hírek, vészhelyzetben maradni című sorozatgyilkos darabunk, illetve Hacsek és Sajó is itt lesz körünkben, és még nagyon sok hangutánzó ember, nyímnyomok, illetve ufók, és még sokan a stúdióban itt fognak dühöngeni. Hát úgy néz ki, hogy egyedül vagyok, eddig, mint az ujjam.
13: És már is egy telefonáló van a vonalban. Hello, mutatkozz be.
14: Hello, csókolom.
13: Szia.
14: Én Szabó Józsi vagyok.
13: Hát tegezzél nyugodtan. Szia Józsi.
14: Jó, szia.
13: Honnan hívsz minket?
14: Derecskéről.
13: Jó, de is hallatszik a műsorunk, és hogy tetszik?
14: Nagyon jó, hát anyukám most kopasztjukat, és pont hallgatjuk mind a 8-an.
13: Mind a 8-an? Nagy család vagytok,
14: nem? Sok terek kis tesóit, a porontyok szaladgálnak már.
13: A porontyok? És mivel foglalkozol éppen te?
14: Tegnap talicskáztam egy kicsit az udvaron, ahogy nem tanulok sehol, mert hát...
13: Igen, és fölösleges is a tanulás elvégre. És miért hittem minket, kedves Jancsi?
14: Hát én Don Giovanni effektet szeretnék kérni.
13: Don Giovanni effekt, jó.
14: Bizony.
13: A technikusunk beáll. Igen,
14: és a barátaimnak küldeném. Kovács. Kályózi.
13: Kályózi, jó, nem mondjuk ilyen nevét, persze.
14: Igen.
13: Ez egy olyan műsor, amiben nem lehet kimondani a neveket. És osztályfőnöködnek esetleg? Ja, mondhatsz, hogy nem tanulsz.
14: Hát nincs osztályfőnököm, igen.
13: Téged az élet tanít akkor.
14: Ez jó, van. Bizony.
13: Akkor számolj vissza a 3-at, vagy
14: hát 3. Hát de nem tudok számolni, he.
13: Ha tényleg nem jártál súlyú, akkor mondd azt, hogy macska bajusz. De így szótagonként macska bajusz, és akkor beadom az effektet.
14: Macska bajusz.
13: Már
14: Igen. Köszi szépen, annyira meghatottam.
13: Hallgass továbbra is a műsort. Amúgy mit reggeliztél ma?
14: Hát én semmit, hát nem volt kajánk reggel.
13: Hát akkor köszönöm, hogy hívtál minket. Hallgass továbbra is a műsort. Hello.
14: Csókolom.
13: Hello.
14: Hello.
15: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
16: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámai, sziasztok.

0: Kamu reklám.
1: Piroska ment az erdőben, és egyszer csak felkiáltott.
2: Cecá!
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Hobby rádió.
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby rádió hallgatóit.

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Itt vagyunk újra, Suli, Moli, itt van mellettünk, egyenesen az égből pottyant.
3: Igen, most már én is megérkeztem, sziasztok, szevasztok, Alexandra vagyok. Technikai akadálya volt, hogy csak most tudtam megérkezni sajnos.
2: Az vidékről. A fránya busz.
3: Így van, az a fránya busz. Na de vágjunk is a közepébe. Egy vendégünk van itt a stúdióban, mégpedig...
2: A Tanya Rádió műsorvezetője. Suvac Ferenc vagyok, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Ferenc. Igen, érdekes eset történt önnel.
2: Nagyon
3: tudom.
2: Érdekes eset történt velem.
3: Az ön foglalkozása sem semmi, ugyanis ön a...
2: hasbeszélő vagyok.
3: Én azt is tudom, hogy a helyi vegyesbolt vezetője.
2: Igen, az
3: és
2: igaz.
3: És emellett még szippantyús is.
2: Hát igen, vár ezt titokba szoktam tartani, állatba szoktam dolgozni valójában. Vármelyik ez a business van, szóval semmi legy.
3: Na de beszéljünk arról a különleges eseményről, ami önnel történt.
2: Giver a víz, nem tudom szóval egyet mondani így rádióba.
3: Persze.
2: Fekszek az ágyba, egyszer csak kinyitom a szemem, az hoppott van egy ilyen 150 centis kis zöld lépse. Gondolat átvitel azt mondja nekem, hogy kell ki az ágyból. Most érted, most itt fekszek, így mezítelenül. Anyazülött mesztelenül, és akkor egyszer csak egy 150 centis ember, aki azt mondja, hogy menjek ki az ágyból.
3: És ön kikelt az ágyból?
2: Kikeltem, mert kényszerítettek, így kirepítettek, és elvittek így magasra. Ugye egy űrhajóba beletettek.
3: És mi történt az űrhajóval?
2: Tóra lett, az történt, hogy az UFO azt mondta, hogy most megvizsgálnak, hogy ne féljek, mert nem bántanak. Kiszedték az agyamat, aztán kiszedték a minden belszervemet, tüdőt, máj, epe hólyagocskák, tüdő, furut.
3: És utána visszarakták?
2: Utána igen, kicsit összekeverték, de utána kijavították a hibát és korrigálták. De akkor szerencsére démonná váltam, és elfogtam őket, és bezártam a pajtámba. Most is ott vannak amúgy.
3: Hogyan?
2: Vannak a pajtámba.
3: Hogyan történt ez a démonná válás?
2: Ez úgy volt, hogy hirtelen zöldek lettek a szemeim. Szóval másra nem emlékszek.
3: Értem.
2: Ugyanattal elvesztettem a fonalat. Most ott vannak nálam, és szóval most nagyon jó.
3: Az energia szintje, nem tudom, az auráját befolyásolta ez az UFO elfogás?
2: Igen, a bioenergiái, már mondottam, lecsapadtak, nagyon veszélyes lett. Aztán a szobánkban nagyon sok gonosz energia szabadult fel azóta. A kutyám például, a Blöki, szegény kutyám mancsa hirtelen villámgyorsan elkezdett mozogni, megintette a testemet, és a mai papillapban lerajzolta a belszerveimet, és bemutatta rajta, hogy melyik az én beteg szervem.
3: Esetleg más paranormális
2: tevékenység? Igen, a tehenem elapadtak, mind az egytől, Böske, Bimbo, azóta csak Dostoyevsky idézeteket mormog egész nap. Szóval nagyon brutális dolgok történtek, nem is tudom, hogy történhetett ez.
3: Nem tudom, igaz-e az az állítás, hogy a falu toronyórája visszafelé jár, mióta önnek történt ez az eset?
2: És a pap rejtélyes körülmények között elrepülni is tud most már, szóval nem tudom, itt van amúgy körükben egy UFO-t, és meghívtunk egy UFO-t, ezt az UFO-t elhívtuk ide, és odaadtuk neki a magyar nyelv tankönyvét, abból is a stilisztikai oldalakon belül a ifjúsági nyelv oldalait adtuk oda neki, hogy tanulmányozza a fiatalok nyelvét, mire jutott.
3: Kíváncsian várom az eredményt.
2: Szevasztok, skacó, jó a műsor, jó a bezinkecskétek, mi ez a ricsaj doboz itt, mit hintitek a rizsát, nyomjátok a súdert.
3: Ez igen, gratulálok ennek, Ferenc, úgy látszik, igazán mesteri fokon kioktatta az elfogott UFO-ját az ifjúsági nyelvre. Köszönjük, hogy eljött ide a stúdióba.
2: Ahogy igazán nincs mit, hiszen Bugyibicska fanyeli, ha elveszik, megkerül. Jaj, és az előre bejelentett, hogy a zacskópukkasztás. Jaj, na megint nem megy.
3: Ah. És sikerült végre zacskót pukkasztanunk.
2: Akkor most zene.
4: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Kamu reklám.
1: Aki a villamos alatt fekszik, nem őszinte a mosolya.
0: Kamu reklámot hallottak. Hobbi rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
4: Hobbi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Sziasztok! 10-ből 8,34-en ezt hallgatják.
1: Most pedig vészhelyzet következik. A főbb szereplők, gonosz doktor, szara nővér. Mit csinál? Ja, O.G. Samson és a többiek, doktor Jackie, meg ilyesmi.
2: Jöjjön, doktor! Jöjjön, gyorsan, jöjjön, gonosz doktor! Ez a kisfiú lenyelt egy helikopter alkatrészt!
3: Hogy történt?
2: A kislány cipon a tetőn tartózkodott, amikor arra ment.
3: Úgy érti, repült.
2: Igen, igen, de most ez mindegy. A lényeg az, hogy
3: milyen helikopter volt?
2: Egy Bell 200-as jetlengel. De most ez lényegtelen. Erről esett egy forgószánylapát ellensúly, majd egy leszálló fényszóró. Pont a csodálkozó gyermek szájában.
3: Hozzák az elektrofibrillátort.
2: De gonosz doktor, még él a gyerek?
3: Ne avatkozz a nagyok dolgába, te kis.
2: No, okosabb akarsz lenni, mint a főorvos, te kis.
3: Na jó. Én már akkor operáltam, akkor te még.
2: Egy kis amalgángeot szimprosabbat neki. Jaj, a púzus ijesztően emelkedik.
4: El fogjuk veszíteni, el fogjuk veszíteni.
2: Alibaba megelőzi csinompalkot, az elsőként fut be. Elveszítettük!
3: Legyenek tekintettel legalább a gyerekre, amíg távol vagyok.
2: De gonosz doktor, hova megy?
3: 10 óra, ideje bekapnom valamit. Addig kezdj el a műtétet, ha annyira okos.
2: Doktor? Csak ápoló.
3: Nem baj, tudja a dolgát.
2: Hát, állták kicserélése és tisztítása, betetés.
3: Na, most a következőt kell csinálni. Felnyitja a hasonlat, kiszedi a helikopter alkatrészeket, majd visszavarja. Ez sem lehez, mint állt el a tisztartani.
2: Újabb beteg, akkor át tüsszentett, hogy kifittyent a tüdeje.
3: Szóval fittent hány.
2: Nem szép dolog, hogy így vetszelődnek.
3: Beteg, dohányzik?
4: Inkább innék valamit.
3: Apja, miben halt meg?
4: Búcsúban, heveny lövöldözés, meg ilyesmi.
3: Mondja, beteg iszik?
4: Hát most, hogy már meghalt, nem igazán.
2: Ne vezesse félre a hatóságokat. Szokott fürdőkádban elaludni?
4: Igen.
3: Akkor lepra, menthetetlen. Elvégre is meddig akar élni?
4: Hát nem tudom.
2: Újításokról kérdezi gonosz doktort, a kórház vezetőjét. Milyen újításokat vezetnek be?
3: Hát például olyan dolgok vannak, például, hogy a halálos betegeknek vigaszdi nyanánt kiosztunk 500. Azaz 500 darab orvosos viccet ilyen nyomtatott változatban, és ezzel úgy gondoljuk, egy kicsit vidámabb lesz az utolsó nap. És azért nem 5000, csak 500. Visz. Ennyi.
5: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Adjon Isten, és köszönjük Kukucvízi Adalbertnek ezt a kedves beszólását. Most pedig, ahogy megígértem, híreink következnek. Először is egy nagyon fontos közéleti hír. A milliárdos olajmágnás Kukucvízi Adalbert és társa, a felejthetetlen Kolombár Csaba felhalmozott pénzének javát a szegények megsegítésére szánja a városban. Csak ezen a héten több ezer új kukát szeretetett fel, amelyben a hajléktalanok bármit kotorhatnak. A milliárdos azzal folytatta a sorozatot, hogy mesterségesen előállított szemetet szóratott a főbb terekre, a szegény emberek feloldhatatlan szórakozására, a szegényebb városnegyedekben, esetleg harmadokban, betiltotta a meg is vagy bármilyen élelmiszer reklámozó transzparenseket, óriás posztereit, hogy csökkentse egyáltalán a vágyakozó tekinteteket és az éjségérzet kialakulását. A kocsmákat könyvtárakká alakította át, amelynek már azonban kevésbé örültek a hajlék nélküliek. Kukucvízi Adalbert egyébként évente számos jótékonysági rendezvényen, bizony, vesz részt. Így például tavaly a rákos betegek számára remek szabású, barokkos, csicsás koporsókat készítetett, amelybe a cégének a szimbólumát, egy gombolyaggal játszó aranyos kis cicát faragtatott bele, és amely az alkotó megnyerte a legviccesebb koporsók díjat. A milliárdos elmesélése szerint tudja, milyen az élet a gettóban, hajléktalanul, ezért alig elhasznált kartondobozokat és vaskos csöveket adományozott a sikátorok névtelen hőseinek, hogy legyen hol aludniuk. És most hallgassunk meg néhányat közülük.
3: Olyan jó ember, áldja meg az Istenke, mindig gondolnák, mutkor, éppen kotorok a kukába, egy fél füveg hallgatót találtam, no meg egy, hogy is mondják, törött vécéülőke, az, micsoda szeretse, ha a kettőt összetudom valahogy eszkábál összerelni, akkor lesz egy műlábam.
4: Én találtam, amikor szendvicset, de szart helyett hülye üvegreszeléket tett bele valat. Mondható, nagyon vicces, nagyon vicces.
2: Kukucvízi az állástalan fingó emberre is gondolt. Ő lesz a vidámpar új lufi fújója.
4: Olyan jó bácsi, vicces lufikat fúj fel, csak amikor kipukkan, olyan büdös lesz tőle, nem tudom miért. Talán rossz gázt használ.
5: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Mária, kérem, tartsak közelebb a kagylóhoz a kezét, mert nem látom tisztán.
1: Adom, ott van, most rajta van.
0: Igen, már látom, már.
1: Kicsit koszos a kezem, nem, ez nem zavarja? Kicsit,
0: hát nem
1: mostom
0: tudja,
1: most
0: ez egy hónapja. Taktika nálunk, szóval így a sugárzás, ami a szemünkből jön, amint visszaverődik. Szóval akkor azt így nem tartóztatja fel, és már mondom is, hogy a biorezonás elég ingadozó. És a vetületi árnyékokból álló vonalrendszer ugyan világosan felvázolja a göncölszekeret, ám az apró beletetek megbontják ezt az egyensúlyt. És a tenyered rajzát Michael Jackson képével teszik hasonlatossá.
1: És mit tudsz jósolni, hány gyerekem lesz?
0: Megmondod, fiam, hogy túl sokat kérdezel. Na, jó van.
1: Kicsit túl más.
0: Elárulom. Szerintem legalább 10 gyerekkel számolj, bőséges gyermekáldásban lesz részed.
1: Kapom. És hány évig fogok jönni?
0: Hosszú 120 év fölötti kort fogsz megélni.
1: Igen, mert én a múltkor megkérdeztem egy másik tenyőről, és az csak 50-et mondott.
0: Hát, az egy kontár volt. Az ilyeneket kirekesztjük a céből és a szakszervezetből. Mi 100 év alatt nem is jósolhatunk, ez benne van ugyebár a képzési rendben.
1: Lábból is tudnak jósolni? Lábtenyérből?
0: Ez kicsit bonyolultabb, erre külön szakosodások vannak. Egyesek úgy tartják, hogy lehetséges, de mondom, ezek is az úgynevezett kontárok közé tartoznak. Maradunk a jól bevált tenyérjós módszernél.
1: És tyúkbélből, meg tyúk belső szervekből?
0: Hát ez esetleg a fekete mágiához tartozik, erről nem tudok információt adni. Esetleg további 120 forint plusz száfa per percnél, de maradjunk abban, hogy a tenyér az így jól bevált, esetleg kávézattal szoktunk, különleges esetekben például esküvőkön, temetéseken jósolni.
2: Jó napot kívánok, kedves tenyérjósnő! Én Jenegy Alexandra vagyok, a kollégának a munkatársa. Megkérném, hogy nekem is jósoljon egyet. Mit is csináljak? Mit kell ilyenkor csinálni?
0: Hát a tenyeredet tedd közelebb a telefonkagylóhoz, édesem.
2: A balt vagy a jobbat?
0: Teljesen mindegy. Ez egy profi tenyérjósnak nem lehet különbség.
2: Akkor a bal tenyeremet teszem oda, jó?
0: Rendben.
2: Na, mit lát?
0: Szóval az az igazság, hogy én csak levelezőn végeztem ezt a tenyérjós tanfolyam, de azért 100%-os biztonsággal mondhatom, hogy 110 évig fogsz élni, életed nagy szerelmével fogsz összeházasodni.
2: Mikor?
0: Mi az, hogy mikor?
1: Azt nem látom.
0: Azért mindent én sem láthatok. De ja, annyit mondhatok, hogy akkor, amikor itt lesz az ideje.
1: És most hányat mutat?
0: Hármat.
1: Igen, nem tudom, hogy elhiszik el, de tényleg annyit mutatott.
2: Ez így van.
0: Hát egy tenyérjós nem lehet csőbe húzni, ahogy próbáltátok.
2: Bevallom, egy picit én is foglalkoztam tenyérjóslással. Azt meg tudnám mondani, hogy a holdvonalon mennyire rajzolja ki a szerelmi életemet?
0: Hát csak annyira, mennyire éppen szükséges.
2: Ez pontosan mit jelent?
0: Hát 45 és 55 fok között ingázik.
2: Értem.
0: Ez az összefüggés. Továbbá mondhatom, hogy a nagy betegségek elkerülnek téged, ellenségeid viszont étrákos, nyomorgó koldusok lesznek, de sajnos van egy rossz hírem is, kislányom, hogy meg fog halni. Bár ezt nem látom pontosan, úgyhogy ezt nevet készpénznek, ebben ez egyben nem vagyok biztos.
1: Nem biztos, hogy meg fogsz halni a legszorra.
2: Ennek szívből örülök, és köszönöm, hogy jósolt neked.
0: Igazán nincs mit, a számlát majd továbbítom, és a pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el.
1: Köszönjük szépen, és mi történik akkor, hogyha engem előtt holnap egy villamos, akkor kártérítenek engem?
0: Már mondtam, hogy a reklamáció nem az én hatásköröm, forduljon az a
1: pénzre. De én azt akarom, hogyha meghalok, mondjuk idő előtt meghalok, akkor fizessenek nekem 100 000 forintot, hogy vehessek egy színes
0: tévét. Ezért vannak a biztosítók.
1: Na jó, azért minden esetben nagyon szépen köszönöm, nagyon jó végszó volt.
2: Kedves hallgatóink, a Szevasztok című magazint hallották, búcsúzik önöktől a két műsorvezető.
1: Gárdonyi Szilárd.
2: És Jenei Alexandra.
1: Alexandra, akarod, hogy nyávogjak?
2: Légy szíves.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Kialakulóban van a Sziasztok Kultúra a Balatonnál. 3 milliárdos fejlesztés a Széchenyi fürdőben. Ma napos idő várható kevés gomoly felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-ben. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni Sziasztok kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MT-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 000 forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. Augusztus végén több mint 3 milliárd forintos fejlesztés indul a Széchenyi fürdőben. A fővárosi közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására, így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkák. Az első ütemben a női termárész fog megújulni, a legmodernebb vízkezelési technológiák telepítésével a munkálatok egy évig tartanak. A felújítás része az uszodai főbejárati lépcső restaurálása, a belső udvari tányéros szökőkutak restaurálása, a kabinsori műkőlépcsők, műkőfelületek és lábazatok restaurálása és rekonstrukciója. Idei szezonban készülhet el, ahogy elkezdődik az uszodai öltözők restaurálása koedukált használat kialakításával. A lépcsős napozó burkolási és szigetelési munkálatai 3 hónapig tartanak majd a tervek szerint. A következő években ennél sokkal jelentősebb volumenben több mindent is meg kell majd csinálni, nyilatkozták. Ma napos idő várható kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, illetve extrém erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk védelméről.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 28-án az Irén és a Levente nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az Irén görög eredetű, a mitológia szerint Eiréné Zeus és Themis lánya, a horrák egyike, a béke istennője, jelentése béke. Az Irén név öntudatos, pozitív, de ellentmondás nem tűrő karakter kialakítását segíti, jó a kézügyességük, amikor zavartalanul tehetik a dolgukat és haladhatnak kitűzött céljaik felé, kellemesek és optimisták, de ha épp ellenkezőleg útjuk során akadályokba ütköznek, gyakran cselekszenek meggondolatlanul. Becézése: Irénke, Irike, Inci, Ircsi, Réni, Rénike, Renci, Rencike és Irina jeles viselői a névnek. Ágai Irén, Borbás Irén, Bordán Irén színésznők, Gulácsi Irén írónő, Sota Irén színésznő, valamint ön, kedves Irén. Ezen a napon köszöntjük még Levente nevű kedves hallgatóinkat. A magyar eredetű férfi név jelentése: levő, létező. A Levente név komoly, nyugodt, felelősségteljes személyiség kialakulását segítheti. Fontos számára az otthon, szülőként türelmes és megértő. Becézése: Levi, Levike, Lebus, jeles viselői a névnek. Harsányi Levente műsorvezető, Király Levente színész, Molnár Levente gitáros, Szörényi Levente zenész, énekes és ön, kedves Levente. Ezen a napon köszöntjük még Círus, Erina, Gyula, Hektor, Iréneusz, Iringó, Járne, Laura, Laurencia, Leo, Leonidas, Lora, Lorett, Marcella, Petunia, Szerénusz, Szirom, Szironka és Tivadar nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt a hobbi!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 28-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma milyen érdekességekkel készültem. 1389. június 28-ával kezdünk. A Rigómezei csatában az oszmánok legyőzték a Lázár fejedelem vezette szerbeket és szövetségeseiket. Első Murád szultánt meggyilkolták a csatában. Fia első Bajezid a török birodalom adófizetőjévé tette Szerbiát, tovább terjeszkedett és meghódította Bulgáriát, Tesszáliát és Makedóniát. Folytassuk a 16. századdal, 1577. június 28-án Siegenben megszületett Pieter Pauwel Rubens flamand festő, aki Antonis von Dijkkal a barokk festészet legjelentősebb képviselője volt. Rubens nem csak sikeres művész volt, hanem a francia, angol és spanyol udvarban szolgáló diplomata is. 1608-ban itáliai utazása után tért vissza Antwerpenbe, ahol létrehozta saját műhelyét. Életművét vallási, történelmi és mitológiai tárgyúképek alkotják, valamint tájképek és portrék. Festményei a barokkra jellemző mozgalmasságot és érzékiséget tükrözik, kompozíciói átlószerkezetűek, színei színpadiasak, szinte világítanak. A 19. századdal folytatjuk, 1836. június 28-án. 85 éves korában meghalt James Madison, aki az Amerikai Egyesült Államok negyedik elnöke volt 1809-től 17-ig. Thomas Jefferson utódaként 1809. március 4-én iktatták be hivatalába, 1812. december 2-án ismét győztesen került ki az elnökválasztásból. Maradunk még a 19. században, 1884. június 28-án Táncsics Mihály író, politikus meghalt. Aztán folytassuk a 20. század elejével, 1914. június 28-án Szarajevóban Gavrilo Princip anarchista meggyilkolta Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét. Ez szolgált őrügyként az első világháború kirobbantásához. 5 évet lépünk előre, 1919. június 28-a, még mindig a háborúhoz kapcsolódva, a Versailles kastély tükörtermében aláírták a szövetségesek és Németország közötti békeszerződést. 2 évet lépünk előre, 1921. június 28-án született Ötvös Gábor zenész, zenebohóc. Bizonyára mindenki emlékszik erre a mondatra, van másik. Aztán folytatjuk a 20. század második felével, 1957. június 28-án meghalt Poldini Ede zeneszerző, zongoraművész. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: Üzenet a Mózes 3. könyve 19. fejezetéből.
1: Én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne lopjatok, ne hazudjatok, és senki se csalja meg honfitársát. Ne esküdjetek hamisan nevemre, mert meggyalázzátok istenetek nevét. Én vagyok az Úr. Fele barátodat ne zsákmányold ki, és ne rabold ki. A napszámos bére ne maradjon nálad másnap reggelig. A süketet ne ócsárold, a vak elé gáncsot neves, félj istenettől, én vagyok az Úr.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: 2026. június 28-a, évközi 13. vasárnap. Evangélium Szent Máté könyvéből 10. fejezet 37-től 42. vers. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. És aki az igazat befogadja, mert igaz, az az igaznak jutalmát kapja. S ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is a legkisebbek egyikének azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Elmélkedés. Egy pohár víz. Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt, olvassuk a mai vasárnap evangéliumában. Ezek a mondatok első hallásra furcsának, ellentmondásosnak tűnnek. Arról beszél Jézus, hogy ne szeressük családtagjainkat. Nem erről van szó. Aki igazán figyel, megérti, Jézus nem elvenni akar a szeretetünkből, hanem megtisztítani és megszentelni azt. Ami igazán fontos, az nem válhat akadállyá Isten felé. Jézus az első helyet kéri az életünkben, mert csak akkor tud minden a helyére kerülni, ha ő a középpont. A családhoz való ragaszkodás, a barátok iránti hűség, a saját életünk védelme mind-mind érték. De ha ezek fontosabbá válnak, mint Krisztus személye, akkor elhomályosul bennünk az isteni világosság. Jézus azt kéri, hogy teljes szívünkkel őt válasszuk. És akkor minden más szeretet is megtisztul, elmélyül. A kereszt, amelyről beszél, nem pusztán szenvedés. A kereszt azt jelenti, hogy vállalom azt az utat, amelyet Isten számomra kijelöl. A kereszt egy életforma, amely lemondásból, önátadásból, hitből és hűségből áll. A világ azt tanítja: élj magadnak, gondoskodj magadról, ne vállalj túl sokat. Jézus pedig azt mondja: tedd le életedet nálam, élj másokért, és elnyered az örök életet. Egy fiatal házas pár egy kis faluban élt, két gyermeket neveltek. Vallásos emberek voltak, rendszeresen jártak templomba. A férfit egy napon megkeresték, hogy egy karitatív misszióban segítkezzen egy szegény vidéken. Nagy döntés előtt állt: ha elvállalja, akkor időnként ott kell hagyni a családját. Hosszú imádság és a feleségével való megbeszélés után elvállalta a szolgálatot. A nehéz körülmények között, sok szenvedés és öröm között élve egyre világosabban megértette, nem elhagyta a családját, hanem Istenre bízta őket. Amikor 2 év után letelt a szolgálat, a felesége és a gyermekei megerősödve fogadták, és egy új, gazdagabb szeretet született közöttük. Az igazi szeretet akkor a legteljesebb, ha Istenre épül. Ha Jézus az első, akkor minden más megszentelődik. Az evangélium második része a legkisebb jótettekről szól. Ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is a legkisebbek egyikének, nem marad el a jutalma. Jézus itt apró cselekedetről beszél, amely szinte jelentéktelennek tűnik. Ez Jézus logikája. Nincsen kicsi szeretet, ha az tiszta szívből fakad. Egy önzetlen gesztus, egy mosoly, egy megfelelő időben kimondott bátorító szó, egy látogatás, egy figyelmes odafordulás a fele baráthoz. Mind lehet az isteni szeretet hordozója, mert minden szeretetből fakadó cselekedet egy pohár víz. A keresztény élet nem a látványos teljesítményben mutatkozik meg, hanem a mindennapok hűségében. A jó szóban, a türelmes hallgatásban, a megbocsátásban. Ez a keresztény élet titka. Az odaadásban válik teljessé az élet, a szeretetben nyer új értelmet minden. Jézus nem illik a világ megszokott szabályai közé. Aki őt követi, annak más ritmusra kezd járni az élete. Aki vállalja a keresztet, az szabadabb lesz, mert a kereszt nem teherként nehezedik ránk, nem nyom le a földhöz, hanem felemel. Nem elvesz, hanem ajándékoz. Az igazi tanítvány tudja, hogy a kereszt súlya alatt növekszik az öröm, de nem földi sikerből, hanem abból fakadóan, hogy Isten akaratát teszi. Uram Jézus Krisztus, oly sokszor próbálok mindenkinek megfelelni, kapaszkodom emberekbe, helyzetekbe, ragaszkodom terveimhez és elképzeléseimhez, de közben elfelejtem, hogy csak egyetlen hely van, ahol biztonságban vagyok, melletted. Segíts, hogy téged szeresselek mindenki előtt. Add, hogy ne féljek a keresztjeimtől, és taníts meg szeretni a kis dolgokban, a csendes szolgálatban, az észrevétlen jóságban. Veled akarok élni, és benned szeretném megtalálni az életem teljességét. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: As you may or may not know, tonight is being recorded for our next live album. So you better make a lot of noise if you want to get your session fees, all right? This one's called Murder in the Skies.

0: műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Rádió.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
4: Tudta ön azt, hogy az 1989-es panamai invázió során az amerikai kommandósok úgy próbálták előcsalogatni Manuel Noréguiát a vatikáni nagykövetségről, hogy az AC/DC Highway to Hell című számát játszották maximális hangerővel? Brian Johnson az AC/DC énekese, amikor meghallotta, hogy a zenéjüket pszichológiai hadviselésre használták, így kommentálta az esetet. Azt hiszem, ezek után nem fogunk koncertfelkérést kapni a pápától.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
5: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
1: Június 28-a, vasárnap. Budapesten ma délig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Örs vezértere és a Puskás-Ferenc stadion között karbantartás miatt. Lezárták a hétvégére a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétfőtől hétköznapokon, 17 órától másnap hajnalig zárják le a pesti alsó rakpartot. A 11. kerületben a Villányi úton a Budörsi út után lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt július 12-éig. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szél Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos a Krisztina körúton átközlekedik, az 56A villamos hétköznapokon is egész nap jár. Egyirányosították a Budafoki utat a Lánymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, augusztus végéig, mert javítják a távhővezetéket. A 133E autóbusz Nagy Tétény felé terelve közlekedik, több megállóját áthelyezték. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be. A Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Az Üllői út 19. kerületi szakaszán a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban halad a villamospálya karbantartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. Az 50-es villamos nem közlekedik a Villanytelep és a Határút között. A Határút és a Lajos Mizsei Sorompó között pótlóbusszal utazhatnak. Hétvégén a 23-as és a 24-es villamos helyett a Keleti pályaudvar és a Nagyvárad tér között pótlóbusszal lehet utazni karbantartás miatt. Egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát befelé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt, várhatóan ma délután 5 óráig. Karbantartás miatt hétvégén az 51A villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak. A 2B villamos nem közlekedik a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között. A sűrűbben közlekedő 2-es villamos, a 23-as villamos, illetve a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét ajánljuk. Mától naponta 7 órától 15 óráig, a 10. kerületben a Kőér utcában a Vasúti hídnál lezárják a fél útpályát a híd karbantartása miatt. Ma délután N4-es nosztalgia autóbusszal utazhatnak Zugliget Libegő és az Erzsébet Királyné útja aluljáró között. Szintén ma délután N19-es nosztalgia villamos jár a Deák Ferenc tér és a Batthyány tér között.
0: Reklám!
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

You are sitting there in a hey! Hey! Hey! Yay! Ami a lényeg, az egyik legfontosabb dolog, hogy a dobnál még mindig a rockdobosok királya, Donáth Tibor, DJ!

0: játszott a király!
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Rendkívüli hosszan tartó hőhullámokra kell készülnünk a nyáron. Rövidített ügyfélfogadás a NAV-nál a klíma nélküli helyeken. Ma tovább fokozódik a hőség a napos időben. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli hosszan tartó hőhullámokra kell készülni. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzése szerint a globális El Niño jelenség hatására idén nyáron rendkívüli hosszan tartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írta a szombaton Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Nagyos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti. A tárcavezető hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is. Rövidített ügyfélfogadás a NAV-nál a klíma nélküli helyeken. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal, azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság szombaton az MT-vel. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint várják az ügyfeleket. A személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. Összesen 12 ezer tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak, közölte a kormányzat Facebook oldalán szombaton. Bejegyzésükben jelezték, Tiszaújvárosban 5 ezer, Zalacsányban 4 ezer, Orfűre pedig 3 ezer zacskó vizet vittek a katonák. Szombattól kedd éjfélig harmadfokú hőségriadó van érvényben az ország egész területén, ami összehangolt védekezést és társadalmi összefogást is igényel. Texasban két hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot, közölték a helyi hatóságok. A 3 éves Gracie-t repülőgépről egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják. Az egzotikus állat tulajdonosa közölte, azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülés érdekében azt tervezi, hogy kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen. Tovább fokozódik a hőség a napos időben, a legmelegebb órákban 36 fokot mérhetünk ma a térségünkben. Számottevő csapadék ezen a napon sem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt. A déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések. A kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok.
0: Hobby Rádió.
2: Reklám. Ahol életre kel a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
6: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót!
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
5: Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő műsor kizárólag a Hobby Rádió csatornáján hallható. Megosztása engedély nélkül tilos. Előző műsorainkat a gépház.hobbyradio.hu oldalon hallgathatják meg.
0: Hölgyeim és uraim, a Hobby Rádióban indul a Gépház, az akadálymentes szórakoztató informatikai magazin, ahol mindig friss újdonságokat szolgálnak fel a házmesterek. Bojtor Zoltán, Rauk Róbert és Szakács Máté. iOS, Android vagy PC? A Gépházban minden kérdésére van válasz. Segítünk, hogy az okos eszközök forgatagában is mindig ön legyen a legokosabb. Legyen pénteken esténként 8 órától a Gépház vendége. Gépház. Mi megtaláljuk a közös hangot.
7: Kedves hallgatók, szép estét kívánunk mindenkinek. Önök a Gépházat hallják ezen a nyáron. Ezen a rekkenő. Valami mást is hallnak. Ez is a Gépház része. Ő is az. És már nyávogni sem mer. Mikor jön be a Máté? Csadjuk abba ezt a borzalmat. Nem jön. Hát akkor mi elszabadulunk. Kedves hallgatók, itt vagyunk.
8: Önök először is megőrültünk a melegtől, jó estét.
7: Bojtor Zoltánt, azon a változtatott hangon. Hallottak engem, és mivel Máté nem szólalt meg, ezért most őt hagyjuk utoljára. Igazi udvariasan. Szevasz, Máté.
9: Szevasztok, jó estét.
7: Csak,
9: csak akkor szólok meg, hogyha megszólítanak. Mert udvarias vagyok. Jó estét mindenkinek.
7: Udvarias.
8: Ez itt a Gépház. Udvarias Mátéval, szemtelen Róberttal és énekes Zoltánnal.
7: Gyönyörű.
8: Igen. Meleg van. A hétvégén, illetve vasárnap hétfőn ér ide elvileg. Így olvastam. Várjatok. A hőségkupola. Kupola. Igen.
7: Ezt én is olvastam ezt a kifejezést.
9: Kupola.
8: Érdekes. Igen, kupola. Annak idején kupola. Markos Nádas mondta, hogy azt a Markos Nádasék mondták, hogy azt a kupoláját. Ez az micsoda? Hát a terem búrája. Mindegy.
7: No.
8: Szóval a hőségkupola jön.
7: Meg kell barátkoznunk ezzel az új kifejezéssel, bevezette lennünk a sajtó, mindegy ugye kajájuk, tehát most hőségkupolának hívjuk ezt a meleget.
8: A 40 fokot.
7: Igen. Hát ha így hívják, hát így hívják. Kupola. Kedves alatt, hogy kupola alatt vagyunk akkor, vagy én nem tudom, vagy leszünk. Volt annak idején egy, nem is, hát volna, igen, Stephen King könyv a búra alatt, és egy sorozat is készült belőle. Az nem kupola volt, nem is hívták, de...
8: Az ott igen. A terem búrája?
7: Az ott lett a terem búrája. Szóval nem bírom a burádat.
8: Kedves hallgatók, megártott a meleg Robert kollégánknak is.
7: Is teljes egészében.
9: Nem baj, majd jön a hideg front egyszer. Nem most, egyszer, de majd valamikor.
7: Majd eljön. Vagy a hideg zuhany. Mindjárt nézzük a leveleket. Vagy lehet hideg zuhany.
8: Kezdjük is akkor el.
7: Na hát akkor zuhanyozzunk egyet. Kérem szépen.
8: Fürdünk hallgatóink levelében.
7: Fürd? Strandolunk mi?
8: Jacuzzi. Kedves hallgatók, írjanak, Gephasz csapat kukat, miért mentem el jobbra, Gephasz csapat kukat, gmail.com.
7: Milyen sajtkukac vagy, nem tudsz egy helyben maradni.
8: Az lehet, majd így mozgok.
7: Akkor kezdjük levelkedni egy kedves hallgatónkkal, Csillával.
8: Miért? Hogyha más írt volna, ha nem Csilla, hanem Józsi, akkor ő nem kedves hallgató?
7: Dehogy nem, hát
8: tehát az elején, kezdjük leveleinket, kezdjük a leveleket egy kedves hallgatónkkal. Miért? Kivel lehetett volna még?
7: Nem tudom, nézőkkel, vagy csinálunk ilyen közvetítést? Streamet? Vagy veszük fel a műsort?
8: Jó lesz.
7: És akkor lesztek nézőink?
8: Annak idején megcsinálták ezt a tévében, hogy valamelyik bemondót bebrángatták hirtelen. Na most nem tudom, hogy hogy ment be, hogy autó ment így érte, vagy még a tévé épületében tartózkodott, csak éppen átöltözött, de ráadták az öltönyt, mert a bemondót mindig csak fölül mutatta a tévé, tehát a felső ruházatát. Rajta volt az öltöny, viszont azt mondják az anekdóták, hogy egyébként alsó nadrágban tartózkodott.
7: Hát, nem lehetett látni. Minket se lehet látni, tehát mi se kötjük a soltóink órára, hogy éppen
8: én nem tartózkodom a sógatyában, jó?
7: Én sem, de ezt nem lehet bizonyítani, mert nem látom.
9: Azt sincs rajtatok, jó van.
7: Ott tartottunk tehát, hogy Csilla írt nekünk, egy kedves hallgatónk, csak azért is így mondom.
8: Csilla, elsőként írt nekünk levelet, üdvözöljük.
7: Köszönjük,
8: Csilla,
7: hogy hallgatsz minket. Segítséget kér tőlünk, egy jól használható dokumentum olvasót szeretne iPhone-ra, ingyeneset. Jelenleg a Seeing AI alkalmazást használja, de azt írja, hogy nem a legjobb a számára. A Be My Eyes is kipróbálta. Ez egy érdekes, amit itt ír, mert azt írja, hogy hiába állította be a magyar nyelvet, sajnos a mesterséges intelligencia része az teljesen angol maradt. Ez viszont valószínűleg valami beállítási gond, mert a mesterséges intelligencia része, nem tudom, a válaszára gondolsz egy Csilla, de felejtezem, hogy igen. Andorjon tudom, hogy a képkészítése gomb az például magyar.
8: Hát vagy is. A Be My AI rész, de az hát, magyar a Be My AI lapfül, a Be My AI-nak.
7: Nem tudjuk esetleg, hogy...
8: Vagy hát magyar kéne, hogy legyen. De az az igazság, hogy így a Csilla, hogy a Seeing AI nem annyira jó, az a vagy jobbat nem nagyon tudok én. Nektek ötlet?
7: Mindenképpen ingyenesről van ugye szó, hiszen Csilla ezt kikötötte. Hát akkor egy elsőre nem nagyon.
8: Miért fizetősbe tudsz jobbat?
7: Gondolkodom, de hát most el lehet menni Pikibát, meg ezek irányba. Nagyon sokan szeretik például Pikibátot a nevétől függetlenül. Mi engem is meglepett. De kicsit tudnál esetleg arról írni, hogy a Seeing AI-nál mi az, ami problémát okoz? Nem jól olvassa fel a dokumentumot? Vannak ott is üzemmódok, tehát van külön dokumentum üzemmód, van külön ilyen instant felolvasás üzemmód, ezzel mi is foglalkoztunk. Hol feneklik meg a dolog, hogy így fejezzem ki magam? Milyen típusú dokumentum? Próbáltál-e többet is? Mi lenne úgy a végcél? Mert most persze nagyon jó, hogy el lehet olvasni egy pár papíranyagot, de nyilván könyvet olvasni, talán nem ezzel szoktak a kedves felhasználók. Bár ha van állványod hozzá, akkor akár még azt is. Tehát mi az, ami nem jó? A Be My AI, ugye? Vagy Be My Eyes, ugye a szoftver. Azt érdemes lehetne például letörölni az iPhone-ról és újra rakni, majd bejelentkezni. Ugyanis többféle módon be lehet jelentkezni. Ha akkor is angol marad, mind a Be My AI lapfül, mind az AI válasza, akkor meg kell nézni, hogy maga a telefonod rendszerének a nyelve elsődlegesen magyar-e, és ha igen, esetleg új fiókot csinálni, de hát ugye, mert ott be kell aztán állítani a tartózkodást vagy néhány adatot, nincs most előttem, hogy hogyan regisztrálunk új fiókot, de feltételezem, hogy be kell állítani, hogy látássérült vagyok, azt nyilván be kell állítani, meg szerintem a tartózkodásért, meg az preferált nyelvet is be kell állítani, viszont szinte biztos vagyok, és akkor már nem szabadna, hogy angol legyen.
8: Tehát ez a Be My Eyes, mindenképpen ezt meg kell próbálni. Igen, van preferált nyelv. Egyébként azon gondolkodom itt közben, hogy a Seeing AI végül is felkerülhetne itt akár a gépház nyári menü kínálatára is, hogy újra bemutatjuk, mert amióta mi ezt annak idején bemutattuk, jelentősen megváltozott a felülete.
7: Megnézhetjük. Ugye egyszer foglalkoztunk vele szőr mentén, mikor összehasonlítottuk valamivel. Az nem volt olyan régen, de akkor csak éppen, hogy megnézzük. Ippek, hogy megnéztük.
8: Igen, akkor a SuperSense, azt hiszem.
7: Igen, valószínűleg azzal, hogy én is úgy emlékszem.
8: Minden esetre írják meg, kedves hallgatók, hogy önök mit használnak dokumentumolvasó gyanánt, ahogy Csilla fogalmazott, mivel olvasnak telefonon keresztül.
7: És mindeközben, Csilla, gondolkodjunk tovább együtt. Próbáld meg ezeket végrehajtani, új fiók akár, vagy a Be My AI, vagy az egész Be My AI alkalmazás újratelepítése, és írd meg, hogy mire jutottál, mert ennek magyarnak kellene lennie.
8: Írj nekünk, Csilla, a gephaszcsapat@gmail.com-ra a fejleményekről, meg a kedves hallgatók is, hogy ennek mivel olvasnak. Köszönjük szépen!
7: Köszi. Péter például most nem olvas, hanem videózik, mégpedig a Bunchell 2-n YouTube-on. Mert hogy azt írja nekünk, hogy jött egy frissítés a YouTube alkalmazáshoz a BS2-re, és már lejátsza a videókat, és itt az újdonságok tárgyalásánál, ugye a What's New-nál, itt azt írja...
8: Hát azoknál volt a probléma, azoknál nem játszott le, és nem működött a YouTube, akik beállították előtte, hogy csak a hangot
7: csak hang
8: szeretnék lejátszani. És nekik nem működött. Akik ezt nem állították be előtte, azoknak igen. És ez volt itt a titok, ezt egy másik hallgatónk is megírta egyébként.
7: István is megírta ezt nekünk, igen. Valóban ezt írja, hogy az eredeti beállításnál a csak hang takarékos mód opciót használta, és ha ezt ő kikapcsolta, akkor akár frissítés előtt is megjavult a YouTube. Tehát akkor ez a frissítés, most ez vajon megjavítja ezt a gondot, tehát ismét lehet hangot lejátszani, vagy kikapcsolja azt a módot.
8: A csak hang opciót.
7: Aha, próbálják ki, kedves hallgatók. Hogyha a legfrissebb YouTube-nál, BS2-ben bekapcsolják a csak hangmódot, és úgyis működik, akkor a frissítés megoldotta, ha meg úgy esetleg véletlen nem működne, akkor csak kapcsolják ki, és működni fog. Péter másról is ír, ugye itt érintőlegesen már beszéltünk, például a múlt heti adásban is okos szemüvegekről fogunk is még beszélni, sőt, mi több, ez most már nem várhat sokáig magára, és nem csak beszélünk, de Péter arra hívja fel a figyelmünket, hogy itt azért vannak földrajzi korlátok, például, hogy a Be My Eyes...
8: Persze, hát a Monteverestre nem is akarunk vele felmenni.
7: De a Be My Eyes nagyon sok helyen és nagyon sok nyelven már működik a metalokos szemüvegével, itthon nem működik, és magyar nyelven nem működik. Tehát, hogy így tulajdonképpen ebből a szolgáltatásból egyre kimaradunk.
8: De az Orionnal használható.
7: Így van, az teljessége hozzáférhető. Az is fontos, hogy egyébként azokon a helyeken, ahol a Be My Eyes működik, tehát nem itt, ott sem működik például a Be My AI. Nyilván azt a meta azzal a célzattal mellőzi, vagy mellőzteti, hisz neki is van saját képfelismerő, meg mindenféle felismerő AI-ja. Bár az Orion-t ennek ellenére hagyja működni, ami nagyon jó hír.
8: Hát az lenne a jó, hogyha a Be My AI működne, és igazából folyamatosan videostreamet lehetne neki nyomni, mert most sem a távszem önkéntesét, sem egyéb önkéntes nem terhelhetek le azzal, hogy figyelj, akkor én most elutaznék az Őrsről a nem tudom, Kelenföldre, vagy valahova, és akkor ezt várd meg velem, és mondd, hogyha van valami az utamban.
7: Igen, de én attól tartok, hogy mint ahogy a húsfér embereket nem lehet így terhelni, bizonyos mértéken túl az AI-t sem lehet terhelni. Legalábbis ingyen nem lehet terhelni.
8: Ez még kérdés, hogy mi a határ.
7: Igen, meg hogy mi lesz. Tehát itt is sajnos hétről hétre változhat minden. Mostanában ütötte fel a fejét nagyon sok AI-nál az úgynevezett token alapú felhasználás, amikor is nem az írt üzenetek mennyisége alapján számolja ki a szolgáltató, hogy te mondjuk mennyit csetelsz a ChatGPT-vel, vagy a előfizetésnél, vagy akár a Gemini-vel, vagy amivel akarsz, hanem az alapján, hogy a te csevegésed és a te információ ésséged, vagy bármilyen óhajsóhajod, amivel az AI-hoz fordulsz, az mennyi tokent használ fel, mennyi energiát emészt az AI-tól. Ez már a bejelentős időszak vége, vagy annak egy következő fázisa, ahogy a végéhez közeledünk, hogy azért ezek nem olyan olcsó mulatságok. Zabálnak, energiát vesznek fel, stb. És már nem eszik olyan forró azt a bizonyos kását. Fizetni kell kegyetlenül. Kérdés persze, hogy az Orionnál meg egyéb esetén mi a helyzet, meg a Meta AI-nál.
8: A Meta AI-nál hamarosan fizetni kell, ezt olvastam.
7: Hát igen, most e felé haladunk, ami hát annyira nem meglepő. Itt az lesz a kérdés, de ez sokat beszéltünk már, tényleg nem akarok ilyen irányba elvinni, hogy mennyit lesz hajlandó a tisztelt végfelhasználó perkálni, mennyit érez neki, vagy mennyire mondja azt, hogy hát ez ennyire nem jó. Úgyhogy simán a látássérült ember a fő cél közönség, aki, hogyha egy remek videós AI-t kap, ami megbízhatóan segít neki, akkor feltételezhetően hajlandó fizetni. Kérdés, hogy mennyit és milyen konstrukcióban, de erről majd akkor beszélünk, ha ez aktuális lesz.
8: És ha már itt tartunk, hogy a tisztelt hallgatóknak igazán szép és kellemes estéjük legyen, akkor mondanám, hogy érkeznek a különböző szolgáltatóktól, legalábbis az egyik mobil és vezetékes szolgáltatótól az inflációt követő díjkorrekciós levelek, hogy hamarosan 4,4%-kal ők megkívánják emelni díjaikat. Díjkorrekció következik, kérem. Csak hogy jó kedvünk legyen.
7: Annyit tennék hozzá az, amit mondasz, hogy én úgy tudom, hogy nem csak az egyik szolgáltató, hanem mind a három nagy szolgáltató tervezi ezt. Az egyik az szeptembertől, a többiek pedig akár már a nyáron. De
8: a Telekom az júliustól. Csak hogy
7: a Ván tervezi szeptembertől. A Jettelt nem tudom. Sajtóhírek szerint a Ván szeptembertől tervezi, de beépítik az áraiba mindenféleképpen. Mondjuk ez nem újdonság, erről beszéltünk már korábban, hogy ez így lesz. Ezt aláírották velünk. Szóltak, úgyhogy itt nekünk Andris azt írta, hogy nagyon kellemes adást kapott tőlünk. Köszönjük szépen, hogyha így gondolod. Beszéltünk az Embraerről, illetve annak kapcsán... Hoppá. Tehát annak kapcsán beszéltünk a vásárlás, az örök licenc, élettartam licenc és egyéb ilyen dilemmákról. Ezt most nem kezdjük újra. Viszont azt írja Andris, hogy ő megnézte a nála is automatikusan frissült teljes Embraer verzió, tehát teljes, ő megvette akkor a teljes verzát annak idején. Neki nem is kellett újra megvásárolnia.
9: Na ez jó.
7: És erről tájékoztatta az alkalmazás, de ettől még nem tér hozzá vissza. Nyilván ettől még ő elvesztette szintén a natív Embraer.
8: Igen, tehát ő is bukott, csak hát használhatná. Tehát a jogosultsága megmaradt, csak nem él vele.
7: Hát meg ugye nyilván, hogy megvette a teljeset, így vannak olyan szolgáltatások, amiket továbbra is használhat az Embraerben. Mert ugye beszéltünk arról, hogy ez inkább egy ilyen átkezd alakulni, egy ilyen jegyzetelő.
8: Igen. Én annól csak a billentyűzetet vettem ugye meg, ez kikerült, és így nem váltam jogosultá automatikusan. Arra gondolok emellett, hogy egyébként akik megvették a teljes verziót, hiszen ennek van egy havi meg éves díja, ők nekik vajon meddig lesz ez érvényes? Tehát mondjuk 2 évet kifut?
7: Mi az, nem egy összegű vásárlás? Ez bérlés?
8: Teljes verzió. Azt hiszem, hogy most havi meg éves díja van.
7: Hogy ez most lett?
8: Igen.
7: Ez is változott?
8: Igen, és akkor annak idején megvetted mondjuk 20 ér, akkor ez most hány évre jogosít fel téged a használatra? vajon?
9: Hát igen, mert még nincs a teljes.
8: Marad úgynevezett élettartam licensz, vagy örök licensz, ahogy ezt mondják, vagy csak bizonyos ideig engedi, hogy akkor oké, te akkor megvetted, ennyi időre jogosult vagy, és utána perkálj, kis angyalom.
9: Jó kérdés.
10: Hát nem tudom. Ezt egy embrej tulajdonos tudná nekünk megmondani. Andris kéri még továbbá tőlünk, hogy amiről legutóbb beszéltünk, a Facebook dolgok lementése, üzenetek, akár kommentek, stb. Ennek a menetét mutassuk be valamikor. Sort fogunk rá keríteni. Köszönjük szépen. Nem felejtjük el. Ginny is írt nekünk. Az embrej után beszéltünk, talán múlt héten, ugye az ELT egyenléséről, meg a diktálásról, ez Zoli vetette fel, hogy nagyon sokan diktálást használnak, és nem igazán korrekturázzák azt, amit az AI ír ilyenkor.
8: Jaj, a múltkor láttam, képzeljék el, kedves hallgatók, egy csoportos messengerben valaki szeretett volna valakinek küldeni egy üzenetet, csak a nevet rontotta el a diktáló, nem szeretnék neveket mondani, minden esetre a diktálóval egy tök más nevet sikerült oda a végére írni. Na most olyan nevű illető is van a csoportban, csak nem neki szánta az illető az üzenetet.
10: Diktáló tud azért félreértéseket okozni. De gáz.
8: Ez egy kicsit gáz volt, igen.
10: Ez egy kicsit gáz. Zsini épp ezért azt mondja, hogy utálja a diktálót, talán épp ezekért gyári Braille-t használ, tehát nem Embrejt, nem iPhone gyári Braille-t, de...
8: Az Embrejt már nem tud.
10: Igen, de ezek szerintem korábbi sem használ. Tényleg nem tud már. De egyébként van egy Apple Magic keyboardja, és azt is szívesen használja. Ez már
9: az nekem is van.
10: A második, az előző tönkre ment. Azt írja.
9: Aztán.
10: De vett egy másikat.
9: Már nem érjön, hogy
8: egy Apple készülék tönkre tud menni.
9: Egy Magic keyboard.
8: Irónia volt.
10: Nem tudom, belemenjük ki, akkor biztos Zsini biztos tönkre tette. De nem.
9: Nem, szerintem hallgatókról ilyet nem.
10: Ironizálunk. Én ilyet nem feltételezek, hogy Zsiri tönkre tette volna az Apple keyboardot. Az tönkre ment magától. Zsiri azt írja, hogy ő ezt használja a legszívesebben. Meg egyébként diktálásnál az is zavaró, hogy mikor az ember diktál, akkor megszűnik például az épp lejátszott tartalom, például a zene. Tehát nem lehet diktálás közben zenét hallgatni, mert olyankor az elhallgat.
8: Ez tény.
10: Azt is írja Zsini, hogy köszöni, hogy vagyunk, nagyon sok erőt adunk, és az a jó, hogy gépházat bárhol lehet hallgatni.
8: Igen, ugye ez múlt héten téma volt, gépházat bárhol lehet, és kell is hallgatni. Mi köszönjük önöknek, hogy vannak, meg nektek, meg
9: köszönjük. Hát.
10: Köszi szépen.
9: Most majd az űrben is lehet majd.
8: Hát, az űrből is hallatszik?
9: Hát lesz mindenhol ez a...
10: A holdról is látszik?
9: Még akár onnan is, de ez a űrinternet, akkor már utána már tényleg mindenhol lehet.
10: Hát tulajdonképpen, ha űrinternet még nincs is, de műholdas internet már van, tehát az is jön az internet az égből.
9: Igen.
8: Hogy hívják? Sose jut eszembe ennek a
10: Starlink.
8: Neve. Starlink,
9: igen.
10: De alig, hanem jönnek a riválisok is, bár egyelőre magasan a Starlink a legnépszerűbb, meg talán a legkiépítettebb, ha van ilyen fogalom. Hát ki tudja, hova fejlődik ez, és mikor zuhan valami műhold a fejünkre, de csak vidáman és pozitívan.
8: Annál inflációt inkább... követő díjkorrekció, csak pozitív.
10: Annál is inkább, mert Gábor is írt nekünk. Hát ha már itten az imént, és még ezt nagyon köszönjük, sok dicsérő levelet olvastunk. Most nem
8: Arabikám, csak pozitívan.
10: Csak pozitívan. Ugyanis Gábor azt írja, hogy én a mikrofonba hangosan beszélek és hülyeséget. És hogy lehet hozzá, hogy igaza van?
8: Egyetértünk.
9: Baj, hogy igaza
8: egy kedves hallgatók, Gábor maximálisan egyetértünk. Robi hangosan beszél és hülyeség.
9: Az vagy a Zoli is.
8: Meg a Máté természetesen.
10: De
9: igen.
10: Hülyeséget. Tényleg az a helyzet, hogy meg kell követnem Gábort, ugyanis beszéltünk a Signálról, be is mutattuk, és amikor a levelét olvastam, ő akkor a WhatsApp-et méltatta, és annak a számára pozitív tulajdonságait emelte ki, mint például azt, hogy több eszközt is támogat. Csak a Signál nem egészen úgy támogat több eszközt, ahogy én azt gondoltam. Ugyanis, itt írja Gábor, hogy a Signál gyakorlatilag, ha hozzákapcsoltuk egy telefonhoz, akkor a társeszközök, azok nem lehetnek akármik, például nem lehet másik telefon, csak mondjuk PC, meg iPad, vagy gondolom másmilyen tablet is. Most már nem merek nagyon, gondolom másmilyen tablet is, tehát...
8: Ez így van.
10: Ez azért sokat levon a Signál értékéből, tehát ha egy másik telefonon aktiválják az ott telefonszámot, akkor a korábbi készülékről az törlődik. Tehát akkor azt olvasom ki Gábor leveléből, hogy nem lehet, tehát ilyen QR-kódos módszerrel nem lehet másik okostelefont társítani, csak mondjuk tabletet, meg PC-t.
7: Tehát még mondjuk WhatsAppen vagy Messengeren tényleg bármilyen, tehát én is akár több okos telefont használok egyszerre, addig ezek szerint Signalon ez nem lehet. Ez minden bizonyal így van, de ez nagyon fura nekem, meg nagyon sajnálom, hogy így van, mert ez alap kéne, hogy legyen, hogy ez működjön. És értem, hogy ez hogy van, miért van így.
8: És a másik dolog pedig, hogy WhatsAppen vagy WhatsAppon, ki tudja, hogy helyes, lehet a különböző csetekhez egyéni hangot rendelni, míg ezt Signalon nem teheted meg.
7: Igen, itt írja Gábor, hogy a különböző csetekhez is lehet, akár csoportos, gondolom én, vagy akár egyéni különböző csetekhez külön hangokat rendelni, amit Signalon szintén nem lehet. Úgyhogy, Gábor, köszönöm szépen a helyesbítést, és bocsánatot kérek a tájékozatlanságomért.
8: Viszont Signalon egyszerűbb a csevegő ablak talán, míg WhatsAppen van egy különböző ilyen kép, meg olyan kép, ami nekem nem tetszik. Itt pofon egyszerű a csevegő ablak.
7: Mondjuk gépen se rossz, tehát felület is. Azért sajnálom ezt az egész dolgot, mert a Signal tök letisztult, nagyon jól kezelhető, és akkor ilyenen elcsúszik, hogy nem lehet például több telefonon használni egyszerre. De teljesen oda vagyok ezen. De elképesztő, tök jó pedig. Na mindegy. Így van, hát így van. Lidi is írt nekünk a Filmiót illetően. Ugye ez egy weboldal mindenképpen, nem tudom, van-e alkalmazása is, de weboldal mindenképpen van. Ugye ez,
8: igen, ezen magyar filmek vannak, ilyen magyar YouTube narrával is vannak a filmek.
7: Hát még nagyon régi klasszikusok, meg tényleg rengeteg magyar film. És hát Lidi azt kérdezi, hogy használható-e ez Vakon, mert neki a regisztráció és az elővizetés sem működik.
8: Annak idején jó néhány évvel ezelőtt foglalkoztunk vele, és akkor is negatívumként említettük meg, hogy tök jó kezdeményezés, hogy narrált filmek is vannak rajta, csak látássérültként nem lehet regisztrálni. És ha emlékeim nem csalnak, de előre haladott koromra legyünk azért tekintettel, mintha akkor is te említetted volna ezt, Lidi. Sok évvel ezelőtt, és nem tudunk arról, hogy lenne változás ezzel kapcsolatban, illetve egy nagyon fontos változás dologról viszont be tudunk számolni, de ezt gondolom te is láttad, és a kedves hallgatók is, de ez örömteli, hogy a hangoskönyvtár, az MBGS hangoskönyvtárában megjelent egy új tematika, egy új kategória, narrált filmek néven, és itt bizony sok-sok magyar film narrációval megtekinthető, meghallgatható, megnézhető, kinek hogy tetszik. Amit én most például legújabban láttam, ez a Fekete Város című film.
9: Ez tök jó.
7: Persze ettől még a Filmió nem lesz használható, mert nem azért roncsom itt a hangulatot.
8: Nyilván, persze, inflációt követő dékorrekció, csak próbáltam egy picit talán alternatív, egy alternatívát kínálni, hogy amit a Filmió tud, hát most már egy picit ezt a missziót kezdi felvállalni, vagy nem is, hogy felvállal, ez rossz szó ide, betölteni a hangoskönyv, az MBGS hangoskönyvtára is.
7: Ami egyfelől nagyon-nagyon jó. Fantasztikus. Hogyha még a Filmió is használható lenne, az lenne az igazi. Tidi, köszönjük szépen.
8: Köszönjük szépen.
7: Többen írtak nekünk, kérem szépen, egy bizonyos, tehát egy olyan, nem is tudom, hogy mondjam, inkább elmondom, Commodore mobil. Tehát lényegét tekintve született egy olyan termék a Commodore fémjelzésével, ami egy olyan mobil készülék, amennyire én tudom, de majd helyesbítsetek, amivel lényegét tekintve csak telefonálni lehet. Annyit tennék hozzá, miatt még technikailag elkezdünk erről beszélgetni, hogy ez most szintén dívik, és nem is biztos, hogy rossz dolog, talán úgy hivatkoznak rá leggyakrabban, hogy a digitális detox. Ami egyébként arról szól, hogy fiatalok is megelégelve a rengeteg értesítést, közösségi őrületet, azt, hogy nincsen nyugalmuk, mert valahonnan mindig értesítéseket kapnak, éjjel-nappal, lényegében tényleg bármikor, és egy ilyen trend lett ebből, hogy használjunk modern kinézetű, ám de buta telefont. Ez akar lenni a Commodore mobilja? Mit tudtok ti erről? Többen is írtatok nekünk, vagy írtak nekünk.
8: Hát először is kezdjük, akkor onnan rövid leszek. Úgy kezdeném, hogy kedves fiatalok, ti, akik nem tudjátok, hogy mi ez, a Commodore nem összekeverendő a Commodore-ral, nem fog ugatni, hanem ő egy komputergyártó, legalábbis volt a 80-as években, és idáig legalábbis az én figyelmemet elkerülte, nem nagyon hallatott magáról. A 80-as években ilyen kis házi számítógép, ez volt az a népszerű számítógép, ami bekerült először az otthonokba, és elérhető volt szélesebb tömegek számára.
7: És erre is voltak játékok ilyen...
8: Igen, hát persze ezt úgy kell érteni a szélesebb tömegeket, hogy mondjuk nálunk vidéken talán, mit tudom, faluba volt 3-4 srác, akinek volt. Tehát azért nyilván nem minden lakásban, mint ahogy ma számítógépekkel vannak ellátva a lakások, nem, de annak idején át lehetett menni a szomszéd sráchoz játszani, kazettáról töltöttek be még akkor ezek a játékok.
7: Később volt ilyen 5,25-ös lemezes Commodore is, én olyat láttam már.
8: Igen, én még kazettásat. Lényeg az, hogy beraktuk a Magnó kazettát a Magnóba, ami össze volt kötve a Commodore géppel, amely egyébként össze volt kötve egy televíziókészülékkel, hogy kép is legyen, meg onnan jött a hang is, és akkor, amikor elindítottuk a kazettát, és megfelelő program végre betöltődött, tehát lejátszódott a gépbe, és a gép ezt hangról beolvasta, akkor jobb esetben elindult a játék, és akkor voltak ehhez joystickek, és lehetett vele játszani. Volt billentyűzet is, bizony.
7: Amúgy olyan Commodore utánzatok már voltak az elmúlt években, amikhez, ha megvetted, akkor ilyen úgy nézett ki, hogy a dizájn az teljesen ilyen Commodore, például a Commodore 64-es, tehát nagyon elterjedt Commodore volt.
8: Igen, ugye a Commodore 64 volt a legnépszerűbb.
7: Igen, az ott a legelterjedtebb. Nyilván már nem kazettáról és nem is floppyról olvasta be a tartalmat, az adatot, hanem mondjuk microSD kártyáról, vagy rendes SD kártyáról, meg USB-ről, és kaptál hozzá, amennyire én tudom, egy hatalmas adag retro játékot, nyilván ezen futott egy emulátor, ami a Commodore 64 működését szinte teljes mértékig emulálta, és a megszólalásig hasonlított rá, és akkor tudta ezekkel játszani. Ilyen kis életérzés, hogy nyilván ez főleg az akkori fiatalok, és a most már idősebbek vették, meg keresték, meg keresik, mert akkor így tudtál játszani, tényleg, mint a, ott van jött a gép, eljöttek a régi emlékek, lehetett nosztalgiázni, milyen jó volt, amikor olyan fiatal voltam, milyen jó volt ez a játék, de ez egy tök jó, én nagyon szeretem, nekem Nintendo-ban van ilyen emulátorom, de ez a mobil most más.
8: Nem, ez a mobil Commodore, kérlek.
7: Lehet, de nem
8: más.
7: Lehet vele, szerintem ez régi játékban
8: Commodore, játszani. Szerintem joystick nincs rajta, meg Magnó kazetta sem kell hozzá. Elvileg ez a telefon egy Linux rendszert futtató, vagy Linux rendszer alapú készülék, és nem tud túl sokat, tehát nincsenek rajta mindenféle közösségi média appok, meg semmi, lényegében telefonálni tudsz vele, T9-es szövegbevitel van, és ennyi. És
9: egy van benne FM rádió.
8: Igen,
7: és
8: egy speciális áruház, ami arra jó, hogy onnan viszonylag csekély mennyiségű alkalmazást tudsz letölteni, de hogyha te valamit nagyon szeretnél, akkor tudod engedélyeztetni. Egy kicsit bonyolult a bejárás során, de kérheted az engedélyeztetését számodra, és akkor letöltheted. Úgy olvastam, hogy banki alkalmazás is van, viszont azt nem tudjuk, hogy van-e rajta képernyőolvasó. Erről semhol semmi hírt nem találtunk, tehát egyáltalán nem biztos, hogy van rajta képernyőolvasó, és körülbelül 180 ezer forintba kerül. Na most,
7: de
8: ha valaki ilyen buta telefonra vágyik, meg nem kell, hogy legyen rajta képernyőolvasó. Ha kell, akkor
7: is kap egyet.
8: Igen, tehát akkor lehet Nokiát venni, vannak még ilyen régi számgombos Nokiák, vegyenek ilyet, ha meg kell rá képernyőolvasó, akkor meg ott a Blind Shell, amin viszont banki alkalmazás nincs, én tudom, de nem biztos, hogy ezt a kettőt lehet variálni, hogy beszéljen is meg bank. Tehát, hogy fizetni is tudjunk vele.
7: Engem például meglepett, hogy ennyire elküldték nekünk, a kedves hallgatók. Most ez vagy azért, mert valami olyan van, amitről mi nem tudunk, és ez azért olyan jó, vagy csak tényleg azért, mert érdekes. Én látásőrzként a potenciált egyébként nem látom benne, de nyitottak vagyunk.
8: Megmozgatta néhány hallgatónk fantáziáját.
7: Igen. Kedves hallgatók, és van más is, ami megmozgatja a mi fantáziánkat is, mert zene után egy nagyon érdekes interjú fog következni.
8: Vendégünk jön? Bizony, nem is akárki, Oli Német Orsolya, a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségének szakmai vezetője. De előbb zene. A leveleket pedig köszönjük, gephaszcsapatkukac@gmail.com. Ide várjuk nekünk a sokat, leveleket. Sokat.
11: Gépház. Mindig az élvonalban. Műsorunk e-mail címe gephaszcsapatkukac@gmail.com. Műsorunk archívuma gépház.hobbirádió.

0: A műsor fő támogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
1: Gépház. Mi megtaláljuk a közös hangot.
2: Kedves hallgatók, hogy megígértük, zene után vendégünk lesz. Hát bizony, mi nem csak úgy jártatjuk a szánkat bele a világba, hanem valóban vendégünk van, mégpedig egy olyan vendég, aki elsőként jár a gépházban, még soha nem volt itt, de most üdvözölhetjük itt a gépház stúdióban a ventilátorok között, amilyen idő van, most szükség is van a ventilátorokra. Nem más, mint Oli Német Orsolya, a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségének szakmai vezetője. Köszöntünk, Orsi, a gépházban. Szia!
3: Sziasztok! Akkor itt ezek szerint tegeződünk, nagyon jó. Én ennek nagyon örülök, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
2: És különösen örülünk, hogy én szerettem volna egy ideje lecsapni rád, mert hallottalak én egy-két helyen megnyilvánulni, és megmondom őszintén, hogy tetszett az a színvonal, ahogyan te vezetted és kommentáltad az eseményeket, úgyhogy tök jó, hogy itt vagy a gépházban. És ami kapcsán hívtunk, az a lesek, vagy nem a lesek? Vagy
3: hát a német, a németeknek a lesekje, igen. Ez a Side City nevű nemzetközi szakkiállítás, amire én valóban azt találtam mondani, hogy tulajdonképpen ez a német vakoknak a lesekje, de a leseknél egy picit olyan szempontból mindenképpen több, hogy hát ahogy az én példám is mutatja, ugye nem csak a német látássérült emberek látogatják ezt a kiállítást, ami már több mint 20 éve van egyébként minden évben, hanem mindig van nemzetközi közönség is, más országok látássérültügyi szervezetei, illetve hát magánszemélyek is, tehát én is találkoztam egy olyan ismerős párral, akik például Belgiumból átvonatoztak két napra, hogy körülnézzenek a
2: Side City-n. Belgiumban ismerősei?
3: Igen, van egy kedves látássérült házaspár, ahol a hölgy erdélyi magyar, tehát még ez egy ilyen gyerekkori ismeretség, és ő keveredett ki Belgiumba, és aztán ott talált férjet magának, úgyhogy így ilyen módon. Igen. Teljesen véletlenül összefutottunk a Side City-n.
2: És akkor ez egy ilyen grandiózó rendezvény?
3: Igen, ugye azt írják róla az ő honlapján, hogy több mint 150 kiállítóval fut, ugye ez egy háromnapos lesek.
2: Yes. És
3: tehát három napon keresztül reggel 10-től este 6-ig ott zajlik az élet. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy négyszintes rendezvényház, tehát földszint plusz négy szint, mondjuk a földszinten ott csak a belépés volt, de hogy négy elég nagy szinten oszlanak el a standok, az egyéb eseményeknek a termei, illetve hát az egyéb kiszolgáló helyiségek, és tulajdonképpen e között a négy szint között vándorol az a több száz naponta több száz vagy több ezer ember. Idei adatot nem találtunk, de 2025-ben állítólag több mint 7500 vendége volt a kiállításnak.
2: Nos, srácok, ha ott kéne egy három napon keresztül élő gépházmaraton csinálni.
3: Kemény, nagyon kemény, igen. Hát ott azért ott sok minden nemekkel küzdeni, tehát ott van zaj, vannak nyelvi korlátok, hol így, hol úgy, majd lehet, hogy egyszer majd eljutunk idáig.
2: Én arra kérnélek meg akkor, hogy mesélj egy kicsit erről a rendezvényről, és ezen belül hadd kérjelek meg, hogy magadról is egy kicsit, hiszen elsőként vagy a gépházban, és keveset tudnak rólad a hallgatók, tehát picit magadról is, és utána talán a rendezvényről. Ezt azért kérem így, mert például te gyermekkorodban, illetve hát a tanulmányaidat felső tagozatban már integráltan folytattad, ugye?
3: Igen.
2: És akkor talán innen, ezen a vonalon elindulhatunk, hogy hogy keveredtél a Side City integrációjába.
3: Na, hát ez egy hosszú történet. Én látássérültként születtem, és az iskolának az alsó tagozatát, ahogy te is mondtad, azt a vakok iskolájában jártam, veled onnan is az ismerettség, mi egy év folyamba jártunk, és amikor negyedikes voltam, nagyjából akkor kezdett nem csak, hogy divatba jönni, mert akkor még nem jött divatba, azt gondolom, de hogy akkor lettek meg a jogszabályi feltételei annak, annak, hogy hivatalos úton a fogyatékossággal élő tanulókat többségi iskolákba irathassák, és ehhez legyen egyfajta háttértámogatás, tehát akkor lett a közoktatási törvénynek egy ilyen eleme, és nem tudom pontosan, hogy milyen indítatásból, de a vakok iskolájával szomszédos iskola átvett két tanulót a vakok iskolájából 5. osztálytól, ebből én voltam az egyik. És én azt gondolom, hogy ez a 4 év, ez a felső tagozat, meg utána a középiskola, meg utána az egyetem, az tulajdonképpen meghatározta az én pályámat, mert az a önérdekképviseleti munka, amit az embernek a 90-es években, vagy a 2000-es évek elején integráltan tanuló látássérültként el kellett végeznie, az tulajdonképpen nagyjából így determinálta arra, hogy na, ha ezt túléled, akkor belőled lehet, hogy érdekvédő lesz. Hát tulajdonképpen egy kicsit én így kötöttem ki a látássérült emberek érdekképviseleténél, hogy én azt gondoltam mindig, hogy nagyon jó ez, hogy így kijárunk magunknak mindenfélét, meg sokszor így tanárok vagy igazgatók jó indulatára vagyunk utalva, de hogy lehetne ezt valahogy sokkal jobban is csinálni, és azt hiszem, hogy ez hozott engem igazából erre a területre, és nagyon megörültem, amikor 21-22 évesen lehetőséget is kaptam arra, hogy először a VGK-nek, mint alapító vezetőségi tagja legyek, aztán ott elég sokáig dolgoztam, ott 2014 végéig dolgoztam, aztán volt egy kis kitérő a VÁI-ban, ami szintén hatalmas tanulság volt, és hát aztán pedig 2018 óta dolgozom a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségében, és itt 2020 szeptembere óta vagyok szakmai vezető. És ez még önmagában a Sight City-hez ennek még mindig nincs nagyon sok köze, bár az elődöm Angyal Gábor szakmai vezetőként járt többször a Sight City-n, de tulajdonképpen onnan jött nekem ez az igazi elköteleződés, hogy idén január óta a segédeszközbolt is az én feladataim közé tartozik, a segédeszközboltnak a
2: portfóliódba került?
3: Mondhatnám, hogy a portfóliómba került, inkább a munkakörömbe, ennek a fejlesztése, a működtetése, és hát ennek része az, hogy az embernek látnia kell azt vezetőként, szakemberként, hogy mi van a határainkon túl, és akkor nyilván ez a segédeszközökre is igaz, és a másik érdeklődésem pedig, ami a Sight City-re így igazából elvitt, hogy mind az akadálymentesítéssel, hát most már lassan 20 éve foglalkozó szakember, engem nagyon érdekeltek azok a fejlesztések, amikről az utóbbi időben elég sokat lehet hallani, ezek az okosbotos fejlesztések, elsősorban ugye a vívók az, amiről Magyarországon is szoktunk hallani, mint a talán valószínűleg a legelőremutatóbb fejlesztés az okosbotok között, úgyhogy igazából mindez így együtt.
2: Hát akkor ez nem az Ariad felesége.
3: Hogyan? Nem.
2: Az Ariadné.
3: Nem. Ez egy szerintem amerikai fejlesztés, ami volt. Tehát az Ariadné ugye az egy magyar, az egy kicsit más irány volt. Az nem is igazán okos, tehát igazából az Ariadné az inkább egy virtuális vezetősáv volt, a Vivolk az viszont egy okos fehér bot.
2: Tehát akkor ilyeneket láttál a Sight City. Na most hadd kérdezzem meg egyszerűen azt, hogy lenyűgöződtél? Máshogy jöttél haza, mint ahogy kimentél?
3: Én azt gondolom, hogy szereztem olyan tapasztalatokat, ami tulajdonképpen megerősített bizonyos tudásokban. Ami szerintem a legfontosabb dolog volt, amiben így megerősödött az én tudásom a Sight City-n, az az, hogy igazából Magyarországról hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a nyugat-európai látássérülteknek nagyon vastag a pénztárcája. És azért a valóság az nem egészen ez, hanem a valóság az az, hogy Nyugat-Európában van egy olyan egészségbiztosítási rendszer, ami elég jól támogatja bizonyos segédeszközöknek a megvásárlását bizonyos emberek számára, tehát ugye ezért itt is vannak olyan országok, ahol csak addig kap a látássérült például eszköztámogatást, amíg aktív korú és mondjuk tanul vagy dolgozik, de hogy igazából nem arról van itt szó, hogy a gyártók a magukra a látássérültekre építenek, hanem az egészségbiztosításra építenek, és általában az első dolog, amiket tőlünk megkérdeztek a gyártók, amikor megmondtuk, hogy Magyarországról érkeztünk, hogy hát és milyen a magyar piac, és ott mire van támogatás, és hát mondtuk, hogy semmire. És akkor ettől egy kicsit láthatóan le is lombozódtak, hogy hát nálunk ez azért nem úgy van, ahogy. És a másik döbbenetes dolog pedig számomra az volt, hogy nagyon sok olyan eszközt is már egyébként támogatással értékesítenek, aminek mondjuk én a használhatóságáról egyáltalán nem vagyok meggyőződve. És ugyanakkor pedig azt is láttuk, hogy vannak olyan eszközök, ahol nagyon nagy a gyártóknak az elköteleződése az iránt, hogy azok az eszközök tényleg úgy jöjjenek létre, hogy azt a látássérült emberekkel nem csak hogy teszteltetik, mert nyilván van az a fázis, amikor már mindent kell tesztelni, de hogy gyakorlatilag az egész fejlesztésben aktívan benne vannak a látássérültek, és igazából, amikor az ember a kezébe vesz egy eszközt, vagy elkezdi kipróbálni, akkor nagyjából érzi, hogy melyik az az eszköz, ahol ez így történt, és melyik az, ahol nem.
2: Jó, akkor nyilván nagyjából is számokat kérek. Hány eszközt láttál? Ebből hány volt hasznos, és hány tűnt?
3: Nem tudok számokat mondani, mert az, hogy mondjuk, ha azt kérdezed, hogy hány standon jártunk a 150-ből, hát mondjam azt, hogy nem tudom, valahol 40 és 50 között, ebből volt, ahol mondjuk sok időt töltöttünk, volt, ahol nem, de mondjuk volt olyan stand, ami alapvetően egy eszközről szólt, vagy egy rendszerről, és volt olyan stand, ami pedig ilyen kirakodó vásár jelleggel, tehát mint ahogy tényleg nálunk a leseken is, hogy volt olyan stand, ahol mondjuk egy széles termékpalettát felvonultattak, mert ott mondjuk konyhai eszköztől a tapintható játékon át a Braille óráig minden is volt, tehát azt nem tudnám megmondani, hogy hány eszközt láttam, de az biztos, hogy a standoknak legalább az egyharmadán jártunk. Ehhez azért tudni kell, hogy szerintem 3 nap alatt sem járható be a kiállítás, illetve hogy nagyon sok olyan stand van, ami igazából a német látássérülteknek érdekes, mert nagyon sok helyi szolgáltató szervezet kitelepül és ott mutatja be a szolgáltatásait. Ők nem feltétlenül eszközöket mutatnak be, nem szolgáltatásokat, mi nyilván az eszközökért mentünk elsősorban.
2: Akkor megkérdezem, hogy minek köszönhető az, hogy Magyarországon, nyilván most túlzok, sarkítok, nincs 150 kiállító a leseken. A
3: Németország, igen, azt mondom, egyrészt igen, tehát Németország egy hatalmas ország, tehát azt ugye tudjuk, hogy mondjuk Németországban laknak nagyjából 80 millióan. Nyilván arányaiban több a látássérült személy, nyilván ez egy nagyobb múltú rendezvény, tehát valószínűleg itt se volt mindig 150 kiállító, és azt gondolom, hogy az is benne van, hogy ez kifejezetten egy nemzetközi kiállítás, tehát hogy igazából itt tényleg az USA-tól, Kanadától, Európa szerte, most azon gondolkozom, hogy ausztrál kiállító esetleg volt-e még, az se biztos, hogy nem, de hogy az országok is, ahonnan a kiállítók érkeztek, abból is jóval több van, és igen, hát benne van az is természetesen, hogy nyilván a kiállítók oda mennek el, ahol tudják értékesíteni az eszközeiket, tehát ez is benne van nyilván.
2: Persze, én emlékszem néhány évvel ezelőtt, amikor az Orkan jött ki a lesekre a szemüvegekkel, és nyilván előbb-utóbb mindenki rátért, ahogy mi is, az árra.
3: Így van.
2: És akkor mondták, hogy nem tudom, 1.500.000.
3: Úgy valahogy. Úgy. Hát itt is, tehát azért ugye mi is mindenről megkérdeztük, hogy mennyibe kerül, és hát azért hangzottak el sok ezer eurós árak, nem egy helyen. Azt hiszem ha most így ilyen hatásvadász dolog, hogy mi volt a legdrágább eszköz, amit láttunk, szerintem a Monarch nevű multiline braille kijelző és grafikus kijelző, ami egy szenzációsan jó találmány, tehát bármikor hazahoztam volna,

0: sors brejk jelző beállítástól függően 6-8 vagy 10 sornyi brejk karakter megjelenítésére képes, attól függően, hogy milyen sűrű sortávval akar dolgozni az ember, és soronként 32 cella, tehát gyakorlatilag egy 320 cellás brejk jelzőről beszélünk, ami mondjuk kifejezetten tanuláshoz, folyó szövegolvasáshoz azért nyilván sokkal kényelmesebb, mint akár egy 40 vagy 80 cellás eszköz, illetve ugye grafikák megjelenítésére is képes valamilyen mértékben. Nyilván a tapintható grafika az azért szerintem egy erősen korlátos műfaj, tehát ezt nyilván senki ne úgy képzelje, hogy betöltök a képnézegetőbe egy képet, és azt megkapom tapinthatóan, mert ez nyilván nem így van, de egyszerű.
1: Tudom, tapintani, hogy sárga.
0: Igen, tehát, hogy azért leegyszerűsített mondjuk geometriai formák, leegyszerűsített grafikák, leegyszerűsített logók, stb. Ilyenek, grafikonok, koordinátorrendszerek, ilyesmit megjeleníthetők rajta, és ezekkel lehet variálni, lehet őket nagyítani, kicsinyíteni, hogy egyes részleteket alaposabban ki lehessen tapogatni például. Tehát erre, de szerintem ami nagyon csúcs benne, ez a többsoros brejk jelzősége. Ez nagyon...
1: Nekem illetve... tetszik.
0: Nekem is nagyon tetszett, és most azon gondolkozom, mert annyi minden van a fejemben, hogy talán azt hiszem, hogy ez az eszköz is megáll önálló jegyzetelőgépként, de most ebben nem lennék egészen biztos, de általában azért ezek úgy is szoktak, tehát hogy nem is biztos, hogy feltétlenül kell hozzá számítógép, tehát ez is egy kicsit ilyen multifunkciós eszköz.
1: Mesélsz még eszközökről?
0: Miket Mesélek láttam? Eszközökről, ami nekem nagyon, tényleg amit mondtam, hogy amikor így messziről leri egy eszközről, hogy látássérült emberekkel együtt találták ki a fejlesztők. Nekem egy nagyon régi kedvencem a francia GoSense nevű cég, akikkel 2019-ben találkoztunk már Magyarországon, majdnem, hogy véletlenül. Ők egy Rengo nevű tájékozódást segítő eszközt fejlesztenek, ami tulajdonképpen egy okosbot. Ők kettő dologra fókuszálnak, az egyik az, hogy a magas akadályokat jelezze valami, a másik pedig az, hogy beépített navigációs rendszer legyen egy eszközben, tehát ne kelljen gyaloglás utazás közben elővenni például a mobiltelefont. És ők abból látszik messziről, hogy ők a látássérült emberekkel együtt gondolkodtak, amikor ezt kitalálták, tehát ez már egy kb. 8-9 éves történet, és nem csak úgy van, hanem fejlődik is, hogy ők azt találták ki, ők nem egy botot kezdtek fejleszteni, mint mondjuk az iCane, nem tudom, hogy iCane-nel volt-e már dolgotok. Én egyszer láttam, nem tudtam vele mit kezdeni.
1: Nem.
0: Érdemes utána járni. Én nem tudtam vele mit kezdeni. Tehát ők egy olyan botban gondolkodtak, amivel botozni lehet. Tehát amivel pásztázol, ingázol, lépcsőzöl, és fehér botként működik. Ez a fehér bot hogy tud megokosodni? Hát a legkönnyebben úgy tud megokosodni, hogy egy rászerelhető eszközt találtak ők ki. Tehát ők nem azt gondolták, hogy ők építenek egy botot, hanem ők építettek egy eszközt, amit a botnak a markolata alá föl lehet cuppantani, vagy csavarozni, vagy nem tudom éppen mikor milyen megoldással. És ebben az eszközben, ami össze van kapcsolva Bluetooth-on egy mobiltelefonos alkalmazással, tulajdonképpen ezen az eszközön vannak olyan vezérlő elemek, amikkel én akár mondjuk el tudok indítani egy GPS navigációt, és el tudok menni A-ból B-be, miközben vannak rajta szenzorok, amik a közelemben levő magas akadályokat jelzik, úgyhogy a fülembe csipog, és a csipogás sűrűsége, meg a hang magassága, meg a hang irány is tulajdonképpen ad valamilyen információt. Ez egy elég szofisztikált rendszer, tényleg sokat dolgoztak rajta, és mindehhez még csináltak egy fülhallgatót is, ami nem csontrezonanciás, hanem egyszerűen egy ilyen fül előtt elhelyezkedő fülhallgató, ami ugye szintén azt szolgálja, hogy nem zavarja a környezeti zajoknak
1: nem
0: az észlelését. Zseniális, nagyon jó. És ebből először volt nekik egy vezetékes, de most már van egy vezeték nélküli is. Tehát ez egy komplex rendszer. És ezt amikor én 2019-ben láttam, akkor még egy ilyen nagyobb bacska, de már akkor is egy ilyen szépen megdizájnolt eszköz volt, és most legnagyobb meglepetésemre most egy sokkal kisebb, és még mindig elég jól megdizájnolt eszközbe van mindez bebújtatva. Tartozik hozzá egy mobiltelefonos applikáció, amiben úgy tudom, hogy benne van a magyar nyelv. Ezen többször meglepődtem, több kiállítónál találkoztam magyar nyelvvel, majd erről még mesélek. És hát szeretnénk igazából ezt még majd tesztelni, akár egyébként Magyarországon is, mert hogy én azt gondolom, hogy ez egy ígéretes termék. És ezen tényleg messziről látszik, hogy ezt olyan emberekkel fejlesztették, akik tényleg fehér bottal közlekednek, és nem a botot akarják helyettesíteni, hanem tényleg felokosítani és több tudással ellátni. És ugyanez igaz a Vivolkra is egyébként, az egy picit más irányzat, na egyébként szépségben, minőségben szerintem abszolút a Vivolk a befutó, a Vivolkot berakták egy Ambutec, ez egy kanadai, azt hiszem kanadai az Ambutec, egy Ambutec bot markolatba. És gyakorlatilag az van, hogy amikor mondjuk egy

0: bot vég, vagy egy botnak az alsó tagja eltörik, akkor egyszerűen ezt leszedik, és rárakják egy másik ugyanolyan ambutekre. És tényleg úgy van kialakítva ez a Vivolk eszköz, hogy ez abszolút egy bot markolat, és ha jobban megnézed, akkor látod, hogy hát ezen azért van gomb, van szenzor, van töltőcsatlakozó, van hangszóró. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon igényesen van megcsinálva, és ezzel is tudsz akár csak botozni is, ha éppen azt akarsz, de ha azt akarsz, akkor rezeg meg csipog a magas akadályra, ha azt akarsz, akkor tudsz navigálni. Ez is mobil applikációval, de azt hiszem, hogy ők fejlesztenek egy olyat, amiben van már saját mesterséges intelligencia is. De ebből most még viszonylag keveset látok.
1: Kérdés, hogy ez mennyire fogja megdrágítani, de...
0: Hát, amiket most nekünk mondtak ára, ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, most például a Vivolknak van egy ilyen 1000 euró körüli ára. Most nyilván ez egy ilyen relatív dolog, mert lehet, hogy ő azt mondjuk Németországban eladja 1000 euróért, de hogyha ezt nekünk Magyarországra kell behozni, akkor nyilván kicsit bonyolodik a helyzet, mert különböző...
1: 27%.
0: Hát eleve igen, mondjuk azt hiszem, hát ez egy jó kérdés, mert alapból a fehérbotnak az áfája talán 5%, de nem biztos, hogy mondjuk egy ilyen eszközt is bele tudunk gyömöszölni az 5% áfás kategóriába, de ugye eleve fuvarköltsége van, igen, van áfatartalma, stb. Tehát, hogy ez egy picit mindig, és hát ugye, ami nekünk örök probléma, az az euró árfolyamnak a kiszámíthatatlansága. Ezzel folyamatosan matekozunk, ugye ennek például a cseh Swarovski bot az egy nagyon szép példája, mert az is nyilván nem kis részt ugye azért drágult egyre nagyon sokáig, mert hogy az euró az ment fölfele, fuvardíjakról nem is beszélve, ami a másik nagyon nagy kockázat minden ilyen eszközbehozatalnál. Tehát ezek nagyon nehéz kérdések. De hogy még meséljek picit például eszközökről, és maradjunk a fehérbotoknál, de nem okos fehérbotnál, láttunk design fehérbotot is 600 euróért, ami egy ultrakönnyű, valami nagyon spéci kompozit anyagból. Én a könnyű fehérbotokat szeretem, ebben vannak irányzatok, van aki a könnyűt, van aki a nehezet. Nagyon érdekes kompozit, ami nem törik, ha törik, akkor már nagyon nagy baj van, viszont hogyha valamiben például megakad, akkor egyszerűen így összecsuklik az utolsó tagja fehérbotnak, és így nem okoz balesetet, és el sem törik. Ennek az volt az egyik hátránya ennek a dizájnbotnak, hogy itt kitaláltak egy nagyon jó ilyen egy mozdulattal történő összecsukhatóságot, ami iszonyatosan praktikus, mondjuk amikor az ember éppen leül egy buszon. Viszont ezáltal csak három részre csukódik a bot, amitől meg mondjuk nehéz berakni egy táskába, de hát ez ízlés kérdése. De hogy önmagában egy nagyon szép termék, és egy nagyon jó minőségű termék. De hogy mondjuk ne csak botokról beszéljünk, hanem például arról, hogy mondjuk nyilván külföldön sem tudnak már nagyon nagy újdonságokat feltalálni. Nagyon sok olyan eszközt láttunk, ami itthon is van nálunk, tehát akár tapintható játékok, akár konyhai eszközök. Igazából nagyon sok újdonság azon a területen szerintem nem volt. Más kivitelben, kicsit más minőségben, még azt sem mondhatom, hogy feltétlenül mindig jobb minőségben, mint nálunk, de hogy voltak olyan termékek, amik azt gondolom, hogy mi is abszolút megállhatnánk mondjuk a helyünket egy ilyen kirakodó vásárral. És volt egy-két ilyen érdekes újdonság, például láttam egy ilyen összehajtható vágódeszkát, amit egyébként Magyarországon is meg lehet kapni egy webáruházban. Megtaláltuk aztán itthon az interneten, mi még itt a segédeszközboltban nem ismerjük, lehet, hogy bevezetjük, nem tudom, mert egyébként nem olcsó, tehát ott a webáruházban is 10 000 forint. De hogy az a lényege, hogy amikor az ember valamit földarabol, akkor szépen így összehajlítja, és nem fog lepotyogni, hanem célirányosan bele lehet borítani a tálba vagy a...
1: De jó.
0: Szemetesbe, ahova kell, nagyon praktikus egyébként. Az említett Belgiumban élő hölgy, ő mondta is, hogy ő vett is egyet azonnal. De például láttunk hasonló rajztáblát, tehát hogy gyakorlatilag, amit nálunk itt a segédeszközboltban lehet kapni, amit a ugye Cserpán Zoltán kollégánk készít, gyakorlatilag ugyanazt a megoldást láttuk például egy, azt hiszem, holland cégnél, csak műanyagból, természetesen valószínűleg nem olcsóbban.
1: Nekem ez a vágódeszk az nagyon tetszik.
0: Igen.
1: Aki gyakran megfordulok a konyhában, ezt tudnám értékelni.
0: Igen, abszolút. De nagyon sok olyan eszköz is van ott, ami még nem megvásárolható, hanem prototípusként hozzák ki a fejlesztők, és tesztelni lehet. Tehát láttunk például olyan rezgő fejpántokat, többet is, vagy hát vagy fejpántot, vagy övet, vagy valamilyen fejre rakható eszközt, aminek az a koncepciója, hogy szintén magas akadály, tehát most valahogy rá vannak menve erre a magas akadály jelzésre, tehát ez látszik, hogy ez egy olyan probléma, amit még nem nagyon tudott a technológia megoldani, és ilyen rezgő fejpántokkal próbálkoznak, hogy ahonnan rezeg, ott van az akadály, hát nem voltam elsőre feltétlenül meggyőzve mindegyikről, hogy ez így mondjuk, hogy akkor a nagykörúton tényleg működőképes volna. De hát ezek még általában fejlesztések. Bár egyébként pont...
1: ezek ott az akadályoztak.
0: Igen, de hogy ezennél azért egy sokkal komplexebb kérdés nyilván.
1: Nyilván.
0: De hogy például volt olyan, ami már egyébként pont ez a rezgő öv, ez a Navibelt, amit például a német társadalom biztosító finanszíroz. Miközben hát azért én azt gondolom, mondjuk finoman szólva is kérdéses, hogy ez mondjuk mennyiben segít, vagy mennyi csak mondjuk a, nem tudom, a placebo hatás, hogy ilyen rajtam van, és rögtön jobban közlekedek, nem tudom. Szóval ezek érdekes dolgok egyébként. Érdekes.
1: Mi az, ami egyértelműen úgy ítéled meg, hogy nagyon hasznos, mondjuk egy középhasznosat, és valami nagyon haszontalan?
0: Nekem, ami mondjuk a Rengo meg a Vivok mellett talán a legszimpatikusabb termék volt, amivel találkoztunk, egy olyan háztartási gép család, ami egy applikáción, illetve egy kontrolleren keresztül tud beszélni. Tehát van egy olyan gyártó, aki abból indul ki, szakít azzal a hagyományos megközelítéssel, hogy magának a gépnek kell fel, tehát mondjuk magának a mérlegnek kell beszélnie, vagy magának a hőmérőnek kell beszélnie, hanem ő azt mondja, hogy van egy olyan eszköze, vagy van egy olyan mobiltelefonos applikációja, ami összekapcsolódik Bluetooth-on, gondolom, ezekkel az eszközökkel, és akkor ott szólal meg az információ. Na, és itt is volt például az az élményem, hogy sose láttuk még ezt a gyártót, azt hiszem egy dán gyártó, sose találkoztunk még velük, és az applikációjukban ott van a magyar nyelv, és ki is próbáltuk, tényleg magyarul mondta, hogy hány fok van a helyiségben, tehát éppen a szobahőmérőre kötöttük rá, és akkor tényleg megmondta, hogy itt 25 fok, iszonyatos meleg volt egyébként ott.
1: Ez jó, mondjuk Robi kollega mindig attól fél, és nyilván ez nem specifikus gyártókról beszél, mindig attól fél, hogyha van egy okos eszköz, amelynek van egy alkalmazása, hogy majd azt egyszer frissítik, és mindjárt nem is lesz.
0: Ez egy valós probléma, tehát erről az Európai Vakok Szövetsége, nem tudom, hogy kiadta-e már, de tudom, hogy véleményezésre volt már nálunk egy anyaga az Európai Vakok Szövetségének a háztartási gépek akadálymentesítéséről, és abban is megjelent ez a probléma, de Magyarországon is ismerjük ezt a problémát, hogy egyébként ugye a mobil alkalmazáson keresztül kezelhető érintőképernyős háztartási gépek egyrészt jellemzően drágábbak, tehát eleve egy látássérült embernek ugye mindenképpen a drágább eszközt kéne megvenni, és így van, nem garantálja semmi azt, hogy mondjuk egy következő frissítésnél az az alkalmazás akadálymentes lesz-e. Itt viszont ugye egy olyan specifikus gyártóról van szó, aki nyilván pont azért dolgozik, hogy az ő eszközei akadálymentesek legyenek, tehát valószínűleg, hogyha valaki ezt veszi meg, akkor ott nem kell attól félni, hogy egyszer csak jön egy frissítés, és többet mondjuk nem tudja megnézni a konyha mérlegen a mért eredményeket például. Vagy ott volt tolómérő, meg mérőszalag, meg a kedvencem olyat még nem láttam beszélőbe, ez a tudjátok, amikor beleszúrod a húsba, hogy a belseje hány fokos.
2: Azta, de jó.
0: Tehát, hogy ilyen is, egy ilyet is megbeszéltettek. Meg ez a páratartalom, ugye szobahőmérséklet és páratartalommérés. Ami ugye van a Xiaomi-nak is, egy kicsit nehezebben kezelhető. Nekem ez volt például az egyik kedvencem. A teljesen haszontalanra ott volt az egyik rezgő fejpánt, amivel itt teljesen nem tudtam, de hogy mondjak egy másik teljesen haszontalan. Nekem nagyon mókás volt. Nem láttam még, tulajdonképpen még nem is hallottam a termékről korábban, talán ez volt a legnagyobb meglepetés. Az egyik kolléganőnk szúrta ki, hogy böngészte a kiállítókat még mielőtt indultunk, hogy van egy ilyen, hogy fehér botózáshoz kesztyű. És így... Mi? És akkor elkezdtünk gondolkodni, mi lehet. Mi lehet a probléma, amire ezt a terméket kitalálták. És arra jutottunk, hogy az a probléma, amit ugye szintén egyébként látássérült emberek elmondásából én ismerek, hogy télen kesztyű viselése mellett sokkal rosszabb botozni. Nem tudom, hogy nektek mi a tapasztalatotok. Nekem sokkal fázósabb annál a kezem, mint sem, hogy ez felmerüljön. Hát ez van. De hogy én tényleg ismerek olyat, aki nem húz télen kesztyűt, mert nem tud benne botozni. Na, hát valóban erre találták ki a terméket, ami ránézésre mindenre hasonlít, csak kesztyűre nem, hanem gyakorlatilag egy háromszög alakú zsák, amiben az ember az egyik lyukon bedugja a készfejét, a másikon a botot, és akkor az történik, hogy ebben a zsákban benne van a kezed a fehér bot markolatával együtt, jó melegben, mert ez egy ilyen szoftver anyag. Igen, és hát igazából, hogy nem túl esztétikus, de nyilván valószínűleg elég praktikus dolog, egészen addig, amíg mondjuk nem akarom valami másra használni a kezemet, mert akkor ki kell belőle szabadítani. Mindezt mondjuk 59 euróért. Tehát, hogy azért mondom, hogy voltak ilyen kicsit mókás, aztán volt egy ilyen, amit így néztük, hogy oké, hát nagyon poén, de volt egy kocka. Először azt hittük, hogy valami spéci Rubik kocka, mert így a hat oldalán voltak Braille számok. És először azt hittük, és aztán kiderült, hogy nem, hanem ez egy elektronikus kocka, amiben valószínűleg különböző programok vannak, és matematikai műveleteket adott fel, akkor éppen egy ilyen nagyon minimál szintre volt beállítva, vagy nem tudom, 6 meg 2 meg ilyenek, és akkor beszélt, és akkor meg kellett nyomni azt a gombot, amin a Braille 8-as szám volt, és akkor azt mondta, hogy hű de ügyes vagy. Tehát ez valószínűleg elsősorban gyerekeknek egy ilyen nagyon cuki, kedves kis találmány, de hát, hogy azért olyan veszett nagy haszna valószínűleg nincs, nagyon mókás. Viszont például volt egy olyan eszköz, ami egy ilyen mágnestáblás doboz, amiben kis kockák voltak, Braille betűkkel, számjelekkel, matematikai jelekkel, és tulajdonképpen arra szolgál, főleg szintén gyerekeknek, hogy Braille írással ki tudjanak rakni matematikai műveleteket, ami nyilván egy tök jó kis eszköz, nagyon kompakt kis doboz, manipulációs készséget is fejleszti, matematikai gondolkodást is fejleszti, a Braille írással való kapcsolatát is a gyereknek, tehát egy iszonyatosan hasznos eszköz, nekem nagyon tetszett. És egy nagyon professzionális minőségben. Tehát, hogy igazából sok ilyen jót lehetett látni, én azt gondolom. És hát lehetett látni olyanokat is, amit nagyon szépek, tehát láttunk gyönyörű, valami sajátos nyomtatási technikával készült domború képeket, amiket mondjuk én tapintva nem ismertem fel a többségét, hogy mi van rajta, de aki látott, annak nagyon tetszett, hogy egyébként nagyon szépek. Tehát ez egy ilyen érdekes dolog, hogy tulajdonképpen ez inkább egy ilyen esztétikai élmény, és sokkal kevésbé mondjuk a látássérültek számára, de ugyanennek a cégnek például volt egy ilyen kis memória játék a tapintható állatokkal, amit mondjuk akkor látássérült és látó gyerekek is tudnak együtt játszani, tehát voltak ilyen kis kedves dolgok is. Volt egy ilyen egész nagy játék szekció, ahol igazából le lehetett ülni játszani, hát azt mi nem, tehát az úgy már nem fért bele. Meg azt hiszem, hogy volt egy ilyen gamer szekció is, az sem fért bele, tehát hogy valószínűleg ezek az akadálymentes videójátékok, azokból is volt, az már nem fért bele. És akkor voltak egyébként például akadálymentesítési termék, nem túl sok, de azért akadt ilyen is, hogy ilyen vezetősáv termékek, de annak azért nem volt olyan nagyon nagy, talán egy-két ilyen stand volt, és igazából nagy újdonságot nem láttunk ott sem.
1: Nem volt ilyen nagy keletje.
0: Nem.
1: Egyébként nem. Így az okos bot kapcsán, nem akartam elmondani, de talán mégis, aztán meg fogom bánni, mert le fogtok beszélni, de egy kis verset írtam itt az előbb, amit mondtál a kapcsán, hogy figyelj rám, szexi bébe, gyere velem A-ból B-be. Ez jutott eszembe, de mindegy, ezt most hagyjuk. Az lenne a kérdésem, mint szakmai vezető, mit gondolsz arról, hogy ezekből a termékekből egy olyan szolgáltatás, ami szimpatikus volt, mit lehet hazahozni, mit lehet implementálni szűke pátriánkba?
0: Aha, nem szeretnék ígérni semmit, mert
1: nem ígéretet,
0: mert aztán számon kérik rajtam. Én azt gondolom, hogy láttunk olyan terméket, kell számításokat végezni, természetesen kell itt gazdasági kimutatásokat csinálni, hogy mi az a termék, amit érdemes behozni, mert lehet, hogy meg is vesznek. Tehát azt gondolom, hogy abszolút láttunk olyan terméket, aminek a behozatala megfontolandó. Kisértékű terméket is, nagyobb értékűt is, illetve vannak olyan eszközök, amiből szeretnénk teszteszközt vagy prototípust beszerezni, elsősorban azzal a céllal, hogy tovább teszteljük és eldöntsük, hogy szeretnénk ezzel behatóbban foglalkozni, vagy Magyarországon ez nem működőképes dolog. Nem szívesen mondanék most konkrét terméket. Illetve hát láttuk azt, hogy mi az a termék, például láttunk egy, ugye Blanchelt ismeritek, láttunk egy hasonló koncepciójú okos telefont, egyébként ezt már az Angyal Gábor is látta körülbelül 10 éve, amikor kint volt, tehát az is egy régi termék, hoztak be ők is belőle akkor prototípust, akkor az nem jött be. Most viszont azt láttuk, hogy egyébként nem rossz az eszköz, de lényegesen drágább, és amíg mondjuk a Blanchell az ártámogatással is gyakorlatilag lélektani határon van árban, akkor egy nem tudom másfélszer annyiba kerülő telefont nem fogunk behozni, mert nem fogják megvenni, és nem fogja megérni azt a belefektetett munkát, pénzt, ami mondjuk ahhoz kéne, hogy azt is behozzuk. Miközben egyébként abban is például a magyar nyelv benne van, nincsen leellenőrizve, tehát ilyen AI-os fordítás van benne, de például van benne banki egy felismerő, pont kipróbáltam, hogy hű, magyar nyelv van benne, de jó, és pont természetesen rögtön rámentem a banki egy felismerőre, csak hát akkor mondták, hogy oké, csak a magyar pénzek például nincsenek benne, nyilván jó pénzért azt is le lehetne fejleszteni bele. Tehát ugye egy csomó ilyen dolgot kell mérlegelni. Én biztos vagyok benne, és azon dolgozom, hogy itt a következő hónapokban hozzunk be mindenképpen, amit csak tudunk ebből, akár tesztelni, akár adott esetben értékesíteni. Én azon gondolkodtam el most ennek kapcsán, hogy mondjuk esetleg akár egy-két kiállítót a lesekre is, vagy akár csak teszteszközt már a lesekre is meg kéne próbálni behozni.
1: Hát ha nagyjá akarjuk tenni a leseket, akkor kiállítók jöhetnek százával.
0: Igen.
1: Bár már amennyien szoktak jönni, néha ott is gond van a helyjel.
0: De... Igen, tehát azért az van, hogy ugye az MVGOS-nek a rendezvénytere az véges, és tudom, hogy a lesek az erősen feszegetni szokta ennek a határait.
1: Hát tehát, kibéreljük az arénát.
0: Igen. Hát lehet, hogy egyszer majd, de tényleg, tehát, hogy egyébként, ami szerintem így nagyon tanulságos volt a Side City-vel kapcsolatban, amit akár mondjuk így érdemes akár csak a lesek kapcsán is hazahozni, hogy nagyon jól szervezett volt abból a szempontból, hogy nem igazán láttunk mondjuk olyat, hogy ott kóvályogtak a látássérültek, tehát, hogy voltak önkéntesek, a bejáratnál meg volt oldva a beléptetés, ugye QR-kóddal. Azt nem mondtam, hogy ugye a kiállításon a részvétel, hogyha az ember előzetesen regisztrál, akkor ingyenes, ha nem regisztrál, akkor a helyszínen van egy 5 eurós belépési díj. Hát szerintem a többség azért alapvetően QR-kóddal jött. De ugye ezeket a kiállításokat a gyártók tartják fent, tehát a gyártók fizetnek elég komoly pénzeket azért, hogy ők ott megjelenhessenek, kiállítsanak, reklámokat jelenítsenek meg mondjuk különböző felületeken. Tehát ugye ezeket a kiállításokat mindig a gyártók tartják fenn, és talán ez az, ami a magyarországi leseknél ugye egyelőre nem annyira működőképes.
1: De azért, mert megéri nekik, adnak is el?
0: Lehet a helyszínen is vásárolni, tehát főleg az apróbb termékekből lehet, tehát mondjuk én is vásároltam például magamnak tapintható órát, amilyet Magyarországon nem lehet jelenleg kapni, tehát egy ilyen kisebb, elegánsabb női kivitelt. Meg láttuk, hogy nagyon sokan vásárolták a háztartási eszközöket. Igen, biztos, hogy adnak el a helyszínen is, illetve hát azt gondolom, hogy igazából ebben a nagy biznisz talán inkább mégiscsak a forgalmazási üzletkötések, amik lehet, hogy nem ott születnek meg, de hogy az ismertségüket növelik, és ebből esetleg később lehetnek üzletek. Tehát mondjuk például ezen én is gondolkodtam, hogy ott volt a kiállítók között mondjuk a Brello, ami ugye norvég brájnyomtatós cégük, ipari brájnyomtatókat árulnak, amiből van az MVGOS-nek egy darab. Tehát, hogy azt nem tudom, hogy ő azért települ-e ki, mert neki ez mondjuk eladásban megéri, vagy egész egyszerűen
1: csak a brandet szeretné.
0: Presztízs dolog, így van.
1: Ezen kívül lenne kérdésem.
0: Igen, akkor mondd.
1: Ez nem feltétlenül informatikai dolog. Nekem a távirányító jut eszembe, mint olyan. Talán megkérdezhettem volna sokkal előbb, és nem feltétlenül tőled, de most te kapod ezt a kérdést. Miért 4 gombos, és miért mindegyik ugyanarra jó?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. A távirányítónak az a története, hogy amikor őt kitalálták, akkor igazából ugye egy szempont volt, a lámpa szólaljon meg. És amikor elkezdték nyilván magukat a konkrét eszközöket felkutatni, akkor úgy tudom, volt 2 gombos, volt 4 gombos, valószínűleg ez egész egyszerűen úgy volt, hogy amilyet éppen lett. És nagyon sokáig, tehát tulajdonképpen...
1: autós távirányító vagy...
0: Garázs, igen, gyakorlatilag ilyen garázs távirányító, tehát ezt úgy is árulják. Ugye mi ezt nagy tételben vásároljuk, felhangoljuk, eladjuk. Arra nem tudom a választ, hogy miért lett annak idején 4 gombos a távirányító, viszont nagyon örülünk neki, hogy a forgalomban levő távirányítók többsége 4 gombos, mert van a fejünkben egy olyan projekt, és szerencsére nem csak a mi fejünkben, hanem már a BKK-nak a fejében is, hogy ezeket a gombokat el kéne látni eltérő funkcióval. Mert hogy vannak olyan közlekedési csomópontok, főleg Budapesten, ahol egy gombnyomásra akár 3 dolog is megszólal, tehát megszólal egy lámpa, megszólal egy futártábla, és mondjuk megszólal egy éppen megállóban álló jármű, mert hogy most már ugye ilyen is van. És akkor arról még nem beszéltünk, hogy el fognak helyezni most a buszmegállókban ilyen kisebb e-papír kijelzőket, és azok is meg fognak szólalni. Tehát igazából most jött el egy pár éve annak az ideje, hogy elkezdtünk ezen a BKK-val közösen gondolkodni, ezen a funkció szétválasztáson. Ez egy nagyon komoly technikai átalakítást igényel, ami egyrészt érinti az eszközöket, amik megszólalnak, másrészt viszont ugye érinti az összes távirányítót, úgyhogy majd, ha egyszer eljutunk odáig, hogy tényleg megvalósul ez a szétválasztás, ami azt gondolom, hogy egy hatalmas nagy fejlődés lenne, akkor például vagy lesz egy ilyen tömeges visszahívás, vagy mindenki vesz új távirányítót, ezt még nem tudom, de hogy amiért 4 gombosra nem tudok válaszolni, de arra igen, hogy nagyon örülünk, hogy 4 gombos a többsége.
1: Talán egyszer Nemes Nagy Tünde mesélte egy lesek alkalmával, hogy ők Csehországban például olyat is láttak, hogyha bemennek boltba, akkor megnyomják a távirányító egyes gombját, akkor észlelik a boltban, hogy látássérült került a helyiségbe.
0: Igen, tulajdonképpen ez az egész távirányítós rendszer nagyjából egyszerre kezdett fejlődni valamikor a 2000-es évek elején Magyarországon és Prágában. És mi tudtunk a prágai rendszerről ilyen kis infofoszlányokat, hogy ott több gombos a távirányító, több funkciója van, stb. Stb. És én nagyjából 15 éve szerettem volna ezt a rendszert megismerni, és tavaly júniusban sikerült egy szakmai tanulmányútra elmennünk kollégákkal Prágába, és megnézni ezt a rendszert. Ugye Prágában egy 6 gombos távirányító van, ami azért nagyon érdekes, mert ők okosak voltak, amikor ezt kitalálták, mert a 6 gombból 4-nek volt funkciója nagyjából, 2-nek nagyon sokáig nem volt, és még az egyiknek most is csak nagyon korlátosan van. Ők máshogy gondolkodnak egy kicsit, illetve érdekes, hogy mivel ők hamarabb és intenzívebben fejlesztették a technológiájukat, az övék néhány tekintetben egy picit elmaradottabb, mint a miénk. Más elven működik a távirányítójuk, ez egy rádiófrekvencia, valahogy sokkal pontosabb frekvenciával működik, ezt próbálták ott elmagyarázni, de én ezt valószínűleg magyarul se érteném, nemhogy angolul. Más a technológiájuk, sokkal drágább a távirányítójuk egyébként, és valóban ott kicsit más funkciók is vannak, tehát ott is van ilyen funkció, hogy mozgólépcső irányjelzés, vagy nem is mozgólépcső irányjelzés van, csak azt talán, hogy melyik metróba, melyik mozgólépcső megy például. És igen, és nekik van egy ilyen funkciójuk, hogy segítségkérés. Ez bizonyos üzletekben, hivatalokban valóban működik. Korán sem mindegyikben.
1: Azért jutott eszembe, mert ez nem BKK.
0: Ez nem BKK, így van. Ugye mi a távirányítót azt kifejezetten közlekedési távirányítónak kezdtük el fejleszteni, és ez egy nagyon komoly kérdés, hogy megmaradunk-e ennél, vagy szélesítjük. Én első körben azt gondolom, hogy bőven elég volna, hogyha megmaradnánk a közlekedési funkcióknak a szétválasztásánál. Egyelőre az is egy nagyon jó lépés lenne. De egyébként nálunk is van már arra is felvetés, még megvalósulva nem láttam talán, hogy mondjuk például, és ilyen van Prágában is, hogy például fontosabb közintézmények bejáratainál is el lehetne helyezni olyan hangszórókat, amik mondjuk a távirányítóval meghívhatók, és akkor ő ad egy hangot, vagy azt mondja, hogy itt van a polgármesteri hivatal bejárata.
1: Ez például nagyon szimpatikus lenne, szerintem.
0: Igen, tehát ilyen ötletek vannak. Kezdeményezés szintjén ezeket szeretnénk a jövőben akár ilyen megvalósulás szintjére vinni.
1: Éppen pont ezen gondolkozunk az úgynevezett okos szemüveg kapcsán, a meta szemüveg kapcsán. Például egy ilyen polgármesteri hivatalt akár meg lehetne találni. A szemüveg segítségével vajon ez mennyire lesz társítható a való élethez? Ez fog hamarosan néhány héten kiderülni itt a gépházadásában, mert foglalkozunk majd a szemüveggel. Sima mobiltelefonnal, az Orion alkalmazással, ezt be is mutattuk itt a gépházban, egy Aldi üzletet megtalál.
0: Én azt gondolom, hogy ezekben nagyon komoly potenciál van. Lehet, hogy a távirányítós rendszer az egy egyszerűbb, tényleg egy ilyen kétbites, hogy megszólal, nem szólal meg, viszont lehetséges, hogy amikor egyébként itt van az orrunk előtt a mesterséges intelligencia és az okos szemüvegek, meg minden, akkor lehet, hogy inkább ebbe az irányba érdemes már tovább menni.
1: Nekem ettől függetlenül a távirányító nagyon tetszik.
0: Nagyon szeretjük a távirányítót, igen.
1: Pont azért, mert egy kétbites dolog, atombiztos.
0: Megbízható, ezért... abszolút megbízható.
1: Orsi, van-e még bármi, ami benned maradt, mert akkor azt engedjük ki.
0: Nincsen, és ráadásul az időnk is lejárt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek a lehetőséget. Köszönjük,
1: Orsinak mennie kell, kedves hallgatók, még ilyenkor este is dolgozik.
0: Itt mindig.
1: Péntek este is dolgozik, úgyhogy engedjük. Köszönjük szépen Oli Németh Orsolyának, az MVGOS szakmai vezetőjének, hogy a vendégünk volt, és várunk ide legközelebb. Azért is vagy köszönöm. Jó, mert tök jó értelemben olyan vagy, mint a lengkerekes autó, hogy meglepnek és mész. Tehát, maradj mindig ilyen. Nagyon szépen köszönjük,
0: Orsi. Köszönöm szépen.
1: Minden jót neked, minden jót.
0: Köszönöm nektek is, és a hallgatóknak is kellemes nyarat kívánok.
1: Mi is megyünk, kedves hallgatók, mert hogy mai műsorunknak ezennel vége.
2: Milyen elánnal mondod?
1: Pedig most nincs nálam sajtburger hegy, mint a múlt héten.
3: Helyes, ne is egyél annyit. Egészségtelen.
2: Kire szépen?
3: Egyél zöldséget, gyümölcsöt.
2: Így van.
1: Hát a sajtburgerban van.
2: Mi a zöldség?
3: Több benne a hús, meg a sajt, úgyhogy.
2: Az mondtam, hogy ne rohadva. Azért olyan finom.
1: Miért a sajt meg a hús nincs önne megrohadva?
2: Le lehet azért olyan finom. Kedves voltok. Most, hogy mindenkinek jó étvágyat generáltunk így a műsor végére, a jó vacsorához.
1: Ha abszolút.
2: Nem vacsoráztak, akkor elköszönünk.
1: Inflációt követő díjkorrekció.
2: És társai. Köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük, hogy hallgattak minket, jövő héten érkezünk.
1: Elbúcsúzik önöktől az az ember, aki elsősorban azt nézi meg egy telefonban, hogy van-e benne FM rádió, ő nem más, mint Szakács Máté.
2: Elbúcsúzik önöktől az ember is, aki legkésőbb szeptembertől, de lehet, hogy már előbb is, magasabb számlát fog fizetni önökkel és velünk együtt. Bojtor Zoltán.
3: És elköszön önöktől az ember, aki a legjobban várja, hogy magasabb számlát fizethessen, Rauch Róbert.
2: Hogy mondod?
3: Igen.
1: Inflációt követő
3: Inflációt követő dikorekció.
2: Menjünk már!
1: Hölgyeknek, puszi uraknak, pacsi a meleg ellen valamit csináljanak, menjenek vízpartra, bújjanak vízbe, klíma, higgyanak sokat.
2: Menjél a víz alá!
1: Kellemes hétvégét, majd kellemes hetet.
2: Szép nyarat!
1: Mondtam már, hogy hölgyeknek, puszi uraknak, pacsi pápa, viszont hallásra, szevasztok!
2: Dupla pacsi, szevasztok!
3: Szevasztok!
1: Hello!
4: Mára bezárjuk a gépház ajtaját, de jövő héten visszavárjuk önöket! Férjen hozzá az akadálymentes informatikához rajtunk keresztül. Búcsúznak a házmesterek, Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Következő frissítés péntek este 8-kor. Addig is írjon a következő címre. gépházcsapat@gmail.com. Elhangzott műsorainkat megtalálja a gépház.hobbiradio.hu oldalon. Gépház. Koppintson ránk! Koppintson ránk!
5: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.

0: Júliustól hatályba lép a 3 eurós uniós vámszabály. Eljárás indított a rendőrség a Dunába zászlókat dobók ellen. Ma napos idő várható kevés gomoly felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Litzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozza. Meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor három kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. Eljárást indított a rendőrség a zászlókat Dunába dobók ellen. Rongálás megalapozó gyanúja miatt indított eljárást a budapesti rendőrfőkapitányság az ellen a 4 fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte Facebook oldalán a hatóság szombaton. Közölték, a rendőrök perceken belül elfogták őket, az eljárást az 5. kerületi rendőrkapitányság indította ellenük. A BRFK egy másik bejegyzésében megerősítette, eljárás folyik a magyar zászló szerda esti vízbedobása miatt is. Csökkent a pollenterhelés. A bázsitfű félék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes magas, míg az útifű és a hánsé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van még jelen a levegőben a szelídgesztenye, a ciprus, a tiszafa félék, a fenyőfélék, továbbá a látszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék és az ernyős virágzatúak, valamint a gyékeny pollenje. A kültéri allergén gombák közül többnek magas, nagyon magas a spóra száma. Az Egyesült Államok Utah államában 100 000 hektárnál nagyobb területet perzselt fel már a bozott tűz, a forró, száraz és szeles időjárás pedig továbbra is nehezíti a tűzoltók munkáját, közölték a hatóságok szombaton. Az államban több száz helyen ég a növényzet, a legnagyobb kiterjedésű tűznél pénteken az erős óránkénti 70 kilométeres sebességet meghaladó széllökések miatt le kellett állítani a helikopteres oltást, miközben a levegő páratartalma 10%-nál kevesebb, ami tovább segíti a tűz terjedését. Spencer Cox kormányzó pénteken vészhelyzetről szóló rendeletet hozott, ami lehetővé teszi, hogy a helyi hatóságok akár betiltsák a közelgő július 4-i nemzeti ünnepen a tűzijátékok használatát. Ma napos idő várható kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, illetve extrém erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk védelméről.
1: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: A vonal végén köszöntöm Bujdosó Imrét, aki 1973-tól a BSE, 1987-től a Vasas SC versenyzője kardvívásban. 1986-ban megkapta az év vívója címet. 1988-ban megnyerte a kardvilágkupát, valamint a szeuli olimpián a férfi kardcsapat tagjaként a döntőig menetelt, ahol a szovjet csapatot győzték le. Ezzel 28 év után ismét Magyarország lett az olimpiai bajnok. Azért valljuk be, hogy Magyarországon a foci mellett igen kevés szó esik mondjuk a kardvívásról. Mégis hogyan választotta ezt a sportágat?
4: Ellent kell, hogy mondjak, mert tradicionális sportág, sőt Magyarországon az olimpiai éremlistát magasan vezeti a vívás. Ha jól emlékszem, de lehet, hogy hibázok, 36 aranyérmet szereztünk az újkori olimpiák kezdete óta, és úgy, hogy azért ne felejtsük el, hogy nem akarok én itt más sportágok ellen beszélni, de hát vívásban el lehet indulni egyéniben és csapatban, egy fegyvernemben, míg például, hogyha az úszás nézem, lehet 200-on, 400-on, vegyesen, háton, mellem, meg nem tudom miken. Tehát például, ha perszet nézem, vagy az egért, hogy inkább magyar vonatkozás mondjak, gyakorlatilag halmozni lehet egy olimpián is az aranyérmeket. Hát a választásom úgy esett, hogy én világéletemben futballista szerettem volna lenni, és annak idején, ugye a 70-es évek környékén, a Margit szigeten volt a központi sportiskolának az idősebbek. Ilyenkor szoktam azt mondani, hogy látszik, hogy most már én is öregszem, hogy bezzeg az én időmben. A Margit szigeten voltak ilyen nyári táborok, ugye tudjuk, hogy 3 hónapos nyári szünetek voltak, ahol a központi sportiskola csinált egy ilyen nyári sporttábort, ott mi minden sportot íztünk, és a felvételinél be kellett írni egy sportágat. Hát én futballista szerettem volna lenni, az édesapám meg azt mondta, hogy hát szerintem ne érjük azt be, mert futballra sokan fognak jelentkezni. A vívás az egyébként így zárójelben megjegyzem, nem tudom, hogy honnan vett a vívás, mert soha az életében nem volt a vívással semmilyen kapcsolata. Tehát nincs semmi, tudom én, olyan tradicionális gyökerei, mint például, hogyha gondolom a publikum ismeri a Gerevis családot, vagy a Kovács családot, ahol ugye generációkra vívás sportágat választották. Én nagyon sokszor kérdeztem tőle, hogy miért a vívás. Erre mindig azt válaszolta, hogy azért, mert vívás az egy egyéni sportág. Ott, ha valaki világbajnok vagy olimpiabajnok, az magának köszönheti. Míg hogyha emlékszünk például Argentina úgy nyert világbajnokságot, hogy volt egy Maradónája, jó persze ez se igaz így, minden hasonlat egy kicsit sántít, de ennek ellenére Maradona hátára vett a másik 10 embert, azt megnyerte nekik a világbajnokságot. És ő mindig úgy volt, hogy hát a futball az nem, a vívás az egy szép, tradicionális magyar sportág, jó eredmények vannak, jó szakemberek voltak, hála jó Istennek világéletében a magyar vívásnak, és ő úgy gondolta, hogy ebbe leszek majd, hogy úgymond eredményesebb, nem pedig a futballban.
3: Ezek szerint volt valami pozitív megérzése, hiszen azért egy olimpiáig elmenetelni nem kis teljesítmény.
4: Na, még azért nem voltak azért a kezdetek olyan felhőtlenek, mert amikor a szegény édesapám 4 éve halt meg egyébként szegényke, a vívás sportágon mindig csak úgy jött, az én becenevem Bújdi, ő volt mindig a Bújdi papa. Tehát eléggé beágyazódott a vívás sportágba, és az elején, amikor úgymond nem fogta a kezem, és nem jött el velem edzésre, én mindenhol kikötöttem, mentem 2 forintos első soros moziba mindenhol, úgyhogy keményen oda kellett figyelni, aztán az volt a nagy lökés, hogy 14 évesen az első versenyemet megnyertem, és valahogy onnantól én úgy szoktam fogalmazni, ez olyan volt, mint a fogmosás, hogy nem igazán törtem én a fejemet rajta, hogy miért is csinálom, hozzátartozott a bioritmusomhoz, hogy valami szép szót is mondja, az életritmusomhoz, ugye fölkelek, fogatmosok, iskola, elmegyek a napközibe, napköziből edzésre, aztán kész. Tulajdonképpen a sikerek azok, amit Isten igazából ott tartottak, de gondolom nem én vagyok az egyetlen sportoló, akit azért én erre azt szoktam, mert ugye most már edzőként dolgozom, más szemmel nézem egy kicsikét a dolgokat, olyan szempontból, hogy azt lehet mondani, hogy a legjobb rablóból lesz a legjobb pandúr. Tulajdonképpen a sikereknél, az eredményességnél nagyobb motiváció tulajdonképpen nem is szükséges.
3: Kik voltak az edzői?
4: A nevelő edzőm mindenféleképpen itt azért meg kell említenem Sákovicsnét és Mendelényinét. Na most a régiek, meg én ugye mondom, hogy ugye már idősebb vagyok, ismerik ezeket a neveket. A KSI-ban Mendelényinél kezdtem, és utána az igazi nevelő edzőm Tolnai Kornél volt, aki szintén sajnos elhunyt. Ővele junior világbajnokságig tudtuk vinni úgy, hogy itt megint zárójelben megjegyzem, hogy ugye megint kell ismerni itt a történelmet, vagy a történeteket, hogy abban az időszakban azért igazán dominált a Honvéd, az Újpesti Dózsa, a Vasas, és hát én a BSI-ben voltam, ami egy kis egyesület volt, ami azt jelentette, hogy bizonyos értelemben nekem 2-szer meg kellett mindenért küzdeni, mert nem voltam ezekben a nagy egyesületek, inkább így fogalmazok. Például olyannyira, hogy egy érdekesség például az én sportkarrieremben, hogy én Európa-bajnok vagyok, világbajnok vagyok, olimpiai bajnok, tehát mindenféle titulú sikerült összeszednem. Magyar bajnok soha nem voltam. Az valahogy nem engedték.
3: Egyébként a sportban is jellemző volt ez a 70-es, 80-as évekbeli tilt-tűr támogat kulturpolitikai hozzáállás.
4: Nem, hát itt tulajdonképpen azt a példát tudom mondani, hogy mint ugye a nagyobb közvélemény ugye azért inkább a futballt ismeri. Azért nagyon jól tudják, hogy annak idején egy Sándor Csikarnak, egy Puskásnak a kis egyesületekből, hogy mondjam, át kellett menni a nagy egyesületbe. Hát most például erre van nekem is egy történetem, biztos, hogy mindenkinek megvan. Hát éppen végeztem az érettségivel, és volt egy olyan, hogy mondjam, metódus, vagy egy olyan út, hogy aki nem nagyon akart igazolni, az egyszerűen a Honvédbe hívta katonának. És én úgy kaptam, ezt úgy hívták annak idején, talán az idősek emlékeznek arra, hogy sasbehívó, ami azt jelenti, hogy azonnal menni kellett. Na most én pénteken, sose felejtem el, este 10 órakor kaptam meg postás által, tám még MZ-vel hozta ki, hogy vasárnapra behívtak katonának. És hát ugye akkor én már az élsportoló voltam, rögtön hívtam az illetékest, illetve a Honvédnak az akkori vezetőedzőjét, egyébként ma is edző, Pézsa Tibor urat, mert én úgy gondoltam, hogy ha ebben a Honvédnak van a keze, hát én akkor sokat ebben nem tudok csinálni. Hát ő azt mondta, hogy nem, és a többi, minden, nem akarom itt hosszabbítani, százszor is egy vége, egy más vonalon sikerült elérni, hogy vasárnap, amikor oda mentem a sorozásra, létszámon felül lettem, úgyhogy gyakorlatilag azt jelentette volna, hogyha bevonulok a Honvédhez, illetve a katonasághoz, tulajdonképpen más választásom nem az, hogy nem is lehetett volna. Vagy ott csinálom, vagy abba hagyom a sportot. Ennyi. Hála jó égnek sikerült egy olyan vonalat találni, hogy mondom nem, és akkor továbbra tudtam pályafutásomat a volt edzőmet Tolnai Kornéllal folytatni. Őt követően, akivel ugye a felnőtt korba áttérve, és szintén nagyon sokat köszönhetek, Batizi Sándor volt az edzőm, aki megint egy hosszú történet, hogy miért. A 88-as olimpia előtt kiment Németországba dolgozni, és utána a végén, lehet úgy hívni, hogy hattyúdal, azt idősebb Somodi Lajossal csináltuk végig, addig a pontig, amíg ki nem mentem Németországba én is edzőként.
3: Ekkor már kizárólag csak sportolónak készült?
4: Nem, azért arra én mindig ügyeltem, azért eléggé köztudott. Megint nem akarok itt más sportágokat bevonni ebbe, de azért a vívás sportágban azért általában, hogy mondjam, szóval ész emberek vannak. Én arra használtam föl, Isten igazából, a sportpályafutásomat, hogy ahogy elvégeztem a Verespálné gimnáziumba érettségit, jelentkeztem a testnevelési főiskolára, ott elvégeztem az edzői szakot, ami, ha jól tudom, középiskolai szinti testnevelő tanári diplomát is jelent. Amikor azzal végeztem, akkor indult a, akkor már testnevelési egyetem, egy 5 éves menedzserképző, mint második diploma, azt végeztem. Gyakorlatilag így 8 év már elment az, hogy iskolapad, sport, iskolapad, sport, és azt követően még mindig volt úgymond egy kis időm, és annak idején úgy hívtuk mi egymás közt csak, hogy lopóképző. A vendéglátóipari főiskolának volt egy 2 éves üzletvezetői tanfolyama, ami gyakorlatilag üzletvezetői képesítést adott, és abban az időben a sportolók között ez egy eléggé, hogy mondjam, kedvenc dolog volt, mert hát ugye sokan úgy voltak vele, hogy a sportpályafutásukat befejezve, majd valamilyen ugye gebin, mert ugye abban az időben még ez így ment, gebin, vagy valamilyen magánüzletet tudnak nyitni, amiből gondolták, hogy ugye további életüket és egzisztenciájukat biztosítják.
3: Sikerek, eredmények, olimpiai érmek magyar színekben, mégis mi motiválta arra, hogy Németországba költözzön?
4: 85-ben született az első gyermekem, 86-ban a második, 90-ben a harmadik, és a barcelonai olimpia után, ahol csak másodikok voltunk, érdekes módon mindig az anekdóta jutott eszembe, hogy ugye amikor Szöulban, amikor nyertünk, ugye istenként jöttünk haza, ugye piedesztára emeltek minket. 92-ben, amikor másodikok voltunk, úgy kellett nekünk is majd, hogy nem hazajönni, mint annak idején az úgynevezett aranycsapatnak, hogy már egy állomással előbb meg kellett szállítani, mert az ezüstérem ugye az a magyar közvéleményben szerintem méltatlanul, hozzáteszem. Hát szóval nem ismerik el. És úgy volt, hogy esetleg a 96-os olimpiára még ki tudok menni, mert akkor ugye még csak 32 éves voltam. Kint voltam egy világkupa versenyen Bonnba, és ott kerestek meg, mert ahol én most vagyok, Koblenzben, ott 1960-tól mindig magyar edző volt. Tradicionálisan. Az első egyébként egy nagyon jó nevű híres, úgy hívták, hogy Somos Béla bácsi, azt követte Hörnöci Csaba, majd utána volt egy nagyon rövid ideig Pákai Béla, és most 22 éve én vagyok. Most a motiváció az volt, hogy sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy gyorsan kellett választanom, mert azt mondták, hogy 2 héten belül, ha nem válaszolok, akkor úgymond ez az állás elmegy. Hazajöttem, feleségemmel sokat beszéltünk, ugye ne felejtsük el, hogy itt most 1993-ról beszélek azért.
3: Tehát közel a rendszerváltás időszakához.
4: Hát rendszerváltás volt, de én hát szeretem még a politikát, de ennek ellenére vigyázni kell vele, mert de ennek ellenére én úgy véltem, úgy fogalmaztam akkor, hogy lehet, hogy mi abban az időben Európa felé tart, tartottunk, de Németország már Európa volt. Most én tulajdonképpen az utolsó örök, és az volt, hogy én abszolút a gyerekeimnek a érdekét néztem, mert hirtelen csak is kicsegben mondom, nagy vonalakban, hogy ugye magyarul tudtak a gyermekeim, ugye Németországban németül helyből megtanulnak, angolul rögtön megtanulnak, és engem az motivált egyébként, hozzáteszem, rövid időre akartam kimenni. Tehát én a mai napig mindig vissza szeretnék jönni Magyarországra, csak úgy néz ki, hogy már vannak erre különböző, hogy mondjam, programok, ugye hozzuk hozzá a magyar edzőket és a többi. Hát megmondom őszintén, hogy egy kezemen meg tudom számolni, azért benne vagyok azért a magyar sportban is, hogy ezek a felemet programok hogyan működnek. Mondom, rövid időre akartam kimenni, azzal a céllal, hogy a gyerekeimnek megtanulják a nyelvet. Megmondom őszintén, az is benne volt a pakliban, hogy már a három gyerek akkor két helyen tud egzisztenciát teremteni későbbiekben. De mondom, a háttérben mindig ott volt, hogy rövid időre, és minél hamarabb visszajönni, de hát lassan úgy néz ki, hogy úgy áll, mint ugye idéglenesen hazánkban állomásozó déli hadseregcsoport, amikor megkapta a katona az örök lakását.
3: De megvalósult az álma, hiszen a gyerekek gondolom megtanultak németül, angolul, és talán már egzisztenciájuk is van.
4: Igen, bár mondjuk ez fájó nekem, mert ők inkább, nem inkább, sajnos abszolút ugye nem magyar színekbe gondolkodnak, leszámítva, mert a három gyerek közül, amikor például vissza kell kanyarodnom a beszélgetésünk elejére, amikor úgymond azért édesapám kényszerített el a vívásra. Tehát abban az időben nem úgy volt, hogy majd én aztán majd megmondom, hogy akkor nem akarom ezt csinálni. Rábeszélt, hogy akkor én ezt csináljam. És akkor én megfogadtam, hogy a három gyerekem, hogyha nekem lesz gyerekem, én soha nem fogom kényszeríteni őket. Na most a három gyerekből a legidősebb az soha nem vívott. A kisebbik fiam nagyon szorgalmas, nagyon szeretett volna, de volt neki sajnos egy csúnya csukló betegség, műteni is kellett. A lányom, a legkisebb, ő viszont nagyon tehetséges, a mai napig vív, 17 évesen már olimpián volt, de sajnos nem magyar színekbe. Hát, hadd nem mondjam, hogy itt volt Magyarországon a Heraklész junior világkupa verseny, amikor eljátszották, mert megnyerte a versenyt, amikor pont egy magyar kislány ellen, aki egyébként jó barátnője neki, hozzáteszem. Úgyhogy a meccs után puszi, ölelkezés és a többi, de hát a német himnusz alatt az inkább kimentem a csarnokból.
3: Milyen gyakran jár Magyarországon egyébként?
4: Rendszeresen járok, egy az, hogy a versenyek miatt, a másik pedig, hogy én a nyaraimat mindig itt töltöm, mert az elmúlt, hát most már 45 évet, amit itt 46 évet, amit eltöltöttem a vívásba, nagyon nem szeretek én már utazni. Szegény feleségemmel szokott is ebből gond lenni, mert ő meg szeretne menni, de hát én a mai napig negyed évenként, hogyha egy hétvégén van otthon, mert mindig meg gyerekekkel, vagy a lányommal versenyre, vagy a többi tanítványommal, és én nagyon nem szeretek utazgatni. Én azt szoktam csinálni, hogy szépen kivonulok ide Taksonyba, itt van egy ez a ráckevei Dunaág, van egy dunaparti kis kéglő, ne gondolja senki se, hogy ilyen milliómos kéglő, nekem pont megfelel, horgázzatok, ilyen autodidakta módon építkezgetek, van egy barátom, ugye a Nagy Zoli, ő sokat segít nekem ebben, sokszor lejönnek ide a volt csapattársak, barátok, nemrégen volt a MOB-nak egy ilyen, ahol bemutatták az új riói ruhakollekciót. És ilyen alkalmakkor azért én szoktam kapni meghívót, ugye, mint olimpiai bajnok, és hát megmondom őszintén, hogy ha van így időm, nagyon szívesen elmegyek ilyenekre, mert ott vannak a régi bajtársak, az idősebbek, akiket nagyon tisztelek, és jól esik egy kicsit ott beszélgetni velük.
3: Milyen kapcsolata van a Magyar Olimpiai Bizottsággal?
4: Félve merem csak mondani, mert nehogy itt intrika vagy valamilyen problémája legyen belőle. Köztudott, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságnak a főtitkára Szabó Bence, akivel ugye pont Szöulban, meg Barcelonában is, hát Szöulban ugye nyertünk, Barcelonában másodikok voltunk, vagy például, amit sose felejtek el, 91-ben, amikor a budapesti világbajnokságot nyertük, tehát gyakorlatilag azt, hogy mondjam, hogy régi fegyver és bajtársak vagyunk.
3: Ugye itt a közelmúltban látott napvilágot az az ötlet, mely szerint Magyarország is rendezhetne olimpiát. Mi erről a véleménye?
4: Nagyon örülnék, én megmondom, hogy szerintem egyetlen egy dolog miatt vagyok csak szkeptikus. Tudnék, egyszer hallottam valakitől, hogy azt mondta, hogy nem elég demokratikusnak lenni, demokratikusnak is kell látszani. Szóval én azt mondom, hogyha igazságosan döntenének, ugye tudjuk, hogy nagyon sok korrupció és a többik voltak itt az elmúlt olimpiai városok kijelölésénél. Én nagyon remélem, és én mindenféleképpen egyébként hozzáteszem, realisztikusnak tartom, hát nem tudom, mennyire tudja ön vagy a széles közvélemény. Jelen pillanatban az Olimpiai Bizottság meghirdetett egy olyat, hogy a jövőben teljesen másként szeretnék az olimpiákat rendezni, mint eddig. eddig, hogy nem csak egy városnak akarják oda, hanem tulajdonképpen egy ilyen régiónak. Na most én azt mondom, hogy Magyarország, vagy Bécs, vagy Prága, vagy Pozsony, én azt mondom, hogy teljesen reálisan, ha betartják ezt az új elvet, mert ezt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság hozta. Ha betartják, én azt mondom, hogy nagyon nagy sanc van rá, és gondolom, hogy ez úgy lesz, ugyanez nem az én tisztem eldönteni, de vélhetően tradicionálisan magyar sportágakat fogunk kapni, és megint visszakanyarodva az, hogy 91-ben, amikor a Körcsarnokban nyertünk világbajnokságot. Szóval gondolom, hogy egy sportolónak, most persze magyar sportolónak, de akármelyen nemzetiségű sportolónak, saját hazájában ilyen rangos versenyt, saját közönség előtt nyerni, hát az valami fenomenális. Szóval nem lehet egyszerűen szavakkal leírni. És emiatt én nagyon örülnék neki, hogyha itt, és mondom, realisztikusnak tartom, mert gondolom azért egy kajakkenunak, egy vívásnak, úszásnak lehetne itten hazai közönség, és biztos vagyok benne, mert érdekes, hogy a magyarok azért sok bajok vannak, ugye nem olyanok a gazdasági viszonyok és a többi, de azt hiszem, hogy ameddig legalábbis amit én tudok, mindig is sportszerető nemzet voltunk.
3: Sportoló vagy a közönség oldaláról nézve, mennyire népszerű Magyarországon a vívás?
4: Az az igazság, hogy jelen pillanatban pont ugye, amikor jött ez a nagy váltás, nem csak Magyarországon, az egész keleti régiót eléggé megrengette, mert sajnos jelen pillanatban, már akkor, 9 az a rendszerváltás környékén, pont a Nemzetközi Jószövetségnek is jött egy olyan úgymond sportpolitikája, hogy ki akarta szélesíteni, amit hozzáteszem, hogy sikerült is. Nem tudom, hogy tudja-e, a vívás, biztos meglepő adatot fogok most mondani, az olimpiai sportágak között, mert ugye azt hiszem 220 valamennyi nemzet tagja az olimpiai mozgalomnak, és a vívásban, ha jól emlékszem, 179 tagállammal a harmadik legnagyobbak vagyunk. Hát sikerült ki szélesíteni, viszont ez meg azzal jár, hogy az Európa-centrikusság nagyságrendekkel visszaszorult, ami sajnos azt jelenti, hogy azért gondolom mindenki sejt, hogy elmenni Ázsiába versenyezni, elmenni Afrikába versenyezni, elmenni Amerikába versenyezni, rengeteg pénz. Na most ugye pont ugye pénz a rendszerváltás környékén nem volt. Most jelen pillanatban én megmondom őszintén, hogy amit én most látok, ahogy hát most megint óvatosan fogalmazok, nehogy véletlen valaki rosszul értse. Tényleg teljes szívből mondom, hogy hála jó Istennek, hogy annyi pénzeket most nagyságrendekkel szép pénzeket belepumpáltak. Most rögtön mondom az ellentételezését ennek, most ne gondolják azt az emberek, hogy azt a pénzt másra is el lehetnek, biztos, hogy el lehetnek költeni, de ne felejtsük el, hogy a sportnak mindig is egészség és mentális prevenciós feladata volt. Hogyha most azt nézzük, hogy ezáltal mennyien tudnak sportolni, és nem az utcán vannak, nem drogoznak, nem kell különböző rehabilitációs dolgokra elküldeni, hogyha azokat a pénzeket úgymond megspóroltuk, és inkább ide tettük, én azt mondom, hogy ez mindenféleképpen pozitív dolog.
3: Miközben tudjuk, ha a sportról beszélünk, akkor a fővonulat inkább a foci.
4: Igen, én egyébként viccesen szoktam is mondani, hogy ez nem csak Magyarországon van ez így, ki Németországban is úgy van, meg gondolom sok más országban. Németországban biztos, mert ismerem a hazai viszonyokat, ismerem a német viszonyokat, és sokszor úgy szoktam fogalmazni, hogy van a sport, és van a futball. De hát ez van, amire nincsen baj egyébként, csak hát meg kellene nézni, hogy mennyit teszünk bele, és mennyit lehet kivenni belőle. Szóval nehéz ez.
3: Milyen jövője lehet a vívásnak mondjuk az elkövetkezendő 10 évben?
4: Én megmondom őszintén, a vívás, mint mondtam, ilyen fifikás emberek gyülekezete például szinte az elsők között volt, nem hogy szinte, biztos vagyok benne, az elsők között volt, hogy amit a nagy közönség nem nagyon ért, hozzáteszem, meg is értem ezt, lehet, hogy erre valami más metódus kellene kitalálni. Bevezették például a videóbíráskodást. Ez a videóbíráskodás, ez olyan, mint amit például a futballban később csak bevezették, pedig nagyon sok ellenzője volt, ugye van ez a sasszem, vagy nem tudom micsoda, hogy gól, vagy nem gól. De menne ott is ugye a beszélgetés arról, hogy esetleg a lest is meg lehetne így állapítani egy videó alapján, amit nem akarnak. Most csak azért mondom ilyen a futballban is, mert a vívás nagyon sok újítást és nagyon sok pozitív újítást hozott már be. Ugye tudjuk, hogy nem egy populáris sportág, nem könnyen lehet ugye televízió képernyőre jutni, és a többi. Éppen ezért nehezen eladható sportág. Viszont vannak most már olyan kezdeményezések, hogy erre a videó bíráskodásra alapozása, mert akkor az azt jelenti, hogy van ott egy videokamera. Ezzel a mostani új internetes világgal gyakorlatilag világbajnokságot, vagy versenyeket élőbe lehet majd nézni. Tehát nem kell azért, tudom, most lehet, hogy a médiának ez nem tetszik, de nem kell azért majd ide-oda szaladgálni, hogy ugyan már kell képernyőre, akit érdekel, internet megosztás, ilyen olyan, nem tudom micsoda. A vívásnak én azt mondom, hogy ilyen szempontból vannak olyan kezdeményezések és olyan úttörő munkát végez, hogy hogyan lehet mégis populárisabbá tenni, amik mindenféleképpen bizakodóvá tesznek. Engem személy szerint például biztos.
1: Reklám.
5: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
6: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
5: Nem lehet, hogy vírusos?
6: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
5: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
6: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
5: Majd ők megoldják.
6: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
5: Ők távolról is megoldják.
6: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
5: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
7: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
8: Igen.
7: Egy fiú eltűnt.
9: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
7: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
10: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
7: De felbukkan egy csábító.
11: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
7: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
10: De voltál már valaha szerelmes?
11: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyögéssel a szerelmük is elszállt.
7: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
12: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
13: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
7: Az éjszaka tapintása.
14: Mi volt ez?
10: Egy csók.
7: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: Papi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
2: A vasútvonalon korlátozzák a meleg miatt a sebességet. A természetes légkondicionáló az egyetlen fegyver a hőhullámok ellen. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MTI-vel. Közleményük szerint már az eddigi kánikula is érezhető többletterhelést jelentett a vasúti pálya és a járművek számára, de a harmadfokú riasztási szintet elérő hőség még intenzívebben kihatással lesz a vasutakra. A közlekedési társaság hangsúlyozta, a MÁV pálya és a felső vezetékhálózat karbantartó szakemberek folyamatosan készen állnak arra, hogy javítsák a vasúti hálózatban keletkező hibákat, de felhívták a figyelmet, hogy a Srínben a hőség hatására kialakuló hibák, például maradó alakváltozások és illesztési problémák javítása jellemzően csak a hajnali hűvösebb órákban lehetséges. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullám.

0: Számok ellen. A hőség elleni küzdelemben a professzionálisan tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek, valamint a hazai nevelésű klímarezisztens növényanyag jelentik az egyetlen valódi, hosszú távú és fenntartható megoldást, közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete szombaton az MT-vel. Azt írták, a Magyarországot sújtó tartós hőkupola és a másod, illetve harmadfokú hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt településeink a klímaváltozás hatásaival szemben. Gyakran láthatatlan kockázat a magyar vállalatok számára is, ha az alkalmazottak Shadow AI-t, azaz nem ellenőrzött mesterséges intelligenciát használnak a cégen belül. Jó lehet, az elemzés szerint a generatív megoldások, mint a ChatGPT, a Gemini vagy a Claude gyors és hatékony segítséget nyújtanak a mindennapi munkában, jelentős biztonsági és adatvédelmi problémákhoz vezethet, ha a cégek nem szabályozzák alkalmazásukat. A közlemény szerint a kockázat nem elméleti. 2023-ban a Samsung mérnökei a munkafolyamatok gyorsítása és tesztelés céljából belső vállalati dokumentumokat és bizalmas forráskódot töltöttek fel a ChatGPT-be, ami adatszivárgáshoz vezetett. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül. A minimum jó rész 17 és 22 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken pedig pár fokkal melegebb lehet. A csúcson mérséklet 35 és 41 fok között alakul.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: 1978-ban Angliában rendezték meg az akkor még transzplantáltak olimpiáját. Később 1986-ban alakult meg a szervátültetettek világjátékának szövetsége. A szervátültetettek világjátéka két évente kerül megrendezésre. Az idén augusztus 2. felében tartott verseny részleteiről Berente Juditot, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének elnökét Balázs Zsanett kérdezte.
1: A szövetség tagszervezeteiben körülbelül egy ilyen 400 ember az, aki rendszeresen sportol, de az egyik célunk az, hogy minél többen kezdjenek el sportolni, rendszeresen mozogni a szervátültetettek közül, hiszen ez már bizonyított tény, hogy a rendszeres testmozgás az 30%-kal is megnövelheti a beültetett szerv túlélését.
2: Augusztus 2. felében került megrendezésre ez a verseny, több mint 2300 fővel. Hazánkból ebből 54 sportoló vett részt.
1: 1978-ban Angliából indult a mozgalom. Maurice Lapap transzplantáló sebészorvos volt az, aki felfedezte a rehabilitáció szerepét az utógondozásban, illetve felhasználta ezeket a sporteseményeket arra, hogy ugye az angol száz országokban nem a vélelmezett beleegyezés törvénye van érvényben, hanem a pozitív donorkártya rendszer. Ezeket a rendezvényeket arra is felhasználta, hogy minél többen írják alá a beleegyezést a szervdonációba. És most az angolok ezt a világjátékot pedig arra a kampányra használták föl, hogy informálják a lakosságot arról, hogy változik náluk is a törvény, és náluk is a vélelmezett beleegyezés törvénye fog életbe lépni január 1-től.
2: Milyen versenyszámokban indulhattak a sportolók?
1: 11 sportágban képviseltük magunkat, asztali tenisz, atlétika, bowling, dárt, kerékpár, petánk, röplabda, tenisz, tollaslabda, triatlon és úszás.
2: Azt gondolom, hogy nagyon nagy lelki erő kell ahhoz, hogy az ember szervátültetettként elkezdjen sportolni, vagy elkezdjen egyáltalán mozogni, hiszen frissen műtöttként a kórházi ágyon nem biztos, hogy a legtöbben a futásra, vagy éppen a mozgásra gondolnak, hiszen ott a fizikai fájdalom, a nehézség. Honnan a lelki erő ahhoz, hogy tényleg az ember felálljon és sportoljon?
1: Amikor én kezdtem, akkor számomra a mások példája volt az, ami engem motivált. Az, amikor láttam, hogy szervátültetettként lehet teljes életet élni, az nekem nagyon nagy lelki erőt adott ahhoz is, hogy az odavezető utat végig tudjam járni, és azt is, hogy utána talpra tudjak állni. Aki már egyszer szembenézett a halállal, az tudja, hogy milyen az, amikor a második lehetőséget is megkapja, és az ember ezt szeretné minél tartalmasabban élni, és azt gondolom, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy mik az igazi értékek. Hát nem mondom, hogy könnyűek a kezdetek, ugye a kórházi gyógytornával kezdődik minden, és amikor az ember otthonába engedik, akkor ezt a tornát folytatva lassan elkezdhet valamilyen formában rendszeresen mozogni, és utána pedig edzésekre járni, de a fokozatosságot itt be kell tartani, és azt gondolom, hogy az első egy év az egy ilyen tanuló időszak, hiszen nekünk is meg kellett tanulnunk, hogy hogyan kell a beültetett szervvel élni, mik azok a reakciók, amiket bizonyos dolgok kiváltanak, hogyan lehet kezelni. Tehát nem annyira könnyű ez. De ha mások példája ott van előttünk, én azt gondolom, az nagyon sok lelki erőt tud adni.
2: A példamutatás mellett gondolom azért a mozgás is számít, hiszen sokszor említik, hogy a mozgás gyógyszer.
1: Így van. Amíg régebben egy vesebetegnek például azt mondták, hogy ne mozogjon, ne terhelje magát, most már ez szinte minden krónikus betegségnél megváltozott, és a mozgás szerepét előtérbe helyezik, mert valóban mozgás gyógyszer. Egy csomó mindent ki lehet vele védeni, sajnos a világunk valahogy úgy alakult át, ugye, hogy minden a számítógéppel történik, és a fizikai munka, a fizikai aktivitás lehetőség az nagyon lecsökkent a munkahelyeken is. Ami régen fizikai munka volt, ma már az is szellemi munka, vagy gépek végzik helyettünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy megnövekedett annak a szerepe, hogy a napi rendünkbe szerepeljen a rendszeres mozgás. Nagyon sok mindent kivéthetünk vele. A szervátültetetteknél meg az a helyzet, hogy ugye életünk végéig nekünk immunszupresszív gyógyszereket kell szedni, ami segít abban, hogy a beültetett szerv ne löködjön ki. Ezeknek az immunszupresszív gyógyszereknek vannak mellékhatásai, aminek a kivédésére egyetlen módszer van, és ez a rendszeres mozgás.
2: Judit, milyen volt ennek a versenynek a hangulata?
1: A sportolók pontosan ugyanolyan becsülettel, lelkesen és nagyon sok munkával készülnek arra, hogy erre a versenyre eljussanak, hiszen nekünk is van egy kvalifikációs rendszerünk, aminek megvannak a szabályai, hogy lehet eljutni a világjátékokra. Kívülről nem látszik, hogy mi szervátültetettek vagyunk, talán a teljesítményünk elmarad sok esetben az ép és egészséges sportolókétól, ez azt mondom, hogy teljesen természetes, viszont egy olyan fergeteges hangulata van az egész versenynek, amikor a versenypályán küzdenek a sportolók, akkor mindenki az ellenfél, ugye. De amikor vége van a meccsnek, a futamnak, akkor ez mindig egy baráti öleléssel végződik, és ott van benne az, hogy új lehetőséget kaptunk, és a másik pedig az, hogy így sokan fel szoktak nézni a végre, és köszönetet mondanak a donoruknak. Mert azt gondolom, hogy a sport teljesítményünkkel is tisztelgünk az emlékük előtt.
2: Mi a tapasztalata? A többségi társadalom tud erről? Vagy értékeli azt, hogy ezek mögött, a sikerek mögött rengeteg a küzdelem? Látja azt a többségi társadalom, hogy honnan, hová jutottak ezek a szervát ültetett emberek a sportban?
1: Igyekszünk nekik megmutatni. 2011-ben, amikor Göteborgban volt a világjáték, akkor a rendes szervező bizottság csináltatott egy hatalmas serleget, aminek a talpozatán a négy oldalára az összes résztvevő nevét belegravírozták, és a játékok szlogenje az volt, hogy mi mindannyian nyertesek vagyunk. Igen, mi már mindannyian nyertesek vagyunk, egyszer már győztünk. Életet kaptunk másodjára is ajándékba, vagy van olyan, aki már harmadjára is, hiszen van már olyan közöttünk, akinek a második esélye van, újra transzplantálták. Ez azt gondolom, hogy ad egy többetet az egésznek, és nekünk is ad egyfajta hozzáállást az egészhez, hiszen élnünk kell azzal a lehetőséggel, amit kaptunk, és ezt a lehetőséget igyekszünk minél jobban kihasználni.
0: Az 59 ország részvételével megrendezett 22. szervát ültetettek világjátékán a magyar csapat összesítésben a 8. helyen végzett Newcastle-ben. Balázs Zsanett interjúját hallottuk.
3: Hobbi rádió. Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.
2: Ne nézze!

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live. Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Hófehérke lemegy a tóhoz fürödni. A törpék egymás nyakába ülnek, hogy lássák, mit csinál. Legfelül tudor van. Ő tájékoztatja a többieket.
2: Most leül.
3: Leül.
2: Leül.
3: Leül.
2: Leül.
3: Leül.
2: Most leveszi a ruháit.
3: Leveszi.
2: Leveszi.
3: Leveszi.
2: Leveszi.
3: Leveszi.
2: Most feláll.
3: Nekem is.
2: Nekem is.
3: Nekem is.
2: Nekem is.
3: Nekem is.
2: Nekem is.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
2: Kialakulóban van a Sziasztok Kultúra a Balatonnál. 3 milliárdos fejlesztés a Széchenyi fürdőben. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-ben. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggel

0: Déli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a Felsőoktatási Intézmény az MT-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 000 forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. Augusztus végén több mint 3 milliárd forintos fejlesztés indul a Széchenyi fürdőben. A fővárosi közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására, így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkák. Az első ütemben a női termálrész fog megújulni, a legmodernebb vízkezelési technológiák telepítésével a munkálatok egy évig tartanak. A felújítás része az uszodai főbejárati lépcső restaurálása, a belső udvari tányéros szökőkutak restaurálása, a kabinsori műkőlépcsők, műkőfelületek és lábazatok restaurálása és rekonstrukciója. Idei szezonban készülhet el, ahogy elkezdődik az uszodai öltözők restaurálása koedukált használat kialakításával. A lépcsős napozó burkolási és szigetelési munkálatai 3 hónapig tartanak majd a tervek szerint. A következő években ennél sokkal jelentősebb volumenben több mindent is meg kell majd csinálni, nyilatkozták. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhője lehet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. Napközben veszélybe kerülhet az abszolút meleg rekord, a legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: The legends of 3 decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is... US Fever Show.
5: Ez itt újra a US Fever Show, az elmúlt 30 év legendáival az amerikai kislemezlisták éléről, méghozzá a mai napon 1993 listavezetőivel és Sommer Gáborral a mikrofonnál. Köszöntöm Önöket! Már is belevágunk méghozzá egy svéd popcsapattal, amit Jonas Berggren, Ulf Ekberg, Jenny Berggren, illetve Malin Berggren alapított, és ők voltak 1993 és 2002 között Svédország legsikeresebb pop formációja, több mint 30 millió eladott lemezzel. Ők bizony nem más, mint az Ace of Base. A The Sign című daluk volt egyébként a legtöbbet eladott album az USA-ban a top 100-as listán, de többek között szerepelt még a Billboard listán. Az All That You Want, a The Sign, no meg a Don't Turn Around is. Már az egyik említett dalt, már is indítom itt a US Weaver Show-ban. 1993 októberének listavezetője az All That You Want, novemberben pedig Bryan Adams és a Please Forgive Mi bizonyult az egyik legjobbnak. Velük már is elkezdődik a US Fever.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Az előbb Bryan Adams-et már hallgattuk, a folytatásban is ő következik. Ő egyébként Brian Guy Adams néven született, még annó Kanadában, dalszövegíró, illetve fotográfus is. A zenészi pályafutás mellett zenei pályafutását még 1977-ben kezdte el, azóta pedig 34-szer jelölték különböző zenei díjakra, egészen 1998-ig bezárólag 65 millió lemeze fogyott el. 1993. decemberében egy lírai dallal és egy fantasztikus trióval hódított meg az amerikai kislemez listát, mindjárt hallgatjuk a Rod Stewart-tel és Sting-el közös All for Love-ot, előtte azonban vissza 1993. novemberében, ugyanis ekkor egy olyan amerikai pop R&B énekesnő tarolt, aki az 1990-es és 2000-es évek legsikeresebb előadója volt. 1990-ben jelent meg az első albuma Mariah Carey-nek, és ő volt az első előadó, akinek első 5 kislemeze mind vezette a Billboard 600 slágerlistáját. A Billboard magazin szerint ő az 1990-es évek legsikeresebb amerikai énekesnője. A 100 legsikeresebb előadót felsoroló Billboard listán az 5. helyre került. Bryan Adams, Rod Stewart és Sting All for Love tehát 93. decemberéből, őket pedig Mariah Carey követi nem sokára a Hero-val, itt a Legendák órájában.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Dalok, amelyek soha nem mennek ki a divatból, 1993-ban pedig Amerikában a legjobbnak bizonyultak. Ezekből válogat a mai napon a US Fever Show. Már is megyünk tovább egy amerikai rock formációval, ami 1989-ben alakult, méghozzá Krista Hillhouse, Shauna Hall, Wanda Day, illetve Linda Perry által. Ők voltak a Four Non Blondies. Első albumuk kiadása után tagcseréken ment át a csapat. 1993-ban viszont kiadtak egy olyan dalt, ami mind a mai napig fémjelzi őket, no meg a legjobban ismerhetjük a Four Non Blondies-t. 1993 nyarán júliusában a WhatsApp az amerikai kislemezlista élét hódította meg. Pillanatokon belül őket hallgatjuk, előtte azonban egy 1978-ban alakult brit pop együttest pörgetünk, akik sikereiket az 1980-as években érték el. 81-ben jelent meg első albumuk, a Duran Duran, amit még 11 album követett egészen 2007-ig. 1993. februárjában az Ordinary World vezette az amerikai kislemezlistát, Duran Duran, illetve a Four Non Blondies a folytatásban, itt a legendák órájában.

0: Jobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció. Illés.
3: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
2: Omega. Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.

0: egy koktélként.
1: Koktél.
0: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: A dalok, amelyeken nem fog az idő, 1993-ban ők voltak a legjobbak Amerikában, és ide is betölt egyébként a reggae láz akkoriban. Ian és Roger Louis jamaikai fivérek alapította csapat, pedig az Inner Circle ebből a hullámból sem maradhatott ki. Ezt a csapatot még 1968-ban alapították, a leghíresebb daluk pedig a 87-es Bad Boys Betét dal volt. Kezdetben egyébként még amerikai soul és R&B slágereket játszottak, később pedig néhány reggae dalt feldolgoztak, főleg Bob Marley-tól. Hiába 87-es a dal, 93-ban Amerikában a legjobb volt júniusban. Hamarosan az Inner Circle és a Bad Boys, előtte azonban Alexander Neston Hathaway, ismertem nevén Heather Hathaway, egy trinidadi énekes, aki 93-ban vált ismerté a What Is Love című dalával, ami az Eurodance egyik legismertebb dala lett, no meg a diszkó patkányok leghíresebb fejbólogatós dala. 93. októberében volt a legjobb a Hathaway és a What Is Love, már is itt a US Fever Show-ban. What is

Már is folytatódik a legendák órája, méghozzá azzal az Inner Circle-lel, amit már az előbb hallgattunk a Bad Boys betét dalaként. A következő dal igaz már nem filmbetét dal, hanem egy saját különálló szerzemény. 1993. októberében a Sweat bizonyult az amerikaiak körében a legjobbnak, és mint egyik US Fever Show-ból sem, általában nem hiányozhat a pop nagyasszonya. Ő minden évben elkövetett olyat, ami bizony Amerikában a number one pozíciót érte. Ez így volt 1993-ban is. Szeptemberben a Rain-nek osztották a legjobbnak járó aranyérmet. Hamarosan Madonnát is hallgatjuk a legendák órájában, de csak is az Inner Circle után.

Fél időhöz közelítünk itt a US Fever Show-ban, de még a pihenő előtt meghallgatunk két listavezetőt 1993 legjobbjai közül, méghozzá elsőként egy amerikai rock muzsikust, aki immáron több mint 30 éves pályafutással a háta mögött, több millió eladott lemez után még mindig nagy ismertségnek örvend, 1993 októberében pedig az I Would Do Anything For Love But I Won't Do That című dalával. A legjobb volt Amerikában is, Meatloafot hallgatjuk, utána pedig az óra zárása a 93-as júliusi listavezető, Robin S. és a Show Me Love. Őket meghallgatjuk, viszont önök ne menjenek sehova, szusszanjanak velem egyet, és a következő órában is hallgassuk együtt az amerikai kislemezlista legjobbjait. Hamarosan folytatódik a US Fever Show.

0: Jobbi Rádió! Hamarosan folytatjuk!
1: Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell készülnünk a nyáron. Rövidített ügyfélfogadás a NAV-nál a klíma nélküli helyeken. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell készülni. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzése szerint a globális El Niño jelenség hatására idén-nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írta szombaton Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti. A tárcavezető hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is. Rövidített ügyfélfogadás a NAV-nál a klíma nélküli helyeken. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal, azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság szombaton az MT-vel. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint várják az ügyfeleket, a személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. Összesen 12 000 tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak, közölte a kormányzat Facebook oldalán szombaton. Bejegyzésükben jelezték, Tiszaújvárosban 5 000, Zalacsányban 4 000, Orfűre pedig 3 000 zacskó vizet vittek a katonák. Szombattól kedd éjfélig harmadfokú hőségriadó van érvényben az ország egész területén, ami összehangolt védekezést és társadalmi összefogást is igényel. Texasban 2 hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot, közölték a helyi hatóságok. A 3 éves Gracie-t repülőgépről egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják. Az egzotikus állat tulajdonosa közölte, azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében azt tervezi, hogy kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül. A minimum jó rész 17 és 22 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken pedig pár fokkal melegebb lehet. A csúcsőmérséklet 35 és 41 fok között alakul.
2: Hobbi Rádió.
3: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
4: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
3: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
4: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
5: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
6: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
8: Reklámot hallottak.

0: the legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is U.S. Fever Show.
1: Ez itt még mindig a legendák órája, ahol olyan dalokat hallgatunk, amelyek az elmúlt 30 évben az amerikai kislemezlista élén végeztek, nevezetesen a mai napon 1993 legjobbjai. Továbbra is a folytatásban köszöntöm Önöket, Sommer Gábor vagyok. Ami pedig a zenei vonulatot illeti, természetesen maradunk 1993-ban és egy amerikai alternatív rockbandát hallgatunk Minneapolisból 1983-as alapítással, amit eredetileg még Loud Fast Rules néven alapított Dan Murphy, Dave Pirner, Carl Müller, illetve Pat Morley. Később pedig csatlakozott hozzájuk 1984-ben Grant Young is. Az első három albumukat a Twin Records-zal közösen készítették el, és az igazi áttörést az 1992-ben megjelent, azóta dupla platinummá vált Grave Dancers Union hozta meg a Soul Asylum-nak. Méghozzá azzal a Grammy-díj nyertes dallal, ami egy évvel később 1993. augusztusában be is zsebelte az amerikai kislemezlista élét. Hamarosan tehát jön a Soul Asylum és a Runaway Train, az óra nyitányában azonban a Snowfield Informer 1993. februárjának legjobbja. Már is ezekkel folytatódik a New York.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Az elmúlt 30 év legkirályabb dalait pörgetjük továbbra is 1993 legjobbjait az amerikai kislemezlista éléről. A zenei folytatásban pedig egy amerikai hard rock zenekar érkezik, amely hagyományos rhythm and blues alapú rockot játszik. Ez bizony nem más, mint az Aerosmith. Több évtizeden keresztül markánsan jelen vannak már a zenei életben. A sok stílusváltás ellenére is meg tudták őrizni sajátos arculatukat, míg a korai érát a rhythm and blues, valamint a blues alapú hard rock jellemezte, addig a 80-as években már popposabb és erősebb felhanggal is megszólaltak a hard rock mellett. Közel 4 évtizedes pályafutásuk alatt generációk sztár zenekaraira voltak óriási hatással, kezdve a Guns N' Roses-tól a Metallica-ig, a Mötley Crue-tól egészen a Nirvana-ig. Amerika egyik legsikeresebb és legnagyobb múltra visszatekintő zenekara az Aerosmith, innen ered rájuk az aggatott America's Greatest Rock and Rock and Roll Band, azaz Amerika legnagyobb rock and roll bandája szlogen is. Népszerűségüket a 90-es években és az új évezredben is meg tudták őrizni. A mai napig teltházas stadion koncerteket adnak, pályájuk során 27 daluk került fel a top 40-es listákra, és több mint 150 millió lemezt adtak el, 2001-ben pedig bekerültek a rock'n'roll halhatatlanok sorába. Hamarosan az Aerosmith 93-as szeptemberi listavezetőit, a Crying-t hallgatjuk, előtte azonban jamaikai dallamok érkeznek mégis egy brit csapattól, méghozzá UB40-tól. Elvis Presley egykori klasszikus lírai dalát gondolták újra 93. júliusában, pedig az érre is vitték ezt Amerikában, a UB40 és a Falling in Love with You, már is itt a US Fever Show-ban.

0: Hobby Rádió.
1: Dalok, amelyek soha nem mennek ki a divatból, ráadásul, hogyha olyan előadók követik el őket, akik mind a mai napig az etalonnak számítanak, akkor pedig nincs is mit magyarázni a sikeren. Két igazi popikonnal folytatjuk, méghozzá először azzal a Whitney Houstonnal, aki 1993. márciusában egy igazi szerelmes dallal, az I Have Nothing-gal tudta meghódítani az amerikai slágerlistát, őt pedig egy ugyancsak 93-as aranyérmes, méghozzá augusztusi legjobb követi majd You Will Be There, Michael Jackson ugyancsak lírai hangvételű szerzeménye, nem sokára itt a legendák órájában.

0: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
1: Műsorajánló.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Egészségedre!
3: Egészségedre!
0: Egészségedre!
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
6: A 90-es években azért, valljuk be, globálisabb volt a zenei világ. Gondolok itt arra, hogy nem csak európai, angliai, illetve amerikai előadók tudtak igazán kiemelkedni, hanem akár Sade Adu, egy nigériai, brit dalszerző, jazz, illetve pop énekesnő, mielőtt 1984-ben a róla elnevezett csapattal a Channel 4 csatorna The Cube Variety műsorában debütált volna, két funky együttesben, az Arivában, illetve a Pride-ban énekelt, 1986-ban szerepelt az Absolute Ginners filmben, az Umanyo Kaitu de Seus szappenoperában is. Jellegzetesen érzelemdús, füstös alt hangja van Sádénak. A népszerű brit Sade együttes énekesnőjeként érte el a legnagyobb sikereit a 80-as, 90-es években. Együttesével egyébként sokan nem tudják, de 2002-ben Grammy díjat kapott a Lovers Rock című albumáért a legjobb vokális poplemez kategóriában. A 1993. januárjában pedig a Sade örök klasszikus a No Ordinary Love vezette az amerikai listát, már is ezt indítom, utána pedig a Salt-N-Pepa féle súpot hallgatjuk 93. novemberéből itt a US Fever Show-ban.

Még mindig nem fogytunk ki az igazi legendákból, továbbra is 1993 legsikeresebb dalaiból válogatunk, amelyek ebben az évben az amerikai kislemezlista élén végeztek. Egy igazi füstös hangú, és mind a mai napig az aktív zenélés mellett a voksát letévő Rod Stewartot hallgatjuk. 1993 májusában a Have I Told You Lately bizonyult a legjobbnak az amerikai kislemezlistán, aki pedig utána jön, hát hasonlóan nem kis név, egyenesen a rock nagyi címet zsebelhette be jó pár évtizede már Tina Turner, ebben az évben méghozzá a nyár közepén, júliusban. Ő bizony azt mondta, hogy én nem akarok harcolni, no de azért vannak itt ellentétek ebben a dalban bőven. Szóval két igazi nagy ikon, Rod Stewart, Have I Told You Lately, no meg Tina Turner és az I Don't Wanna Fight, nem sokára itt a legendák órájában.

Hölgyek és urak, nagyon-nagyon a végéhez közelítünk a mai multidézésnek, már csak annyi időnk maradt, hogy két listavezetőt meghallgassunk még 1993-ból, méghozzá azt a legendás rockcsapatot hallgatjuk, akik mind a mai napig koncerteznek, és nem is olyan régen Bon Jovi azt mondta, hogy még bizony ameddig bírják, nagyon-nagyon sokáig szeretnének együtt zenélni. 1993 márciusában a Bon Jovi és a Bed of Roses volt a legjobb Amerikában, ami pedig a záró akkordokat illeti, a legendás ír rock együttes a Cranberries Lingerie-vel fogjuk zárni a mai multidézést. Egy hét múlva pedig ugyanitt és ugyanebben az időben újra fellapozzuk majd a US Fever Show vaskos zenetörténeti könyvét, és 2004 amerikai listavezetőiből fogunk válogatni. Én remélem, hogy akkor is megtisztelnek a figyelmükkel. Én nagyon örülök, hogy az elmúlt két órát együtt tölthettük el. Tartsanak velem tehát jövő héten is, én biztosan, hogy itt leszek. Remélem, hogy önök is velem tartanak. Szommer Gábort hallották az elmúlt két órában, US Fever Show jövő héten tehát. Addig pedig vigyázzanak magukra, és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Viszont hallásra!

0: Július 1-től hatályba lép a 3 eurós uniós vámszabály. Eljárás indított a rendőrség a Dunába zászlókat dobók ellen. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Litzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozza. Meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor három kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. Eljárást indított a rendőrség a zászlókat Dunába dobók ellen. Rongálás megalapozó gyanúja miatt indított eljárást a budapesti rendőrfőkapitányság az ellen a 4 fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte Facebook oldalán a hatóság szombaton. Közölték, a rendőrök perceken belül elfogták őket, az eljárást az 5. kerületi rendőrkapitányság indította ellenük. A BRFK egy másik bejegyzésében megerősítette, eljárás folyik a magyar zászló szerda esti vízbedobása miatt is. Csökkent a pollenterhelés. A bázsitfű félék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes magas, míg az útifű és a hánsé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van még jelen a levegőben a szelídgesztenye, a ciprus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a látszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék és az ernyős virágzatúak, valamint a gyékény pollenje. A kültéri allergén gombák közül többnek magas, nagyon magas a spóra száma. Az Egyesült Államok Utah államában 100 000 hektárnál nagyobb területet perzselt fel már a bozott tűz, a forró, száraz és szeles időjárás pedig továbbra is nehezíti a tűzoltók munkáját, közölték a hatóságok szombaton. Az államban több száz helyen ég a növényzet, a legnagyobb kiterjedésű tűznél pénteken az erős óránkénti 70 kilométeres sebességet meghaladó széllökések miatt le kellett állítani a helikopteres oltást, miközben a levegő páratartalma 10%-nál kevesebb, ami tovább segíti a tűz terjedését. Spencer Cox kormányzó pénteken vészhelyzetről szóló rendeletet hozott, ami lehetővé teszi, hogy a helyi hatóságok akár betiltsák a közelgő július 4-i nemzeti ünnepen a tűzijátékok használatát. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhője lehet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. Napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord, a legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.
4: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió.
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
8: Hobby Rádió. A hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 28-án az Irén és a Levente nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az Irén görög eredetű, a mitológia szerint Eiréné, Zeus és Themis lánya, a horrák egyike, a béke istennője, jelentése béke. Az Irén név öntudatos, pozitív, de ellentmondás nem tűrő karakter kialakítását segíti, jó a kézügyességük, amikor zavartalanul tehetik a dolgukat és haladhatnak kitűzött céljaik felé, kellemesek és optimisták, de ha épp ellenkezőleg útjuk során akadályokba ütköznek, gyakran cselekszenek meggondolatlanul. Becézése: Irénke, Irike, Inci, Ircsi, Réni, Rénike, Renci, Rencike és Irina jeles viselői a névnek. Ágai Irén, Borbás Irén, Bordán Irén színésznők, Gulácsi Irén írónő, Sota Irén színésznő, valamint ön kedves Irén. Ezen a napon köszöntjük még Levente nevű kedves hallgatóinkat. A magyar eredetű férfi név jelentése: levő, létező. A Levente név komoly, nyugodt, felelősségteljes személyiség kialakulását segítheti. Fontos számára az otthon, szülőként türelmes és megértő. Becézése: Levi, Levike, Levus, jeles viselői a névnek. Harsányi Levente műsorvezető, Király Levente színész, Molnár Levente gitáros, Szörényi Levente zenész, énekes és ön kedves Levente. Ezen a napon köszöntjük még Círus, Erina, Gyula, Hektor, Iréneus, Iringó, Járne, Laura, Laurencia, Leo, Leonidas, Lora, Lorett, Marcella, Petunia, Serenus, Szirom, Szironka és Tivadar nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk! Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 28-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma milyen érdekességekkel készültem. 1389. június 28-ával kezdünk. A Rigó-mezei csatában az oszmánok legyőzték a Lázár fejedelem vezette szerbeket és szövetségeseiket. Első Murád szultánt meggyilkolták a csatában. Fia első Bajezid a török birodalom adófizetőjévé tette Szerbiát, tovább terjeszkedett és meghódította Bulgáriát, Tesszáliát és Makedóniát. Folytassuk a 16. századdal, 1577. június 28-án Siegenben megszületett Pieter Pauwels Rubens flamand festő, aki Antonis von Dyckel a barokk festészet legjelentősebb képviselője volt. Rubens nem csak sikeres művész volt, hanem a francia, angol és spanyol udvarban szolgáló diplomata is. 1608-ban itáliai utazása után tért vissza Antwerpenbe, ahol létrehozta saját műhelyét. Életművét vallási, történelmi és mitológiai tárgyúképek alkotják, valamint tájképek és portrék. Festményei a barokkra jellemző mozgalmasságot és érzékiséget tükrözik, kompozíciói átlószerkezetűek, színei színpadiasak, szinte világítanak. A 19. századdal folytatjuk, 1836. június 28-án. 85 éves korában meghalt James Madison, aki az Amerikai Egyesült Államok negyedik elnöke volt 1809-től 17-ig. Thomas Jefferson utódaként 1809. március 4-én iktatták be hivatalába, 1812. december 2-án ismét győztesen került ki az elnökválasztásból. Maradunk még a 19. században, 1884. június 28-án Táncsics Mihály író, politikus meghalt. Aztán folytassuk a 20. század elejével, 1914. június 28-án Szarajevóban Gavrilo Princip anarchista meggyilkolta Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét. Ez szolgált őrügyként az első világháború kirobbantásához. 5 évet lépünk előre, 1919. június 28-a, még mindig a háborúhoz kapcsolódva, a Versailles kastély tükörtermében aláírták a szövetségesek és Németország közötti békeszerződést. 2 évet lépünk előre, 1921. június 28-án született Ötvös Gábor zenész, zenebohóc. Bizonyára mindenki emlékszik erre a mondatra, van másik. Aztán folytatjuk a 20. század második felével, 1957. június 28-án meghalt Poldini Ede zeneszerző, zongora művész. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet a Mózes 3. könyve 19. fejezetéből.
1: Én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne lopjatok, ne hazudjatok, és senki se csalja meg honfitársát. Ne esküdjetek hamisan nevemre, mert meggyalázzátok istenetek nevét. Én vagyok az Úr. Fele barátodat ne zsákmányold ki, és ne rabold ki. A napszámos bére ne maradjon nálad másnap reggelig. A süketet ne ócsárold, a vak elé gáncsot neves, félj Istenettől, én vagyok az Úr.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: 2026. június 28-a, évközi 13. vasárnap. Evangélium Szent Máté könyvéből 10. fejezet 37-től 42. vers. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát, mert próféta az a próféta jutalmát kapja. És aki az igazat befogadja, mert igaz, az az igaznak jutalmát kapja. S ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is a legkisebbek egyikének, azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Elmélkedés. Egy pohár víz. Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt, olvassuk a mai vasárnap evangéliumában. Ezek a mondatok első hallásra furcsának, ellentmondásosnak tűnnek. Arról beszél Jézus, hogy ne szeressük családtagjainkat. Nem erről van szó. Aki igazán figyel, megérti, Jézus nem elvenni akar a szeretetünkből, hanem megtisztítani és megszentelni azt. Ami igazán fontos, az nem válhat akadállyá Isten felé. Jézus az első helyet kéri az életünkben, mert csak akkor tud minden a helyére kerülni, ha ő a középpont. A családhoz való ragaszkodás, a barátok iránti hűség, a saját életünk védelme mind-mind érték. De ha ezek fontosabbá válnak, mint Krisztus személye, akkor elhomályosul bennünk az isteni világosság. Jézus azt kéri, hogy teljes szívünkkel őt válasszuk. És akkor minden más szeretet is megtisztul, elmélyül. A kereszt, amelyről beszél, nem pusztán szenvedés. A kereszt azt jelenti, hogy vállalom azt az utat, amelyet Isten számomra kijelöl. A kereszt egy életforma, amely lemondásból, önátadásból, hitből és hűségből áll. A világ azt tanítja: élj magadnak, gondoskodj magadról, ne vállalj túl sokat. Jézus pedig azt mondja: tedd le életedet nálam, élj másokért, és elnyered az örök életet. Egy fiatal házas pár egy kis faluban élt, két gyermeket neveltek. Vallásos emberek voltak, rendszeresen jártak templomba. A férfit egy napon megkeresték, hogy egy karitatív misszióban segítkezzen egy szegény vidéken. Nagy döntés előtt állt: ha elvállalja, akkor időnként ott kell hagyni a családját. Hosszú imádság és a feleségével való megbeszélés után elvállalta a szolgálatot. A nehéz körülmények között, sok szenvedés és öröm között élve egyre világosabban megértette, nem elhagyta a családját, hanem Istenre bízta őket. Amikor két év után letelt a szolgálat, a felesége és a gyermekei megerősödve fogadták, és egy új, gazdagabb szeretet született közöttük. Az igazi szeretet akkor a legteljesebb, ha Istenre épül. Ha Jézus az első, akkor minden más megszentelődik. Az evangélium második része a legkisebb jótettekről szól. Ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is a legkisebbek egyikének, nem marad el a jutalma. Jézus itt apró cselekedetről beszél, amely szinte jelentéktelennek tűnik. Ez Jézus logikája. Nincsen kicsi szeretet, ha az tiszta szívből fakad. Egy önzetlen gesztus, egy mosoly, egy megfelelő időben kimondott bátorító szó, egy látogatás, egy figyelmes odafordulás a fele baráthoz. Mind lehet az isteni szeretet hordozója, mert minden szeretetből fakadó cselekedet egy pohár víz. A keresztény élet nem a látványos teljesítményben mutatkozik meg, hanem a mindennapok hűségében. A jó szóban, a türelmes hallgatásban, a megbocsátásban. Ez a keresztény élet titka. Az odaadásban válik teljessé az élet, a szeretetben nyer új értelmet minden. Jézus nem illik a világ megszokott szabályai közé. Aki őt követi, annak más ritmusra kezd járni az élete. Aki vállalja a keresztet, az szabadabb lesz, mert a kereszt nem teherként nehezedik ránk, nem nyom le a földhöz, hanem felemel. Nem elvesz, hanem ajándékoz. Az igazi tanítvány tudja, hogy a kereszt súlya alatt növekszik az öröm, de nem földi sikerből, hanem abból fakadóan, hogy Isten akaratát teszi. Uram Jézus Krisztus, oly sokszor próbálok mindenkinek megfelelni, kapaszkodom emberekbe, helyzetekbe, ragaszkodom terveimhez és elképzeléseimhez, de közben elfelejtem, hogy csak egyetlen hely van, ahol biztonságban vagyok, melletted. Segíts, hogy téged szeresselek mindenki előtt. Add, hogy ne féljek a keresztjeimtől, és taníts meg szeretni a kis dolgokban, a csendes szolgálatban, az észrevétlen jóságban. Veled akarok élni, és benned szeretném megtalálni az életem teljességét. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobbirádió.hu
5: A rádiót!
6: Jaman, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladánymene 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regizenéket kívánok itt a Hobbirádió frekvenciában.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az 1989-es panamai invázió során az amerikai kommandósok úgy próbálták előcsalogatni Manuel Noriegát a vatikáni nagykövetségről, hogy az AC/DC Highway to Hell című számát játszották maximális hangerővel? Brian Johnson, az AC/DC énekese, amikor meghallotta, hogy a zenéjüket pszichológiai hadviselésre használták, így kommentálta az esetet. Azt hiszem, ezek után nem fogunk koncertfelkérést kapni a pápától.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Kamu reklám.
3: Két halott beszélget.
4: Hé, hullaház! Na, ne bomolj!
2: Kamu reklámot hallottak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: A vonalon korlátozzák a vonatok sebességét. A meleg miatt kialakulóban van a siesta kultúra a Balatonnál. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Litzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozza. Meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor három kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. Több vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MTI-vel. Közleményük szerint már az eddigi kánikula is érezhető többletterhelést jelentett a vasúti pálya és a járművek számára, de a harmadfokú riasztási szintet elérő hőség még intenzívebben kihatással lesz a vasutakra. A közlekedési társaság hangsúlyozta, a MÁV pálya és a felső vezetékhálózat karbantartó szakemberek folyamatosan készen állnak arra, hogy javítsák a vasúti hálózatban keletkező hibákat, de felhívták a figyelmet, hogy a Strínben a hőség hatására kialakuló hibák, például maradó alakváltozások és illesztési problémák javítása jellemzően csak a hajnali hűvösebb órákban lehetséges. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-vel. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MTI-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 ezer forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül. A minimum jó rész 17 és 22 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken pedig pár fokkal melegebb lehet. A csúcsőmérséklet 35 és 41 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám.
3: Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
4: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
3: Tapintható alaprajztáblák, braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
4: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
5: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
3: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
6: Sauer Gertrud, mikor nehéz. Ha megáll a föld forgása, s lehullnak a csillagok, és a holdnak ezüst arca soha többé nem ragyog, és a napnak aranyfényét elfedi az éjszaka, tudd, akkor is eljut hozzám szíved csendes jajszava. Ha a patak kéklő vize nem vet már hullámokat, a fészkébe apró madár vissza már nem látogat, ha a virág kelyhéből is elfogynak az illatok, tudd meg, a te szép lelkednél jobbat én nem kaphatok. Ha nem jut lap betűm alá, hangom nem hordja a szél, ha az összes acélsímpárt hóval lepi be a tél, befagyott tó jégtükre már nem lel újabb arcokat, az én szívem a tiédhez minden nap ellátogat. Ott a helyem te melletted, amíg élek, amíg élsz. Megóvni a fájdalomtól, vigyázni rád, hogyha félsz. Átölelni még akkor is, ha jobb volna egyedül. Hogy tudd, nem vagy sose magad, és az ég is kiderül.
2: A verset elmondta Fóri Zsildikó.
7: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: a vérebek. Ma éjjel történt. Pár hónapja érkeztek meg a vérebek, 6 behemót kutya, egy ávós tisztessel. Édeskeveset törődtünk velük. Mit árthatnak ugyan még nékünket dögök, őrtornyok, pisztolyok, szöges drót, géppuskák, slángszórók között? Az őrök néhány laptársunkat választották ki, s ezeken tanították be a kutyákat a törzs előtt, a zöld gyepen. Fogd meg a rablót, ordították, s a félholt emberek után ma szaladtak velük. Ha elérték, visszatartották a kutyát, vagy nem. Éjjente csaholásra ébredtem fel a vackamon őrségváltáskor. Aztán ezt is megszoktam, mint mást. Csak azon csodálkoztam, hogy az ávósok dühött szövetségeseik iránt sem ismernek irgalmat, és ezeket is rúgják, verik, kővel dobálják, mint bennünket, s ahogy a moskusokat is agyon csapják, s ahogy a szembe szalamanderek lábait elcsapkodják szekercéjükkel, s ahogy az útról gondosan letérnek, hogy egy halvány lila kökörcsint eltabossanak. Szerettem ott kin a kutyákat, ők is engem. De a vérebek közelét itt sehogy se bírtam, és elfogott a rémület, ha mellettük kellett dolgoznom. Egy borjúképű tejfehér szukától féltem a legjobban, ez oldalvást fordult felém, s úgy bábult mindig. Hagyd már abba, gondoltam, undok szörnyeteg, büdös vagyok, és fogpiszkáló lábszárcsontom nem jó neked, combom, mint csontváz a szertárban, hátuljamon hús nem maradt, s ráadásul jog, törvény ellen, és ártatlanul tartanak-e táborba, mint szinte minden rabtársamat. Legyen elég, ne nézz vérszomjas dög, de az csak nem vette le rólam szemét. Ma éjjel álmomban hallottam a nagy ugatást a barak előtt, s az őrt, ki az ajtóról leszette a nehéz vasat, s aztán félig ébren hallottam, ahogy kihívott valakit. Az embert, hogy ne leljen nyugtot, valatni ilyenkor viszik egy összeesküvés ügyében, mit aznap délben a kehes bérgyilkos Péter Gábor fundált kiíró asztala megett. A barak, mintha szétnyílt volna, hosszában átfütyült a szél, s egyszerre ott feküdt mellettem a borjúképű tejfehér véreb. Kinyúlt, és meg se moccant, csak éppen halántékomat nyalta buzgón. Én puha szőrét csókoltam a torka alatt, és átöleltem. Kintről az őr kíváncsiskodott. A kutyák? Amire egy csipító fejhang, a facsisztákhoz álltak át. Ezen röhögtek. Velem szemközt a Pritsen Ziegler Bandi és Somogyi Béla közt mindketten felültek, egy sötét, nehéz test, mint négy kézzel simogattak. Víz van, de miből etetem, töprengtem, s már is elaludtam a fejével a mellemen. Együtt ébredtünk föl ma reggel. Oly hosszú volt a munkanap fenn a hegyen. Csak egy órája, hogy bevonultunk alkonyat előtt. A törzs alatt a lejtőn vérbe fagyva feküdt az öt kutya, és csak a fehér élt még a kettős drótsövény között. Járt lassan, körbe, három lábon lecsüggő fejjel, szép fehér szőrének már megtört a fénye, csupa agyag volt, csupa vér, olykor megállt egy pillanatra, bizonytalanul, mint aki megadta magát, s felvonított az ávósok barakjai felé. 100 lépés volt közöttünk, s az árok. A baka lelő az őrtoronyból, ha átmászok. Vér és bugyborgó levegő tört fel az oldalán a sebből. Én meg csak álltam, mit tegyek. Jaj, Magyarország, sóhajtottam, és eltakartam szememet. Itt fekszem most a szalmazsákon, kint már sötét van. Két kezem elszáradt falevél mellettem, de ne vérül a térdemen tüdőm sipol, seblázva cogtat, az oldalamból vér csepeg. Azt is tudom, hogy képzelem csak, de mint halálig képzelem.
1: Hobbi Rádió.

Jó estét, gyerekek! Elmesélem, hogy miért hordja hátán a házát a csiga. Hol volt, hol nem volt, élt valahol bokrok alján, nagy fák tövében zsiga a csiga. Egy hatalmas nagy zivatar után nagy lakás ínség uralkodott erdőn, mezőn. De különösképpen csigaházból épült igen kevés. Ezért aztán zsiga, a csiga, valahányszor elment hazúról, mindig gondosan rákattintotta a lakatot házának kapujára, nehogy illetéktelen csiga egyének behurcolkodjanak oda távol létében. Egyszer aztán mégis megesett a baj. Zsiga, a csiga, elment hazúról, vagy látogatóba, vagy bevásárolni, de az is lehetséges, hogy csak egy kicsit levegőzni. De mivel zsiga-csiga volt, ezért csigalassúsággal haladt odafelé is, visszafelé is, és bizony már jó későre járt, mire hazaért. Döbbenten látta, hogy házának ablakából világosság árad, hogy házának kéményéből füstbodorog, s hogy házának ajtaján nincs ott a lakat. Nagy dérrel durral be akart nyitni, hogy elűzze a betolakodót, de az ajtó nem engedett, s hiába kopogtatott, dörömbölt, hiába kiáltozott, nem nyitottak neki ajtót. Egy házatlan csiga úgy elfoglalta a házát, hogy még azt se mondta, kívül tágasabb. Zsiga, a házatlanná vált csiga, leheveredett egy bokortövében, mert egyebet nem tehetett. Végig diderekte az éjszakát, s várt. Várt hajnalig, várt reggelig, várt türelemmel délig. Akkor látta, hogy a házatlan csiga kilép az ő tulajdonházának kapuján. Lakatot csattant rá, s azzal elmászik valahová, tán bevásárolni, tán szomszédolni, tán elújságolni, hogy milyen pompás házra tettő szert, vagy csak egyszerűen azért, hogy kicsit levegőzzék. Jó ideig tartott, amíg a házatlan csiga csigalassúsággal elmászott messzire. Akkor zsiga, a csiga, előbújt a bokorból. Leverte a lakatot az ajtóról, és visszamászott a saját házába. Igen ám, de neki is volt aznap dolga, nem is egy, hanem száz. Bevásárlás, szomszédolás, levegőzés, és még sok egyéb csiga tennivaló. Csak hogy nem merte többé őrizetlenül hagyni a házát. Gondolt egy nagyot, hátára vette a házát, úgy indult dolgára. Látták ezt a többi csigák, s kérdezgették sűrűn, miért viszi hátán a házát. Hát csak azért, felelte zsiga a csiga, mert a zivatar óta erdőn mezőn nagy a lakásínség, s amíg én távol vagyok, egy elvetemült házatlan csiga jogtalanul beköltözik a házamba. Igaz, de mennyire igaz, helyeselték a csigák. Ők is septiben a hátukra kapták a házukat, s okulva zsiga a csiga példáján, azon túl ők is úgy mentek mindenhová, hátukon a házukkal. Azóta erdőn mezőn már szép számmal épültek csigaházak, de a házas csigák továbbra is hátukon hordják otthonukat, nehogy távol létükben beléköltözzék egy házatlan csiga. A mesének vége. Aludjatok jól, álmodjatok szépet. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Háncs László meséjét Szabó Kálmán mondta el. A hangfelvétel 1972-ben készült.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Tese kérem.
1: Halászszolgálja.
0: Ön következik?
1: Gondolom, kérem, miután más már nincs kinn.
0: Kérem, az előbb még volt egy úr.
1: Az előbb igen, de én eküdtem.
0: Elküldte, de miért?
1: Nem akartam, hogy hallgatódzék, amíg én bent beszélgetek a doktor úrral.
0: Kérem, egy orvos városszobájában nem szoktak hallgatózni.
1: A doktor úr rosszul van informálva, mert én is hallgatóztam.
0: Na, kérem, halljuk, mik a panaszai?
1: Rosszak a viszonyok, kérem.
0: Ember, nem értél? Azt kérdeztem, hogy mi a betegsége?
1: Jaj, lekopogom, én olyan egészséges vagyok, mint a mag.
0: Hát akkor meg miért jött ide?
1: Ja, miért nem mindjárt ezt tetszett kérdezni? Hát tessék parancsolni, doktor, hogy én elárulhatom, de... Tessék a legdiszkrétebben kezelni a dolgot.
0: Természetesen orvos vagyok.
1: Én meg vászonítnök, hát azért kérem, a becsület szavát állunk a szakmában, ez mindennapos dolog, pedig teszik tudni, milyen becsületesek vagyunk mi vászonítnökök. Hát,
0: szavamra, hogyha ez kell a maga megnyugtatására.
1: Nagyon szépen köszönöm, doktor úr, kérem, nekem egy egészen különleges bajom van, ugye?
0: És pedig?
1: Doktor úr, kérem. Doktor úr, kérem!
0: Na, nem szabad sírni, mondja, szépen nyugodtan, hogy mi a baja?
1: Hát ez az én bajom, kérem!
0: Micsoda?
1: Az, hogy hónapok óta sírok! Az egyik sírásból a másikba esem. Most például belestem a másik sírásba.
0: Ennyi, na, nem szabad sírni.
1: Tessék már, mindjárt kisírom magam.
0: Na, elég volt.
1: Így nem lehet sírni, kérem, a doktor folyton zavarja az embert, pedig nekem még van egy kis sírnivalóm. Most kész vagyok. Kisírtam magam egy kis időt.
0: És ő mondja, maga hónapok óta így sír,
1: ez még semmi. Most még nem is voltam formába, kérem.
0: Ez érthetetlen.
1: Én értem, kérem. Van nekem miért sírni?
0: Hát miért szokott sírni?
1: Mert csal a feleségem. Mondja, doktor úr, csalta már meg magát a felesége?
0: Na de kérem, engem nem csal meg a feleségem.
1: Vagy nem tudja?
2: De majd rá fog jönni, mint úgy én is.
0: Menjen ad, szabad sírni, már ne sírjon már.
2: Tessék válni, mindjárt kézzel.
0: Na, megnyugodott?
1: Ebben nem lehet megnyugodni, kérem. Mondja, doktor úr, mit tenne, ha megtudná, hogy a felesége megcsalja?
0: Én? Agyonlőném.
1: Augustus dolga. Én azt mondtam neki, mikor rájöttem a dologra. Nézd, Ella, ezt ne tedd többet.
0: És ezzel intézte el a dolgot?
1: Én igen, de ő nem. Mert amit később megtudtam, nem ijedt meg a fenyegetésemtől, hanem szorgalmasan csal tovább, és tetszik tudni, kivel?
0: Kivel?
1: Egy boxbajnokkal. Hát mit tudok én azzal csinálni? Csak egy dolog igaztal.
0: És pedig?
1: Hogy a boxbajnokot is megcsalja.
0: Hát, ilyen azt mondja maga feleség, hát akkor mi nem válik el tőle?
1: Mert ő szeret engem. Ő szegéken folyton panaszkodik, hogy nem tud ellenállni. Ő szeret, csak a vére kergeti, amit meglát egy fiatal embert, aki egy kicsit is megtetszik neki. Hát a házasságunk rögtön repedezni kezd.
0: Hát, ez rettenetes lehet.
1: Doktor úr, kérem, tessék adni valami orvosságot ez ellen a tombolás ellen.
0: De sajnos ez ellen nincs semmiféle orvosság.
1: Jó, ne tessék ilyet mondani, mert én rögtön sírok, kérem. Én elhoztam a feleségemet, kint van a direkte a váróban, és ha már orvosság nincs is ez ellen, legalább tessék a lelkére beszélni, hogy ne kérgesse azt a drága szentasszonyt, az a piszok vére folyton a bűnben.
0: Én megpróbálok vele beszélni, de természetesen semmiféle eredményt én nem garantálom.
1: Nagyon szépen köszönöm, mert mi már nem bírjuk tovább. Ő ugyan még bírja valahogy szegényként, én már ne.
0: Na jó, hát akkor hívja be.
1: Igen. Ellácskám, drágám, gyere be, szívem.
3: Jó napot!
0: Kezét csókolom.
1: A doktor úr majd megpróbál rajta segíteni.
3: És gondolja, kedves doktor úr, hogy majd Tud maga segíteni rajta?
0: Hát legalábbis megpróbálom, asszonyom.
3: Megvizsgál?
0: Igen.
3: Akkor én most levetkőzöm.
0: Na, már kezdi! Na de kérem, orvosnál ez másképp van, ez nem olyan vetkőzés.
4: Mit ért maga az ő vetkőzéseihez? Ha ő egyszer elkezd vetkőzni, majd a semmi sem marad.
1: Igaz, Ella?
3: Kelemen, kérlek, zavarod a doktor urat a munkájában. Legjobb lesz, ha kimész a várószobába, és megvárod, amíg a vizsgálat véget ér. Ő nem így gondolja, doktor úr?
0: De igen. Határozottan gondolom.
3: Menj ki szépen, Kelemen, és várj türelemmel.
0: Jó, akkor én megyek. Doktor úr, nem fog visszaélni a bizalmammal. Kérem, én orvos vagyok. Én meg vászonügynök állok a szakmában, ez mindennapos, ugye? Akkor Ellácskám, drágám, vigyázz magadra, szíve.
1: Ez gyönyörű.
3: Doktor úr, maga nem vizsgál, maga udvarol.
0: Jó, igen. Na. Hát, szóval... Jaj, maga csalja a férjét.
3: Csodálkozik egy ilyen pipogya fráter.
0: Na de, asszonyom, maga többeket csalja meg.
3: Azért, mert akikkel eddig megcsaltam, azok között nem találtam egyetlen igazi férfit sem.
0: Hát, és hogyha egyszer találna...
3: Akkor csak azzal csalnám meg. Csak azzal, és senki mással.
0: Senki mással?
3: Esküszöm, senki mással.
0: Drága!
3: Te vagy az igazi férfi.
0: Enyém leszel?
3: A tiéd. Ahogy akarod, úgy a tiéd leszel.
0: Igen, mikor?
3: Holnap. Nem ma. Az késő nekem, holnap késő.
0: Hánykor?
3: Amikor akarod.
0: Este 8-kor?
3: Hol?
0: Itt a rendelőmben.
3: Nehéz.
0: Miért?
3: Óbudán lakunk.
0: És?
3: Én csak egy órát tudok a férjemtől távol lenni, a villamos meg fél órát jön.
0: Hát gyere taxin.
3: Drága.
0: Jaj, nem majd az én költségemre.
3: Ne megsértesz, nem fogadhatod
0: el. De. Ne. Muszáj. Tessék, jönnöd kell. Muszáj. Engedd meg, hogy a taxit kifizest, ha ide érkezett. Tessék, muszáj. Szóval, este 8-kor.
3: Jövök.
0: Drága.
3: Édes.
5: Na mi van, Ella? Megvan?
3: Igen.
5: Mennyi?
3: 10 pengő.
5: Ha ön is nosz dolog, na mehetünk. Alá szolgálja, doktor úr.
0: Hát mi az, kérem? Hát mi ez? Hát ez csalás, maguk kicsaltak tőlem 10 pengőt.
5: De drága doktor úr, hát nem megmondtam, hogy csal a feleségem.
6: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: A vasútvonalon korlátozzák a meleg miatt a sebességet. A természetes légkondicionáló az egyetlen fegyver a hőhullámok ellen. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét. Az utasok biztonság érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MTI-vel. Közleményük szerint már az eddigi kánikula is érezhető többletterhelést jelentett a vasúti pálya és a járművek számára, de a harmadfokú riasztási szintet elérő hőség még intenzívebben kihatással lesz a vasutakra. A közlekedési társaság hangsúlyozta, a MÁV pálya és a felső vezetékhálózat karbantartó szakemberek folyamatosan készen állnak arra, hogy javítsák a vasúti hálózatban keletkező hibákat, de felhívták a figyelmet, hogy a Srínben a hőség hatására kialakuló hibák, például maradó alakváltozások és illesztési problémák javítása jellemzően csak a hajnali hűvösebb órákban lehetséges. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A hőség elleni küzdelemben a professzionálisan tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek, valamint a hazai nevelésű klímarezisztens növényanyag jelentik az egyetlen valódi, hosszú távú és fenntartható megoldást, közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete szombaton az MT-vel. Azt írták, a Magyarországot sújtó tartós hőkupola és a másod, illetve harmadfokú hőségriasztás rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt településeink védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. Gyakran láthatatlan kockázat a magyar vállalatok számára is, ha az alkalmazottak Shadow AI-t, azaz nem ellenőrzött mesterséges intelligenciát használnak a cégen belül. Jó lehet, az elemzés szerint a generatív megoldások, mint a ChatGPT, a Gemini vagy a Claude gyors és hatékony segítséget nyújtanak a mindennapi munkában, jelentős biztonsági és adatvédelmi problémákhoz vezethet, ha a cégek nem szabályozzák alkalmazásukat. A közlemény szerint a kockázat nem elméleti. 2023-ban a Samsung mérnökei a munkafolyamatok gyorsítása és tesztelés céljából belső vállalati dokumentumokat és bizalmas forráskódot töltöttek fel a ChatGPT-be, ami adatszivárgáshoz vezetett. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli-délkeleti szél, hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. Napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord, a legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
5: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
6: Kepreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Lakótaglak a mörzöbdű.
1: Várj, akkor kapcsoljunk át köznyelvre. Mindez annyit tett, ugye üdvözlöm a hallgatókat.
0: Üdvözlöm a hallgatókat?
1: Na persze felvetődhet egyből önökben, hogy mi szükség volt arra, hogy így kezdődjön a bevezető egy interjúhoz. Nem kislekedek a válaszadással sem. Interjú alanyom Busi József, aki azon különleges nyelvezetet alakította ki, mely a mondatok visszafelé mondásával jött létre. De miért volt erre szükség?
0: Hát egyszerűen a kommunikációs probléma, például, hogyha valami titokban szeretném megbeszélni közhelyen, akkor erre ad lehetőséget.
1: Kell hozzá esetleg egy társ is, akivel titkosan, kódoltan beszélgetni, vagy a képesség kifejlesztéséhez elég a maga kihívás, tehát annak az élménye, hogy ezt el tudod érni?
0: Hát szerintem mindenféleképpen kell egy társ, mert az ember magában beszél, már arról sincsenek jó vélemény, még hogyha visszafele. Nagy segítség van benne persze, hogyha legalább egy ember ki beszél ezen a nyelven.
1: És neked hány ilyen társad volt, akivel így kialakítottátok ezt a nyelvezetet?
0: Hát először egy társam volt, egy barátom, akivel minden nap találkoztunk, aztán kapcsolt egy másik srác is hozzá, de neki nem sikerült valahogy befogadni ezt a kultúrát, úgymond.
1: Mennyi időbe került mégis, hogy még ezt a nyelvezetet teljes csiszoltságában így kialakult?
0: Elég hosszú idő, már ez egy elég lassú folyamat. Az első pár hónap volt nehéz, amikor csak szavakat mondtuk visszafele, tehát nem egész mondatot, és csak a leghétköznapi szavakat, névelőket, főneveket, tehát a legalapvető dolgot. Egy-két év után már folyamatos beszélgetés van rá a lehetőség, tehát akkor már megértjük egymásfél szavakból is, mondhatjuk úgy.
1: Mégis azért van még olyan nagy falata, tehát olyan szó, ami esetleg még gondot okoz.
0: Hát mindenféleképpen van nagyon szó, amit rendesen se tudok kimondani néha, meg szivattak már engem úgy is. Például többen, hogy kipróbálna tesznek, és akkor mondtak, hogy a több megszentségtelenségességeitek ilyenek. Szóval ez az ilyenek, ezek minden mennek.
1: De van egyébként olyan gyakorlati haszna, ami miatt úgy érzed, hogy tehát jó, hogy megtanultátok, tehát ahol tudod hasznosítani.
0: Hát ez épp olyan, mint egy másik nyelv például, csak ezt kevesebben beszélik. Tudok róla Magyarországon is vannak egy páran, akik beszélnek visszafele, bár kapcsolatot nem tartjuk velük. De szerintem mindenféleképpen jó, tehát amit említettem, hogy titkos nyelv végül is, nem sokan értik, de egymással tudunk így kommunikálni.
1: Na most, hogy a rádióhallgatók is megbizonyosodhassanak, bár hogyha elhiszik nekünk, itt van egy helyesírási kéziszótár, amelyből most így találomszerűen felnyitva rámutatok egy szóra, és akkor megkérlek, hogy mondd visszafele azt, hogy próbakocsi.
0: Icsukabróp.
1: Igen, ez szerintem helyes volt, bár én elsőre így nem tudom így egyből megállapítani, de szerintem úgy, hogy ennyi gondolkodás nélkül egyből rávágtad.
0: Próbakocsi.
1: Na már most itt ez egy kicsit sok ilyen idegen szó, legyen egy kicsit ilyen egyszerűbb, mert mondtad, hogy az idegen szókat annyira nem nagyon, mondjuk királysas.
0: Sas járik.
1: Királysas. És akkor egy utolsó, mondjuk egy olyat, hogy irattárca.
0: Atrátari. Irattárca.
1: Igen, pontosan, na, feladatot sikerre teljesítetted, tehát akkor ezzel bebizonyosodott a dolog. Tudom is rólad, hogy mindig szeretted sűrni a magyart, ami számomra azért is szimpatikus, mert így a magyar nyelv lehetőségeit merített ki. Mégis, ahogy visszafelé beszélsz, valami jellegzetes akcentus hallatszik ki belőle, tehát olyan, mintha egy másik önálló nyelven beszélnél. Ő volt esetleg arra például esetleg vicces szituáció, amikor ez pont úgy jött ki, mintha egy másik idegen nyelv lenne?
0: Hát igen, ez az egyetlen előnye, tehát, hogy nagyon vicces is, tehát ezért találtunk mi szórakoztatónak elsőnek, nem is gondoltunk, hogy más haszna is. Lesz. Például buszon az elnőrökkel, amikor mi is voltunk úgy, hogy véletlenül nem volt, hogy otthon hagytuk egyebek, már remélem hallgatják az elnök, sűrűn és inkognitó maradok, és kiadtuk magunkat külföldnek, mi jól lehordtuk őket így saját nyelvünkön, ragyomon, ők pedig azt, hogy külföldiek vagyunk, hát leszállítottak végül is, de nem kértek semmilyen igazolványt, mert nem tudtak, hogy elérni minket, szerencsére is tudtak angolul, vagy valamilyen köznyelven kommunikálni, ami elég sokan beszélnek. Hát a másik dolog például, hogyha fürdőben, amikor sűrűn jártunk ki a debreceni nagyerdőre, ott az úszómester szoktuk néha még most is. Már elég nehéz most már nevetés nélkül megállni. Hát régebben gyerekkorban ez elég jó poénnak tűnt. Mostanában például, nem is csak mostanában, már régebben is, de például haverokkal az ilyen alapvető szavak a csajozásnál például, amikor szerintem sok fiú számára ismert, aki megy az utcán, és akkor meglát egy jó csajt, és szól a másiknak, hogy nézd már milyen jó csaj, de nem mondhatja meg, akkor a csaj ott van közel, vagy esetleg ciki, vagy van, aki éppen azt akar elérni, hogy hallja, és akkor például annyi mondunk, hogy azt sikolj. Jó, kis csaj. De ő annyit ért, hogy sikolj, hogy azt sikolj. Hát ez olyan, mint hogyha például valami szláv nyelv keveredés lenne magyarra, vagy például, hogyha megtetszik a lábak, például annyit mondunk, hogy gólya kiabál. Hálvai, ha jó, ez visszafele jók a lábai.
1: Tehát leginkább a szlovák nyelvhez, vagy inkább az ilyen szlovák nyelvcsaládhoz hasonlítható a visszafele beszéd?
0: Hát a legtöbben igen, hallottuk, hogy ezek mondták, hogy hát ezek valami szlávok, vagy nem tudom, tehát így nem tudták hol helyezni a mi nyelvünket. Nem is gondoltak rá például, hogy visszafele beszélünk, az a jó benne.
1: Na most ez egy olyan tudás, Józsi, amit kialakítottál egyszer is, akkor ezt soha nem felejted el, tehát mint a kerékpározása, vagy azért folyamatosan fejleszgetni is kell?
0: Hát elfelejteni teljesen nem lehet, bár folyamatosan fejleszteni kell, tehát hogy hogy minél több szóval bővüljön a szókincsünk. Én körülbelül egy ilyen fél éve nem használom ezt a nyelvet már rendesen, mert a barátom megszokott, hogy a kapcsolatunk, így a barátságunk a távolság miatt telefonon elég érdekes lenne, meg költséges visszafele beszélni. Már ugyanolyan gyors a kommunikáció, mint rendesen, legalábbis számunkra, más számára annyira nem. De fejleszteni kell, azért én is érzem, hogy kezd, mondom, a nyelvem rozsdásodni, de ugye az agyam ugye a tudás.
1: És hogyha valaki kedvet kapott most így ennek az interjúnak a hallatán, magához a nyelvhez, hogy megtanulja, akkor mit tudsz, milyen gyakorlati tanácsot adni, hogy hogyan kezdje el?
0: Hát mindenféleképpen kell egy barát vagy társ, aki szintén velünk együtt gondolkodik, tehát közösen is nem fog hülyének nézni, hogy mibe akarunk belevágni. Próbálj meg először alapvető szavakat, hogy ahogy mondtam, hogy hétköznapi nyelven használatos szavakat használ, utána ugye lehet az argó nyelvre is rátérni, már azt elmélek két év után, ami azért még a hétköznapi ember számára világos, hogy némi megszomik jelent. De mindenféleképpen idő kell hozzá, nagyon sok idő. És folyamatosan, tehát naponta egy-két órát így szavakat gyakorolni, visszafele beszélni, az nagyon fontos. Meg ez ilyen adottság kérdése is, tehát ugyanolyan, mint a helyes írás, vagy a beszédkészség, kommunikáció, hogy van, aki egyszerűen könnyen meg tudja tanulni, tehát tud fejben visszafele olvasni. Tehát ez végül is olyan, mint hogy legyenek nekünk egy papírra, csak mi fejben olvassuk visszafele. Számomra már ilyen egyszerű régen, ez nekem is bonyolult volt, tehát gondolkoztam, hogy próbáltam visszafele, hogy mi az utolsó betű, akkor mi a második, és akkor írtam összefele visszafele. Hát egy 4-5 betű szó az körülbelül nekem is egy ilyen 10 másodperc gondolkozásba került akkor.
1: Mennyi a max gondolkodási idő?
0: Például olyan szavak, amelyekben egymás után vannak a másra hangzó, például ott néha még van egy kis gabajodás, tehát a pörgősebb szavak. De hát észre se lehet venni, tehát hamar kapcsolatban ember ilyenkor. Egy másodperc talán van, amíg kapcsolódik, ha többet használ, már ha egy negyedik alkalommal már szinte magától jön.
1: Én búcsúzásképpen akkor kérlek, mondd már el a Hobby Rádiónak az egyik reklám szlogenjét.
0: Ibu Hovidár, a Erbev Tovasz Gásólav.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
4: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, Minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: A tudomány mai állása.
6: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
6: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
7: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
2: Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
8: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
9: Hagyományaink, értékeink Európában.
10: Ahol az érték a mérték.
11: A DR Studio műsora szombaton 10 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Kialakulóban van a Sziasztok Kultúra a Balatonnál. 3 milliárdos fejlesztés a Széchenyi fürdőbe. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-ben. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni Sziasztok kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MT-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 000 forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. Augusztus végén több mint 3 milliárd forintos fejlesztés indul a Széchenyi fürdőben. A fővárosi közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására, így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkák. Az első ütemben a női termárész fog megújulni, a legmodernebb vízkezelési technológiák telepítésével a munkálatok egy évig tartanak. A felújítás része az uszodai főbejárati lépcső restaurálása, a belső udvari tányéros szökőkutak restaurálása, a kabinsori műkő lépcsők, műkő felületek és lábazatok restaurálása és rekonstrukciója. Idei szezonban készülhet el, ahogy elkezdődik az uszodai öltözők restaurálása, koedukált használat kialakítása.

0: munkával. A lépcsős napozó burkolási és szigetelési munkálatai 3 hónapig tartanak majd a tervek szerint. A következő években ennél sokkal jelentősebb volumenben több mindent is meg kell majd csinálni, nyilatkozták. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül. A minimum jó rész 17 és 22 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken pedig pár fokkal melegebb lehet. A csúcsőmérséklet 35 és 41 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
4: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
5: Emlékezzünk 2014. május 4-ére, amikor a Starsky és Hutch Jazz Club átadta a Sokol FM stábjának a szakképesítés nélküli élő rádiózás felelősségét. Az ezt jelképező kontakthibás mikrofonkábelt a Sokol FM stáb megőrzi, és időről ezzel a beigazolja annak hirtelen meglétét.
6: Kedves hallgatóink, szimbolikus bejátszást hallottak.
7: Az elhangzott szimbolikus bejátszás nem minősül közvetlen ajánlattételnek. Az elhangzott tartalmak pusztán irányadók. A részletes és a teljes konstrukcióra vonatkozó ajánlatunkért kérjük forduljon műsorunkhoz, illetve a rádióadó felelős vezetőihez. De a legjobb, ha nem tesz semmit, ugyanis a bejátszásokban szereplő minden információ 10 másodpercen belül elévül.
3: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt kedvenc rádió műsorotok, a Mini Starsky és Hutch Jazz Club. A Sixsonnak van az a lemeze, nem egy, több van, amit nagyon nehezen tudok konferálni, és mindig kikerülöm őket. A Nouvelle Vague új hullám lemez 2002-es. Elképesztően kalandos módon jutottam hozzá a lemezekhez, a Sixon gyűjteményem Vasári Páltól származik. Ezt már elmeséltem sokszor adásban. Na nézzük, most az van, hogy a lemeznek az első 6 felvételét fogom fölkonferálni. A zenekartagok egyébként, hogy mondjam, szóval a Sixonnak neki látnom most felolvasni, neveket mondani teljesen őrültség szerintem, mert maga a zenekar fogalom, tehát egyszerűen nem lehet úgy tekinteni őrejük, mint valami alkalmi zenekar, tehát egyszerűen korszak. Egy korszak. Számomra nagyon fontos zenéről van szó. És közben pedig azt is nézem, hogy ez 98-as lemezként is írják Birdology kiadónál. Akkor 98-ban jelent meg először. Jesszus. Aha. Na, hát a zenekar, mindegy, mondom. Oké, basszus, Michel Alibu. Paco Seri, a zenekarvezető, a dobos. Ő egyébként Savinul mellett, Joe Savinul mellett, azaz József Savinul mellett, mert osztrák volt, tűnt föl. Karim Ziad énekel, ütőhangszerek, dob. Louis Winsberg, gitár, ütőhangszerek, Idrissa Diop, ütőhangszerek és ének, Manolo Bandera. Zongora, billentyűs hangszerek, Jean-Pierre Como. Programozás, Michel Lorenz, ritmus gitár, Jean-Pierre Taib, ki nem mondom, szaxofon Ellen Debussy és Jebla Likoba, hát a toasting az mi az ördöglet, egy biztos beszéd, aha, Camel Tenchief, trombon, közben még itt 10, jött pittyeg a telefon, trombon Jean-Claude Onesta, trombita Claude Hugh Egé, mondjuk legyen Egé. Jó, és akkor most, okay, és sok-sok ének hang. Most azzal a javaslattal lennék a kedves hallgatók irányába, hogy tegyék meg, hogy ezt a ugye új hullám című lemezt, amit beütik a keresőbe, az, hogy Sixon, ezt nem lehet elrontani, X-en írják, a Nouvelle Vague, már elnézést. Hát ezt így írják. ott minden név és minden számcím hallható. Mert hogy most úgy fogok konferálni, hogy én ettől jobban besülni már nem úhajtok. Úgyhogy azt mondom, hogy az egyes felvétel az első. Ezt követően nem mondom ki a címét, oké? Maradjuk, meg se próbálom. A kettes felvétel a Trianon, ez még megy. A Szingapúr lesz a hármas. A négyes felvétel a negyedik a sorban. Az ötös a Repizrep, szeretem. És a La Plaza hatos. Ez a hat felvétel fog jönni most a Sixun-tól. Egy olyan zenekartól, amelynek a nevét én nem ismertem addig, amíg a Borlai Gergő, a Luciancsi egyszer össze nem dugták a kobakjukat egy CD-lejátszó fölött, és azt nem mondták a Sixun Palabra lemezére, vagy a Lunatic Taxi-re, hogy a Lunatic Taxi-re, hogy hát ezt a zenét ide haza meg senki nem hallja. És én épp ott voltam akkor. Hát ezek ilyen pillanatok voltak. Hát, ja, végülis minden elmúlik. Oké, induljon az első hat felvétel.

0: 30 éve vagyok már a pályán, de nekem még ilyet soha senki az életben nem mondott. 150 ezer példányban lemásolni ugyanazt a szerződésmódosítást egy hét alatt. Hát mit gondol ez? Hát az én napom is 24 órából áll.
1: Starsky és Cool Jazz.

0: K42B77.
1: Ha ön a K42B77 azonosítót hallotta, akkor ön az eredeti Starsky & Hutch Jazz Club műsort hallja. Most folytatjuk műsorunkat.

0: Oldjuk meg ezt a problémát. Az önre bízott teve elszabadult. Hogyan hívná vissza?
1: Hutyú! Éjjá! Hutyú!
2: Teve, gyere vissza! Gyere! Teve, gyere vissza! Gyere!

Törzsmókus. A dán törzsmókus. Ez a fenyvesekben élő állat teljesen észrevétlenül él. Létezéséről csak leírásokból tudunk, mivel nem lehet látni. A fák törzsére simuló egyedek gyakran a kivágott fák feldarabolását követően is helyükön maradnak. A fenyők kérgét megtévesztési képesek utánozni, és csak párzási időszakban hallatnak hangot, vagy mozdulnak meg. A néphiedelem szerint, aki sokáig néz egy törzsmókus szemébe, annak búzáját, kukoricáját égre viszi a sarlópernye.

0: Zsuffa Péter, aki a gátlástalan népszerűség hajhászás közben lábbal tiporja a jazzt.
1: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót!
3: Itt a kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hot Jazz Klub, a mikrofon meg a Zsuffa Péter és a Sixunnak ezt a Novulvog, azaz Új Hullám című nemezet hallgatjuk, az első 6 felvétel után vagyunk, és elegens módon lépem át azokat a számcímeket, amelyeket nem tudok kiolvasni, vagy kiejteni, vagy csak leejteném őket. A No Mystic, No Frog lesz a következő felvétel, ami indulni fog, a címadó a Novulvog lesz a kettes ebben a második blokkban. Utána az Alibaba Seed lesz a harmadik ebben a sorban. Delafro lesz a negyedik, a második blokk negyedik felvétele, és a Jungle Java, mindéket kellett mondani, nagyjából lesz, amiben fejlődik búcsúzkodni, hogy aztán átlépjünk egy másik lemezre, a Sixunnak a Flashback című lemezére, és onnan a Pauli névvel vezessem ki az adást, amely viszont már ilyen módon időn túli zene lesz. Kérem, a Sixun tekintetében legyünk körültekintőek, törekedjünk rá, hogy ismerjük meg a zenekart, nézzük meg a felvételeiket, kult zenekarról van szó, és egyébként Paco Cerit Budapesten is játszott a Pali, Vasvári Palinak a projektjeibe rendszeresen visszatérő dobosa volt, sőt, koncerteztek is. Nekem sikerült a backstage-en tartózkodnom ilyenkor, hiszen látni akartam a dobosnak a végtagjait, az összeset. Ezért jól bebújtam, ugye hátra és a réseken át kukucskáltam. Most komolyan mondom, de ez halál komoly. És komolyan, így süllyedik, hanem így volt. Az egész koncert alatt egy bögyös szőkével szemezett a Paco Cerit, aki ott tette-vette magát a színpad mellett. Ugye, hirtelen vonzalom és ismerettség alapján alakult ez így elő közöttük. Egyáltalán nem figyelt a koncertre, brilliáns felvételek születtek ebből, elképesztő koncertet nyomtak le, de az, ahogy ami ott ment, hát a szemével vetköztette ezt a hölgyet. Tehát nekem nem voltak szavai, nem akartam hinni a szememnek. Hát egy koncerten vagyunk, és egyszerűen ő egészen máshol volt. De hát tiszteljük benne ezt. Egyébként van tőle bejátszás, ezt nem mutattam még.
4: Starsky. This is a film program. Starsky and Hot Jazz Club.
5: Starsky Hot Jazz Club.
4: Club, yeah.
5: Okay. Yes. Right, yeah. So Starsky Edge.
4: Starsky and Hot Jazz Club.
5: Yeah. Here we go. So Starsky and...
4: And Hot
5: Jazz Club. Jazz Club. Are you okay? So, hello, I'm Paco Cerit. So, this is a Starsky Hot Jazz Club. Here we go.
4: Thank you very much.

Hotimérde hodicsén, lépek a konyhába. Rotyog a fazék, lépek a konyhába. Nézem, mint száll, anyára, apára.

0: kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és High Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. A Paulinél fog következni a Sixunnak a Flashback című lemezéről. Ez már kicsit arrébb visz bennünket, várj, ez beütött már nem, hogy a hülyeséget, szóval, hogy a Sixun... Én utáltam ezt a szót, hogy Flashback. 95-ös lemez. Hogy elkopott mi? Ez a zene, amit hallgattunk. Mennyire fáradt, mennyire unalmas, és mennyire szekrény szaga van. Na, szóval ennyit erről, és ennyit a jazzről. Paulina fog jönni, nekünk meg most nagyon jó volt, remélem. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszönne rádió hallgatók figyelmét. Találkozunk a következő órában, illetve találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen, a következő órában. Viszont hallásra! Sziasztok! www.zsuffajazz.hu www.zsuffajazz.hu és nem maradt levegőm. AGU.
1: Kedves hallgató! Ha megvan elégedve műsorunkkal, most nézzen a naptárra, majd ellenőrizze, mennyi az idő, és milyen frekvencián van. Ezt jegyezze meg, mert egy hét múlva újra itt találja a műsort.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni sziesta kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeumlátogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MT-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 000 forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. Augusztus végén több mint 3 milliárd forintos fejlesztés indul a Széchenyi fürdőben. A fővárosi közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására, így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkák. Az első ütemben a női termárész fog megújulni, a legmodernebb vízkezelési technológiák telepítésével a munkálatok egy évig tartanak. A felújítás része az uszodai főbejárati lépcső restaurálása, a belső udvari tányéros szökőkutak restaurálása, a kabinsori műkő lépcsők, műkő felületek és lábazatok restaurálása és rekonstrukciója. Idei szezonban készülhet el, ahogy elkezdődik az uszodai öltözők restaurálása koedukált használat kialakításával. A lépcsős napozó burkolási és szigetelési munkálatai 3 hónapig tartanak majd a tervek szerint. A következő években ennél sokkal jelentősebb volumenben több mindent is meg kell majd csinálni, nyilatkozták. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül. A minimum jó rész 17 és 22 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken pedig pár fokkal melegebb lehet. A csúcsőmérséklet 35 és 41 fok között alakul.
1: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobbi Rádió.
4: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat, itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Peti, és kezdődik a második órája a műsornak. Hát azon vagyok, hogy mint ezt tudjátok, ilyen ikeradásokat készítünk most, azaz most májusban hallottok egyet, aztán júniusban is el fog hangozni, a június második felében vége fele, újra az adás, de nem ismétlésnek szánom, hanem megpiszkált második változatnak. Hát első lépésben John Scofield lesz, akit hallunk, direkt mondok nem John-t, hanem John-t, mert ő is így mondja nevét, amikor ha Station ID-t adott nekünk.
1: Starsky and Hutch Jazz Club.
2: Okay. Hi, this is John Scofield, and you're listening to Starsky and Hutch Jazz Club.
0: Nagy megnyugvásomra így mondta a nevét. Egyébként John Scofield, így kellene mondanunk, de a helyzet az az, hogy mondom, ez a John olyan béna hangzik, de esetében nem klappol rá, de John Scofield már jobb a dolog. Az Oh című lemez jön, OH felkiáltójel, tehát hogy Oh, ez nagyjából a lemeznek a címe. 2002-es produkcióról van szó, a Blue Note adta ki, és Skolohofo, ez a zenekar név. Természetesen ugye ez Sko, tehát Scofield, John Scofield az egyik névű, a gitáros a zenekarban. Itt voltan a ló, ugye? Jó, mondom, én a ló jön utána. Az egy Joe Lovano, a tenor, szoprán, szakszofonos, brilliáns muzsikus. Akkor nézzük, tehát megvan a Skolo, és jön a Ho. Hát ki a Ho? Dave Ho.

0: Holland a bőgős. És a Fo, na, ő meg ugye a dobosunk, Al Forster, Fo. Na hát így jött össze a Skolohofo Oh című lemeze, egyébként a producer a Skolohofo volt. Lemeznél 11 felvétel van, és innen válogatok. Természetesen kőkemény jazzről van szó, de Scofieldnak, hát a Scofield rajongók, a Jazz Scofield rajongók majd hallani fogják, hogy másképp szól a dolog. Az egyes és a kettes felvétel jön most. Azt hiszem, a kettes volt, amit akartam hallgatni. Az milyen már, hogy olyan az egerem, a tartalék egerre el kellett állom, a görgője a másiknak tönkrement, és egy klikket az duplának ad le, mindent megnyitok. Alig idegesítő. Várja, hallgatom. Jó ez. Én most rájön, ugye mondom sokkal, hogy ez egy olyan adás, aminek majd lesz tükröződése később, és az ilyen kis lassú balada. Úgyhogy én örülök neki, hogyha ilyen is elfér az adásban. Right About Now a második feltett címe. Most jön az egyes, majd pedig a kettes felvétel, az a címodó felvétel, az ó, utána pedig az említett kettes.
1: Zsufa Peti mamája vagyok. Állítólag nagyon jó a fiam műsora. Aztán másoknak is ez a vélemény. Hallgassátok minél többen.
0: Hello, sziasztok, júniusi hallgatók. Furcsa visszajátszást hallottok, hiszen ezt a műsort május derekán hallhattátok legutoljára. Most mégis úgy alakult, hogy újra műsorra tűztem. Nem teljesen ismétlés a dolog, hiszen bele fog piszkálni, sőt, elárulok titkokat is. A legzűrösebb témát a műsor legvégén fogom majd föltárni, azon kevesek között, akik odáig eljutnak a rádió műsor hallgatásban. Mert egyébként tök blamás dolgok vannak, és tényleg az ember ezzel nem kérkedik, de gondoltam, hogy miért ne fedném föl előttetek, hiszen ebben nincsen szégyellivaló, mert holnap veletek is megtörténhet. Feltéve van kutyátok, és már is fölkeltettem az érdeklődést. Másfelől viszont szó se róla. Ebben a műsorban egyetlen szó se esik arról, hogy elhangzásunk hetében június 16 és 22 között történik meg a napforduló, azaz ekkor van a nyár delelő pillanata, a nagy valószínűsége lesz 21-e, vagy esetleg 22, a Szent Iván éj néven ismert leghosszabb nappal és legrövidebb este éjszaka, napja pillanata, másodperce. Hát igen, ezek a rövid idők, amelyek rendelkezésünkre állnak évente egyszer, hogy a leghosszabb napot élvezzük, a leghosszabb napsütést. Aztán innentől kezdve, tényleg, hát jön az ősz, vegyük észre. Tehát most már rövidülnek a nappalok, amit persze nagyon sokáig nem fogunk észrevenni, hiszen október végéig bitang jó idő lesz, ez nagyjából megjósolható. És ennek jegyében egyébként én most elárulom azt is, hogy ha már ilyen őszinte pillanatban vagyunk, hogy konkrétan elegem van abból, hogy gázt égetünk a meleg víz előállítására, és nagyon komolyan gondolkozunk és dolgozunk most a napkollektoros megoldásokon, tehát hogy ilyen tartályban stb. Hőtárolós tartály, stb. Puffer tartály, és akkor szépen stb. Tehát, hogy abból menjen minden meleg víz, ne égessünk, ne legyen fosszilis energia felhasználása a házunknak, hanem törekedjünk a teljesen környezetbarát és környezettudatos ház megalkotásához. Tehát ezen dolgozunk, mondom sikkel, hogy mi pénzbe kerül, és mennyire elvök keseredve, mert ennyi pénzünk még nincsen. Hát igen, na hát, de hát nem sírni akartam, hanem vidám lenni, hiszen itt van a nyár delelője. És bocs, hogy így belebeszéltem, de hát muszáj voltam, hiszen egy szimpla ismétlés, tudjátok, olyan snasz. Így viszont mégiscsak egy remix műsort hallhattok. Íme, következzék most a zene.

0: az Alföldi Köszönőkecske. Ez az állat borzasztó bal szerencséjére rohadt udvarias. Míg a természetes ellenségeinek is köszön, mielőtt elmenekülne előlük. Évszázadokon át jól nevelt farkasokkal és medvékkel osztotta meg élőhelyét, akik fogadták a köszönését, és csak aztán támadtak. De az osztrákok által behurcolt idegen ragadozók a 19. század elejére szinte teljesen kiirtották a hazai köszönőkecske állományt. Az alföldi köszönőkecske ma kis létszámban, rezervátumokban és nem használt padlásfeljárókban él. De mára már csak legfeljebb, ha bólint. Viszont előfordul, hogy egy-egy példány újabban bemutatkozik.
1: Kedves hallgatóink! Szimbolikus bejátszást hallottak.
2: Az elhangzott szimbolikus bejátszás nem minősül közvetlen ajánlattételnek. Az elhangzott tartalmak pusztán irányadók. A részletes és a teljes konstrukcióra vonatkozó ajánlatunkért kérjük, forduljon műsorunkhoz, illetve a rádióadó felelős vezetőihez. De a legjobb, ha nem tesz semmit, ugyanis a bejátszásokban szereplő minden információ 10 másodpercen belül elévül.
3: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
4: Itt a Zsuffa Péter, a Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Peti, és elhangzott az Óha címadó felvétel, majd pedig a Right About Now, igen, a kettes felvétel, és én kibögtem a nyolcasat, az első egyébként az Óha John Lovano szerzemény, a Right About Now a John Scofield szerzemény volt, a nyolcas következik Joe Lovanótól, a nyolcas következik Joe Lovanótól, a kilences felvétel jön a lemezről, hát ez a Brandon Al Foster szerzemény, és ezzel zárjuk ezen a lemezen való böngészésünket, és értelemszerűen valamelyik húzónévvel megyünk majd tovább, keresünk. Én már most mondom, hogy John Scofield nem nagyon kikerülhető, szinte biztos, hogy vele fogom folytatni ezt az adást. Következik most a 8-as, nem a 9-es felvétel lemezről a Brandon. Hát hihetetlen, de muszáj korrigálnom. És nem akkor, amikor júniusban halljátok majd ezt az adást, hanem most még májusban kell korrigálnom, mert hülyeséget mondtam, illetve mellé klikkeltem. Az van, hogy a Right About Now 2-es felvétel nem ment le, mert véletlenül helyett a 3-asat nyitottam meg, a Winding Way-t. És ez a szeles út volt, ami 10 perces felvételként jött be, és most tényleg jönni fog a Brandon, de hát egyszerűen mellé volt klikkelve. Hát egy másik felvételt adtam le, nem azt, hogy felkonferáltam. Ez még csak hagyján, de el van susmákolva, és egy rohadt szó se esett arról, hogy levágtam a Dave Holland bőgő intróját az egészről. És onnantól indul a zenekar, amikor a bőgő intróból indul az egész zenekar. És ezt én eltitkoltam előletek. Hello, Zsuffa Péter vagyok, a rádió műsor gazdája, műsor vezetője és szerkesztője. Nem mondanám, hogy eltitkoltam valamit, inkább azt mondom, ez egy dolog, hogy ezt eltitkoltam, és görényként viselkedtem, görény módon. De van valami, amiről nem tudtok, pedig a bal kezemben műsorkészítés alatt végig van valami, amit itt, sőt, ha nem fogom, akkor oldalt van, hogy mint egy cowboy a revolverért oda tudjak kapni. Egy flakonról van szó, hogy miért van nálam egy flakon oldalt? Hát erről még most talán korán lenne, ha szó esne. A műsorban el fogom árulni. A tanulság gyanánt, hogy ti ebből tanuljatok, mert ez elég érdekes sztori. De nem akarok ettől mélyebben belemenni most. Jön a zene.

0: Hát csönd van, most akkor megszólaltok, vagy játszunk még zenét, vagy mi legyen? Várjál, figyelj, vége van, hú, ti vagytok.
1: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót.
3: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, természetesen nem bírom ki. Tehát ez olyan, mint amik, én olyan vagyok, de kislányom. Tehát fagylaltozott, meglátja, és fagyizni fogunk. Tehát nincsen olyan, hogy nem fagyizunk, leesett a karfám. Hallasz így? Ezt hogy lehetne visszatörni? Fagyizót lát, fagyizni fogunk. Túró Rudi? Túró Rudit fogunk enni. Próbálom neki elmagyarázni, hogy, vagy megértetni vele, hogy amit meglátunk, és amit ott van, az azért tették, hogy megkívánjuk, de hogyha mindent végigeszünk, akkor nem lesz vacsora. Akkor hiába főzött anyu. És látjátok, hát hiába zenéltek rengetegen, rengeteg muzsikus, rengeteg zenét kiadott. Mégsem bírom ki, hogy ne, az Uber, ugye ne Jazz Cofield Uber Jammivel folytassam, ahol egyébként zenész társai a Medeske Martin and Wood formációnak tagjai fedezhetők föl, már ami John Medeskét illeti, aki az 1-es-2-es felvételeken egyébként játszik. A basszusgitáros az Jesse Murphy. Egy elképesztő dobos, láttam őt élőben is, az Adam Deitch lesz a dobos, John Scofield gitározik, Avi Bortnik gitár, elektronika. Említett John Medeske közreműködik, és Carl Danson a 9-es felvételen fúj egyet. Oda nem jutunk el, két felvétel fog jönni, nem három, az Acid Head, az 1-es felvétel, az Ideo Funk, vagy Ideo Funk, mondjuk így mindegy, de Ideo Funknek mondja minden magyar, ha így van leírva, és az Offspring, ami tökre fekszik ide, mert májusban halljátok először ezt az adást, aztán júniusban, már május végén, május derekán még ilyen esős, hűvös idők voltak, tehát pulcsis időszak volt, júniusban szerintem megpusztulunk a melegbe. Úgyhogy ez utalás oda, hogy kin vagyunk a tavaszból, már ami június tületi az Hódziher, már bocsánat a szlenges kifejezésén, három elképesztő profi és vagány John Scofield felvétel következik most.
2: Péter, ne engedjél be nyulakat a stúdióba, jó? És ha már azt a két lámát behozhattad, akkor most már adj nekik friss vizet a kék vödörben.
3: Jó, megyek a vödörért, és akkor most megetetem őket. Ugye senki se hitte, hogy itt a júniusi újra visszajátszásban, mert ismétlősnek nem nevezném, belemerek, vagy bele fogok piszkálni az Uber Jambe. Természetesen nem. John Scofield Uber Jambe egy olyan teri találat, ami mindent visz. Hát, tessék hallgatni, íme.

0: Molnár Péter Salamon.
1: Péter
0: ellentétek.
1: Salamon ellentétek. Szerelem nélkül.
0: Szerelem nélkül nincsen szakítás.
1: Rossz nélkül nincsen
0: semmi jó.
1: Fény
0: nélkül nincsen vakítás.
1: Csend
0: nélkül nincsen ordító.
1: Öröm és bánat.
0: Öröm és bánat. Gyakori vendégek. Nevetés. Sírás. Örökös kellékek. Lent. Bent. Kint, bent,
1: bent,
0: csupa ellentét.
1: Csupa ellentét.
0: Együtt él egészség és betegség.
1: Egészség és betegség. Tűr és víz.
0: Tűz és víz.
1: Éjjel
0: köztük bölcsen. Ne fulladj. S magad meg ne égesd.
1: Meg ne égesd.
0: Néha hegyen vagy,
1: hegyen
0: máskor
1: vagy,
0: völgyben.
1: Máskor völgyben.
0: Egyszerre nem lehetsz vidám
1: nem
0: és
1: lehet
0: mérges.
1: Vidám és mérges. S
0: talán a legnagyobb őstény,
1: hogy
0: nincs külön hím és nőstény. Martassák
1: egymást,
0: majd becézik pénzüket, mind egyformán megérik.

0: Életerőadapter. Használati utasítás. Az életerőadapter használata rendkívül egyszerű, segítségével megfáradt életkedvünk újra a régi lehet. Összeszerelés és használat. A villásdugót helyezze a konnektorba. Az adapteren állítsa be a kívánt szintre az életerő feszültséget. Figyelem, az 1-től 10-ig terjedő skála magasabb értékeit csak erős levertség esetén használja. Helyezze az ábrán jelölt egységet a testnyílásba. A szájpadlás protézist a doboz fedelének belső oldalán találja. A fülcimpára csiptethető testelőkábelek sárga színűek. Ezeken távozik a fáradtság és a levertség az elektromos hálózatba. A testelt vaspapucsok az alsó végtagok irányába is képesek az ionizált bosszúságot és levertséget üríteni. Sárga bekötő kábeleit a doboz jobb oldalán találja. Figyelem, ne használja az életerő adaptert munkahelyi konfliktus esetén, ha az személyeskedésektől sem mentes, illetve ha levertségét küzdősportban elszenvedett súlyos vereség okozta.
1: Hobby rádió.
2: Igen, egy előre fel nem konferált zeneszól mögöttünk, és ez már a Jazz Coffee Go-Go című lemez, amely egy ilyen rendkívüli jelentőségű jazz album. Jazz Coffee szerzeménye szól a Jeep on 35. Mint mondtam, ezt előre nem konferáltam fel, és a Go-Go című kivezető zene lesz majd a műsor júniusi változatában, a májusi elhangzatadás júniusi remixében a Go-Go fog következni kivezető zeneként. De közben ugye beszéltem arról, hogy miért van nekem bal kezemnél egy flakon. Ez a flakon egy univerzális rovarölőszer, és ennek oka egyetlen egy dolog, és ezt azért mondom el, mert ti is lehetek ezzel így. Szóval a stúdium bejáratánál oldalt itt van Mira kutyánknak a kutyaolja, és hát úgy tűnik, hogy Mira kutyánk bár megkapta az állatorvostól ezt a kötelező oltásokat, meg stb., de mégiscsak összeszedett a környébeli macskáktól bolhákat. Már be lett a Mira egyébként bolhaölővel kelve, de ezek bejöttek a szobámba, a stúdió részre. És a stúdió részen azt vettem észre, hogy engem összemartak a lábomnál, miközben itt műsort gyártottam. Úgyhogy gyanút fogtam, elmentem az állatorvoshoz, a patikába, meg mindenhova, és hogy kisebb vagyont ott hagytuk, de most itt vannak a high-tech rovarölőszerek, és állítólag ezzel ki van írtva a bolha. Hát a tanulság az mindenek előtt, hogy a kutyátokat, amikor jön az állatorvos, és az ampulát a nyakába locsolgatja, és akkor majd nem lesz bolhás, azt képzelem, az 30 napi védelmet ad. Vagy ha a bolha jön a nyakörvet teszél rá, akkor viszont ne legyen 3 éves kislányod, aki ölelgeti a kutyát. Mert az meg fél évig tartja távol a bolhát, de közben folyamatosan vegyszert enged magából, és ezt nem akarod, hogy a kislányod is nyalogassa, vagy a ő szervezetébe is bejusson. Megoldás? Egy tabletta, amit beadsz a kutyának, és akkor ő olyat izzad, amitől a bolhák és a kullancsok távol maradnak tőle. Na jó, tehát ez még egy vagyonba kerül. Most éppen abban maradtunk, hogy holnap után visszamegyek és megveszem azt a tablettát, ami fél évig olyan szagot csinál a kutyának, hogy abban nem megy bele se bolha, se kullanc, se semmilyen vérszívó. Ez látszik a jó megoldásnak. De hát előtte itt még bal kézzel nekem itt spriccelnem kell, amikor sejtésem van, hogy esetleg bolhák mozoghatnak a szobámban, a stúdiómban. Úristen, ide jutottunk. Akkor itt fújkodom ezzel a szintelen szaktalan vegyszerrel, amiről azt írja, hogy biológiai elbomló, és mennyire környezettudatos eszköz. Hát nyilván az kisebbik flakonnal vettem, szerinted marad benne? Teljesen üres a flakon. Hát, így jártunk. Kérem, zsuffajazz.hu, a starskyjazz.hu weboldal megállt, a starskyjazz ne keressetek, ilyen weblap már nincsen, a zsuffajazz.hu tudtok találkozni ezzel, és a másik műsorral, mindkettővel. Na, szóval ez a lényeg, búcsúzom tületek, remélem sikerült jó remixeket adnom itt a nyár derekán, a Szent Ivánéi hangulatban találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
3: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
4: Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell készülnünk a nyáron. Rövidített ügyfélfogadás a NAV-nál a klíma nélküli helyeken. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli hosszan tartó hőhullámokra kell készülni. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzése szerint a globális El Niño jelenség hatására idén-nyáron rendkívüli hosszan tartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írta szombaton Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Nagyos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti. A tárcavezető hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban

0: Már rendszerint várják az ügyfeleket. A személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. Összesen 12 000 tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak, közölte a kormányzat Facebook oldalán szombaton. Bejegyzésükben jelezték, Tiszaújvárosban 5 000, Zalacsányban 4 000, Orrfűre pedig 3 000 zacskó vizet vittek a katonák. Szombattól kedd éjfélig harmadfokú hőségriadó van érvényben az ország egész területén, ami összehangolt védekezést és társadalmi összefogást is igényel. Texasban 2 hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot, közölték a helyi hatóságok. A 3 éves Gracie-t repülőgépről egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják. Az egzotikus állat tulajdonosa közölte, azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülés érdekében azt tervezi, hogy kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli-délkeleti szél, hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. Napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord, a legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Mikrofonok bekapcsolva? Potméterek kibiztosítva? Akkor nincs más dolguk, mint hogy hátradőjenek és élvezzék a szevasztokot! Ha elkészültek, hamarosan indul, hisz minden készen áll, a mikrofonok izzáspontban, a hallgatóság is csak arra vár, hogy szabaduljon el egy kicsit a pokol, boruljon ki a buli, kacskaringozni a kacaj birodalmában, csak is a szevasztokkal tuti.
5: Hát igen, így pukkanjon ki minden zacskó Magyarországon, a Szevasztok című műsorban, itt a veszélyes interaktív média csordal hiperadása, a Szevasztok, amelyet jogában áll hallgatni, de így úgy is mondhatnám, hogy 3 végbél kupa forgalmazóból 2,5 biztosan ezt idefüllent és biztosan ezt hallgatja. Ami a mai műsort illeti, újdonságok, hírek, vészhelyzetben maradni című sorozatgyilkos darabunk, illetve hacsek és sajó is itt lesz körünkben, és még nagyon sok hangutánzó ember, nyímnyomok, illetve ufók, és még sokan a stúdióban itt fognak dühöngeni. Hát úgy néz ki, hogy egyedül vagyok eddig, mint az ujjam.
6: És már is egy telefonáló van a vonalban. Hello, mutatkozz be.
7: Hello, csókolom.
6: Szia.
7: Én Szabó Józsi vagyok.
6: Hát tegezzél nyugodtan. Szia Józsi.
7: Jó, szia.
6: Honnan hívsz minket?
7: Derecskéről.
6: Jó, de is hallatszik a műsorunk, és hogy tetszik?
7: Nagyon jó, hát anyukám most kopasztjukat, és pont hallgatjuk mind a 8-an.
6: Mind a 8-an? Nagy család vagytok,
7: ám. Sok terek kis tesóit, a porontyok szaladgálnak már.
6: A porontyok? És mivel foglalkozol éppen te?
7: Tegnap talicskáztam egy kicsit az udvaron, ahogy nem tanulok sehol, mert hát...
6: Igen, és fölösleges is a tanulás elvégre. És miért hívtál minket, kedves Jancsi?
7: Hát én Don Giovanni effektet szeretnék kérni.
6: Don Giovanni effekt, jó.
7: Bizony.
6: A technikusunk beáll, igen.
7: És a barátaimnak küldeném. Kovács. Kályózi.
6: Kályózi, jó, nem mondjuk ilyen nevét, persze.
7: Igen.
6: Ez egy olyan műsor, amiben nem lehet kimondani a neveket. És osztályfőnöködnek esetleg? Olyan mondtad, hogy nem tanulsz.
7: Hát nincs osztályfőnököm, igen.
6: Téged az élet tanít akkor.
7: Hát, jó, ez bizony.
6: Akkor számolj vissza a 3-at, vagy
7: hát 3. Hát de nem tudok számolni, he.
6: Hát tényleg nem jártál súlyú, akkor mondd azt, hogy macska bajusz. De így szótagonként macska bajusz, és akkor beadom az effektet.
7: Macska bajusz.
8: Már
7: köszi szépen, annyira meghatottam.
6: Hallgass továbbra is a műsort. Amúgy mit reggeliztél ma?
7: Hát én semmit, hát nem volt kajánk reggel.
6: Hát akkor köszönöm, hogy hívtál minket. Hallgass továbbra is a műsort. Hello.
7: Csókolom.
6: Hello.
7: Hello.
2: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Kamu reklám.
1: A tapasztalat az jó iskola.
2: Oh, no!
1: Csak a tandíj magas.
0: Kamu reklámot hallottak. Hobbi rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Itt vagyunk újra, Suli, Molé, itt van mellettünk, egyenesen az égből pottyant.
3: Igen, most már én is megérkeztem, sziasztok, szevasztok, Alexandra vagyok. Technikai akadálya volt, hogy csak most tudtam megérkezni sajnos.
2: Az vidékről. A fránya busz.
3: Így van, az a fránya busz. Na de vágjunk is a közepébe. Egy vendégünk van itt a stúdióban, mégpedig...
2: A Tanya Rádió műsorvezetője. Suvac Ferenc vagyok, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Ferenc. Igen, érdekes eset történt önnek.
2: Nagyon
3: tudom.
2: Érdekes eset történt velem.
3: Az ön foglalkozása sem semmi, ugyanis ön a...
2: Hasbeszélő vagyok.
3: Én azt is tudom, hogy a helyi vegyesbolt vezetője.
2: Igen, az
3: és
2: így van.
3: És emellett még szippantyús
2: is. Hát igen, bár ezt titóba szoktam tartani, állazba szoktam dolgozni valójában. Bármelyik ez a business van, szóval semmi legy.
3: No, de beszéljünk arról a különleges eseményről, ami önnel történt.
2: Hát ez úgy volt, giver a víz, nem tudom, szóval lehet mondani így rádióba.
3: Persze.
2: Fekszek az ágyba, egyszer csak kinyitom a szemem, az hopp, ott van egy ilyen 150 centis kis zöld lépse. Gondolat átvitele azt mondja nekem, hogy kelljek ki az ágyból. Most érted, most itt fekszek, így mezítelenül. Anya zülött mesztelenül, és akkor egyszer csak egy 150 kis ember azt mondja, hogy menjek ki az ágyból.
3: És ön kikelt az ágyból?
2: Kikeltem, már kényszerítettek, így kirepítettek, és elvittek így magasra, hogy egy űrhajóba beletettek.
3: És mi történt az űrhajóban?
2: Tóra lett, az történt, hogy az UFO azt mondta, hogy most megvizsgálnak, hogy ne féljek, mert nem bántanak. Kiszedték az agyamat, aztán kiszedték a minden belszervemet, tüdőt, máj, epe. Ebben hol jagocskák, tüdő, furut.
3: És utána visszarakták?
2: Utána igen, kicsit összekeverték, de utána kijavították a hibát és korrigálták. De akkor szerencsére démonná váltam, és elfogtam őket, és beláttam a pajtámba. Most is ott vannak amúgy.
3: Hogyan?
2: Ott vannak a pajtámba.
3: Hogyan történt ez a démonná válás?
2: Ez úgy volt, hogy hirtelen zöldek lettek a szemeim. Nem, szóval másra nem emlékszek.
3: Értem.
2: Ugyanúgy elvesztettem a fonalat. Most ott vannak nálam, és szóval most nagyon jó.
3: Az energia szintje, nem tudom, az auráját befolyásolta ez az UFO elfogás?
2: Igen, a bioenergiáim, már mondottam, lecsappantak, nagyon veszélyes lett. Aztán a szobánkban nagyon sok gonosz energia szabadult fel azóta. A kutyám például, a Blöki szegény, kutyám mancsa hirtelen világgyorsan elkezdett mozogni, megintette a testemet, és majd egy papírlapban lerajzolta a belszerveimet, és megmutatta rajta, hogy melyik az én beteg szervem.
3: Esetleg más paranormális
2: tevékenység? Igen, a tehenem elapadtak, mind az egytől, Böske, Bimbo, azóta csak Dostoyevsky idézeteket mormog egész nap. Szóval nagyon brutális dolgok történtek, nem is tudom, hogy történhetett ez.
3: Nem tudom, igaz-e az az állítás, hogy a falu toronyórája visszafelé jár, mióta önnek történt ez az eset?
2: És a pap rejtélyes körülmények között elrepülni is tud most már, szóval nem tudom, itt van amúgy körükben egy UFO-t, és meghívtunk egy UFO-t, ezt az UFO-t elhívtuk ide, és odaadtuk neki a magyar nyelv tankönyvét, abból is a stilisztikai oldalakon belül a ifjúsági nyelv oldalait adtuk oda neki, hogy tanulmányozza a fiatalok nyelvét, mire jutott.
3: Kíváncsian várom az eredményt.
2: Szevasztok, skacok, jó a műsor, jó a bezinkecskétek, mi ez a ricsaj doboz itt, mit hintitek a rizsát, nyomjátok a súdert.
3: Ez igen, gratulálok ennek, Ferenc, úgy látszik, igazán mesteri fokon kioktatta az elfogott UFO-ját az ifjúsági nyelvre. Köszönjük, hogy eljött ide a stúdióba.
2: Igazán nincs mit, hiszen Bulyibicska fanyeli, ha elveszik, megkerül. Jaj, és az előre bejelentett, hogy a zacskó pukkasztás. Jaj, na megint nem megy.
3: És sikerült végre zacskót pukkasztanunk.
2: Akkor most zene.
4: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
5: Elengedte az év mind a 11 gyermekét, csak a decembernek fogja még kezét.

0: angol gyors talpaló kifejezetten haladóknak. Ha kólát akarsz megrendelni, akkor mondd.
1: Give me a coke.
0: Ha kávét és süteményt akarsz, akkor...
1: Coffee and donut.
0: Ha fáj valamit, akkor...
1: Fuck.
0: Ha az üzletben látsz valamit, ami nagyon drága, akkor...
1: Fuck.
0: Ha valaki megtámad téged, akkor...
1: Fuck.
0: Ha látsz egy szép lányt az utcán, akkor...
1: What the fuck?
0: Ha valaki azt mondja neked, hogy...
1: Fuck.
0: Erre megfelelő válasz...
1: Fuck you too.
0: Ha elveszíted a dokumentumokat, akkor...
1: I lost my fucking papers.
0: Ha hálni akarsz valakivel, akkor...
1: I wanna fuck with you.
0: Avagy...
1: Hi, can I fuck you?
0: Ha keresel egy taxit, akkor mond...
1: How to get a fucking cab?
0: Ha valami nem működik, akkor...
1: Fuck that shit.
0: Ha valaki idegesít téged, akkor a következőket mond...
1: Are you fucking with me?
0: Ha ez nem elég, akkor pedig...
1: What the fuck you want?
0: Amikor egy öreg néni kér, hogy segítsd át az utca másik oldalára, akkor...
1: Are you fucking stupid bitch?
0: Persze, természetesen. Kérek egy kilót abból a szép almából...
1: Give me a kilo fucking apples, motherfucker.
0: Mikor kérik a jegyet ellenőrzésre.
1: Are you fucking crazy asshole?
0: Jelentése természetesen tessék itt van. Mikor egy dugóban állunk és vitatkozunk a közlekedésben résztvevő más személygépkocsi vezetőkkel.
1: Vom a vördön, I'll get you fucking ass out from the car and fuck up with you nasty motherfucking bitch.
0: Jelentése kérem, ne legyen ideges, mert ez nem segíthet a helyzeten. Amikor valami rossz történik.
1: Ow, shit, fuck, fuck, fuck, fuck, shit, fuck, fuck, fuck.
0: Jelentése azt a mindenit. Amikor egy hajléktalan pénzt kér tőled.
1: Gotta fuck out you before I kick your motherfucking shit ass.
0: Jelentése bocsánat, de ez nincs aprom.
2: Kedves katonám, jól megtanítom rólul.
3: Egy hamu reklámot hallottak.
4: Hobbi Rádió. Rádió.

0: Szevasztok! 10-ből 8,34-en ezt hallgatják.
1: Most pedig vészhelyzet következik. A főszereplők, gorosz doktor, szara nővér. Mit csinál? Ja, O.G. Samson és a többiek, doktor Jackie, meg ilyesmi.
2: Jöjjön, doktor! Jöjjön, gyorsan, jöjjön, gonosz doktor! Ez a kisfiú lenyelt egy helikopter alkatrészt!
3: Hogy történt?
2: A kislány cipon a tetőn tartózkodott, amikor arra ment.
3: Úgy érti, repült.
2: Igen, igen, de most ez mindegy.
3: A lényeg az, hogy milyen helikopter volt.
2: Egy Bell 206 Jetranger. De most ez lényegtelen. Erről esett egy forgószárnylapát ellensúly, majd egy leszálló fényszóró. Pont a csodálkozó gyermek szájában.
3: Hozzák az elektrofibrillátort.
2: De gonosz doktor, még él a gyerek?
3: Ne avatkozz a nagyok dolgába, te kis.
2: No, okosabb akarsz lenni, mint a főorvos, te kis.
3: Na jó. Én már akkor operáltam, akkor te még.
2: Egy kis amalgán geó cimprosabbat neki. Jaj, a púzus ijesztően emelkedik.
4: El fogjuk veszíteni, el fogjuk veszíteni.
2: Alibaba megelőzi csinompalkot, az elsőként fut be. Á, elveszítettük.
3: Legyenek tekintettel legalább egy gyerekre, amíg távol vagyok.
2: De, gonosz doktor, hova megy?
3: 10 óra, ideje bekapnom valamit. Addig kezdjél a műtétet, ha annyira okos.
2: Doktor? Csak ápoló.
3: Nem baj, tudja a dolgát.
2: Hát, állták kicserélése és tisztítása, betetés.
3: Na, most a következőt kell csinálni. Felnyitja a hasonlat, kiszedi a helikopter alkatrészeket, nagy visszavarja. Ez sem lehet ezen mintát elatisztatni.
2: Újabb beteg, akkorát tüsszentett, hogy kifittyent a tüdeje.
3: Szóval fittent, hát.
2: Nem szép dolog, hogy így vetszelődnek.
3: Beteg, dohányzik?
4: Inkább innék valamit.
3: Apja, miben halt meg?
4: Búcsúban, heveny lövöldözés, meg ilyesmi.
3: Mondja, beteg iszik?
4: Hát most, hogy már meghalt, nem igazán.
2: Ne vezesse félre a hatóságokat. Szokott fürdőkádban elaludni?
4: Igen.
3: Akkor lepra, menthetetlen. Elvégre is meddig akar élni?
4: Hát nem tudom.
2: Újításokról kérdezi gonosz doktort, a kórház vezetőjét. Milyen újításokat vezetnek be?
3: De, hát például olyan dolgok vannak, például, hogy a halálos betegeknek vigaszdíj nyanánt kiosztunk 500. Azaz 500 darab orvosos viccet ilyen nyomtatott változatban, és ezzel úgy gondoljuk, egy kicsit vidámabb lesz az utolsó nap. És azért nem 5000, csak 500. Visz. Ennyi.
5: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
7: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Napjaink. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
8: UK Fever Show.
9: UK Fever Show.
7: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
9: UK Fever Show.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.
10: Hallottál már erről a rádióról?
11: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Köszönjük szépen!
1: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
2: Szevasztok!
3: Adjon Isten, és köszönjük Kukucvízi Adalbertnek ezt a kedves beszólását. Most pedig, ahogy megígértem, híreink következnek. Először is egy nagyon fontos közéleti hír. A milliárdos olajmágnás Kukucvízi Adalbert és társa, a felejthetetlen Kolombár Csaba felhalmozott pénzének javát a szegények megsegítésére szánja. A városban csak ezen a héten több ezer új kukát szereltetett fel, amelyben a hajléktalanok bármikor, bármit, kotor, hatnak. A milliárdos azzal folytatta a sorozatot, hogy mesterségesen előállított szemetet szóratott a főbb terekre, a szegény emberek feloldhatatlan szórakozására, a szegényebb városnegyedekben, esetleg harmadokban, betiltotta a meg is vagy bármilyen élelmiszer reklámozó transzparenseket, óriás posztereit, hogy csökkentse egyáltalán a vágyakozó tekinteteket és az éjségérzet kialakulását. A kocsmákat könyvtárakká alakította át, amelynek már azonban kevés bőrültek a hajlék nélküliek. Kukucvízi Adalbert egyébként évente számos jótékonysági rendezvényen, bizony, vesz részt. Így például tavaly a rákos betegek számára remek szabású, barokkos, csicsás koporsókat készített, amelybe a cégének a szimbólumát, egy gombolyaggal játszó aranyos kis cicát faragtatott bele, és amely az alkotó megnyerte a legviccesebb koporsók díjat. A milliárdos elmesélése szerint tudja, milyen az élet a gettóban, hajléktalanul, ezért alig elhasznált kartondobozokat és vaskos csöveket adományozott a sikátorok névtelen hőseinek, hogy legyen hol aludniak. És most hallgassunk meg néhányat közülük.
4: Olyan jó ember, áldja meg az Istenke, mindig gondol rá, mutkor, éppen kotorok a kukába, egy fél hallgatót találtam, no meg egy, hogy is mondják, törött vécéülőke, az, micsoda szeretse, ha a kettőt összetudom valahogy eszkábál összeállni, akkor lesz egy műlábam.
5: Én találtam, amikor eszem vicces, de szalt helyett hülye üvegleszeléket tett bele valat. Mondható, nagyon vicces.
3: Kukucvízi az állástalan fingó emberre is gondolt. Ő lesz a vidámpar új lufi fújója.
5: Olyan jó bácsi, vicces lufikat fúj fel, csak amikor kipukkan, olyan büdös lesz tőle, nem tudom miért. Talán rossz gázt használ.
6: Hobbi rádió. Értünk szól.

0: Eljutunk egy
1: tenyérjós.
0: Tenyérjós. Halló?
2: Halló, itt a természetes vonalak telefonos tenyérjós szolgálat.
0: Szia!
2: Hívható van a 24 órájában a 99-99-99-99-es belföldi telefonszámot. A hívásdíja 120 forint plusz száfa per perc. Itt Mária, kérem, tartsa közel a pokagylóhoz a kezét, mert nem látom tisztán.
3: Adom, ott van, most rajta van.
2: Igen, már látok, már.
3: Kicsit koszos a kezem, nem, ez nem zavarja?
2: Hát nem mostom tudja, most ez egy hónapja. Taktika nálunk, szóval így a sugárzás a szemünkből jön, amint visszaverődik. Szóval akkor azt így nem tartóztatja fel. És már mondom is, hogy a biorezonáns elég ingadozó. És a vetületi árnyékokból álló vonalrendszer ugyan világosan felvázolja a göncölszekeret, ám az apró beletetek megbontják ezt az egyensúlyt. És a tenyered rajzát Michael Jackson képével teszik hasonlatossá.
0: És mit tudsz jósolni, hány gyerekem lesz?
2: Megmondod, fiam, hogy túl sokat kérdezel. Na, jól van.
0: Kicsit túl más.
2: Elárulom. Szerintem legalább 10 gyerekkel számolj, bőséges gyermekáldásban lesz részed.
0: Kapom. És hány évig fogok jönni?
2: Hosszú 120 év fölötti kort fogsz megélni.
0: Igen, mert én a múltkor megkérdeztem egy másik tenyőről, és az csak 50-et mondott.
2: Hát, az egy kontár volt. Az ilyeneket kirekesztjük a céből is a szakszervezetből. Mi 100 év alatt nem is jósolhatunk, ez benne van ugyebár a képzési rendben.
0: Lábból is tudnak jósolni? Lábtenyérből?
2: Ez kicsit bonyolultabb, erre külön szakosodások vannak. Egyesek úgy tartják, hogy lehetséges, de mondom, ezek is az úgynevezett kontárok közé tartoznak. Maradunk a jól bevált tenyérjós módszernél.
0: És tyúkbélből, tyúkbélből, meg tyúkbelső szervekből?
2: Hát ez esetleg a fekete mágiához tartozik, erről nem tudok információt adni. Esetleg további 120 forint plusz száfa per percnél, de maradjunk abban, hogy a tenyér az így jól bevált, esetleg kávézattal szoktunk, különleges esetekben például esküvőkön, temetéseken jósolni.
1: Jó napot kívánok, kedves tenyérjósnő! Én Jenegy Alexandra vagyok, a kollégának a munkatársa. Megkérném, hogy nekem is jósoljon egyet. Mit is csináljak? Mit kell ilyenkor csinálni?
2: Hát a tenyeredet tedd közelebb a telefonkagylóhoz, édesem.
1: A balt vagy a jobbat?
2: Teljesen mindegy. Ez egy profi tenyérjósnak nem lehet különbség.
1: Akkor a bal tenyeremet teszem oda, jó?
2: Rendben.
1: Na, mit lát?
2: Szóval az az igazság, hogy én csak levelezőn végeztem ezt a tenyérjós tanfolyam, de azért 100%-os biztonsággal mondhatom, hogy 110 évig fogsz élni. Életed nagy szerelmével fogsz összeházasodni.
1: Mikor?
2: Mi az, hogy mikor?
0: Azt nem látja
2: azért
0: pontosan.
2: Mindent én sem láthatok. De ja, annyit mondhatok, hogy akkor, amikor itt lesz az ideje.
0: És most hányat mutat?
2: Hármat.
0: Igen, nem tudom, hogy elhiszik el, de tényleg annyit mutatok.
1: Ez így van.
2: Hát egy tenyérjós nem lehet csőbe húzni, ahogy próbáltátok.
1: Bevallom, egy picit én is foglalkoztam tenyérjóslással. Azt meg tudnám mondani, hogy a holdvonalon mennyire rajzolja ki a szerelmi életemet?
2: Hát csak annyira, mennyire éppen szüksége.
1: Ez pontosan mit jelent?
2: Hát 45 és 55 fok között ingázik.
1: Értem.
2: Ez az összefüggés. Továbbá mondhatom, hogy a nagy betegségek elkerülnek téged, ellenségeid viszont étrákos, nyomorgó koldusok tesznek, de sajnos van egy rossz hírem is, kislányom, hogy meg fogsz halni. Bár ezt nem látom mondani pontosan, úgyhogy ezt nevet készpénznek, ebben ez egyben nem vagyok biztos.
0: Nem biztos, hogy meg fogsz halni, Alexandra.
1: Ennek szívből örülök, és köszönöm, hogy jósolt nekem.
2: Igazán nincs mit, a számlát majd továbbítom, és a pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el.
0: Köszönjük szépen, és mi történik akkor, hogyha engem előtt volna egy villamos, akkor kártérítenek engem?
2: Már mondtam, hogy a reklamáció nem az én hatásköröm, forduljon az a...
0: De én azt akarom, hogyha meghalok, mondjuk idő előtt meghalok, akkor fizessenek nekem 100 000 forintot, hogy lássak egy színes
2: tévét. Ezért vannak a biztosítók.
0: Na jó, ezért minden esetre nagyon szépen köszönöm, nagyon jó végszó volt.
1: Kedves hallgatóink, a Szevasztok című magazint hallották, búcsúzik önöktől a két műsorvezető.
0: Gárdon Szilárd.
1: És Jenei Alexandra.
0: Búcsúzunk Alexandra, önöktől. Akarod, hogy nyávogjak?
1: Légy szíves.
4: Műsorajánló.
5: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádió.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: A vonalon korlátozzák a vonatok sebességét. A meleg miatt kialakulóban van a siesta kultúra a Balatonnál. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Litzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozza. Meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor három kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. Több vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MTI-vel. Közleményük szerint már az eddigi kánikula is érezhető többletterhelést jelentett a vasúti pálya és a járművek számára, de a harmadfokú riasztási szintet elérő hőség még intenzívebben kihatással lesz a vasutakra. A közlekedési társaság hangsúlyozta, a MÁV pálya és a felső vezetékhálózat karbantartó szakemberek folyamatosan készen állnak arra, hogy javítsák a vasúti hálózatban keletkező hibákat, de felhívták a figyelmet, hogy a Srínben a hőség hatására kialakuló hibák, például maradó alakváltozások és illesztési problémák javítása jellemzően csak a hajnali hűvösebb órákban lehetséges. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-vel. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MTI-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 ezer forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli-délkeleti szél, hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. Napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord, a legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Június 29-én köszöntjük Péter és Pál nevű kedves hallgatóinkat. A Péter héber görög latin eredetű férfinév, jelentése szikla. A Péter keresztnév erős egyéniséget, függetlenséget, önbizalmat adhat viselőinek, kezdeményező személyiség kialakulását segíti elő, becézése Péterke, Petyus, Peti, Petike, Petya és Petyó, jeles viselői a névnek, Balázs Péter, Benkő Péter, színészek, Gesti Péter, reklámszakember, dalszövegíró és énekes, Hajdú Péter, műsorvezető, Haumann Péter, Kossuth Díjas színművész, rendező, Huszti Péter, Kossuth Díjas színész, rendező, Pázmány Péter, esztergomi érsek, bíboros, Rudolf Péter, színész, valamint ön kedves Péter. Ezen a napon köszöntjük Pál nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfinév jelentése kicsi, valamint kis termetű, a Paulus névből ered, mely az azonos szóból származik. A Pál név a gyakorlati kérdésekben megmutatkozó alkotóképességet támogatja. Becézése Pálka, Pali, Palika, Palkó, Palcsi, Palcsika, Palus és Pálocska, jeles viselői a névnek, II. János Pál pápa, Eszterházi Pál, gróf, valamint birodalmi herceg, Feke Pál, énekes, Teleki Pál, államférfi, miniszterelnök, Vasvári Pál, történész, filozófus, forradalmár, Vásárhelyi Pál, mérnök, valamint ön kedves Pál. Ezen a napon köszöntjük még Aladár, Alícia, Alíz, Beáta, Ditta, Emma, Judit, Keszi, Keveb, Kövecs, Orbán, Orbó, Petra, Szalome, Szulamit, Ulászló és Urbán nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 29-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1400. június 29-e az első időpontunk, Péter Pál nap, az aratás kezdete. Ezen a napon megszentelték az aratóeszközöket. Szent Péter apostol volt az első pápa, a pápák és halászok védőszentje. Szent Pál a nemzetek apostola, a laikus apostoli munka mozgalmának védőszentje. Maradjunk még ebben az évszázadban, 1456. június 29-e, a Nándorfehérvár elleni török támadás kivédésére irányuló könyörgésként harmadik Kallixtus pápa elrendelte a déli harangozást. Folytassuk a 16. század elejével, 1520. június 29-ével. Második Montezuma Hokoyocin, azték uralkodó meghalt Tenochtitlánban, a spanyol hódítók fogságában. Az utolsó azték uralkodót saját népe ölte meg, mert megpróbálta leverni a spanyolok elleni lázadást. Folytassuk a 19. századdal, 1884. június 29-én megszületett Szépernő, költő, író. Lépjünk át a századfordulóra, 1900. június 29-én született Antoine de Saint-Exupéry, francia regényíró, esszéista. Leghíresebb műve a Kis herceg. 1935-tel folytatjuk, június 29-én megszületett Montag Imre nyelvész, színészpedagógus. Aztán lépjünk a század, sőt ezred fordulóra. 2000. június 29-én meghalt Vittorio Gassman, olasz színész rendező. Legismertebb fémjei az ismerős ismeretlenek, valamint egy asszony illata. Még mindig a 21. század, 2003. június 29-én halt meg Catherine Hepburn, Oscar-díjas amerikai filmszínésznő. A filmművészet legendás alakja 96 évesen Connecticuti otthonában halt meg. A színésznő a 90-es évek elejétől Parkinson-kórban szenvedett. Összesen 12-szer jelölték Oscar-díjra, ebből 4 ízben meg is választották a legjobb színésznő kategóriájában. A színésznők közül legtöbbször ő nyerte el a filmszakma e legrangosabb kitüntetését. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a Mózes 4. könyve 6. részéből.
1: És szólt az Úr Mózesnek: Szólj Áronnak és az ő fiainak, mondván: Így áldjátok meg Izrael fiait, mondván nékik: Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Így tegyék az én nevemet Izrael fiaira, hogy én megáldjam őket.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az Atlanti óceánon található Kanári-szigetek nevüket az ott élő nagy mennyiségű kóborkutyákról kapták? Körülbelül 25 évvel ezelőtt a szigetlakók aztán hajtó vadászatot indítottak ellenük, mivel veszélyeztették a turizmust.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Mert egy trieszti fogast hoztam önöknek, elkészíthető különben tengeri halból is, a fogas egy kicsit drága. Fogassal mondom, hozzávalók 4 személyre, fogas 60 deka, alma 4 darab, békön 15 deka, tejföl 4 deci, trapista sajt 40 deka, fokhagyma, só, petrezselyem ízlés szerint. A fogasszeleteket leszeljük, sózzuk, és lisztbe forgatva olívaolajon elősütjük. Ezután halszeleteket az olajból kivéve lecsepegtetjük. A visszamaradt olívaolajban megsütjük az almakarikákat és a szeletelt békön szalonnát. Ezután tepsibe rakjuk a halszeleteket, az almakarikákkal és a békönnel rétegezzük. Ezután a tejfölbe fokhagymát, sót és friss petrezselymet vágunk, kikeverjük, és ezzel az öntettel bevonjuk a rétegzett halat. A tetejére reszelt sajtot rakunk, 180 fokos előmelegített sütőben szép pirosra megsütjük. Köretként burgonyapürét ajánlok hozzá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobbyradio.hu

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
5: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: Világjáró
8: a Hobby Rádióban.
7: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
9: A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallott.

0: Üdv Judit vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
2: Több vasútvonalon korlátozzák a meleg miatt a sebességet. A természetes légkondicionáló az egyetlen fegyver a hőhullámok ellen. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MT-vel. Közleményük szerint már az eddigi kánikula is érezhető többletterhelést jelentett a vasúti pálya és a járművek számára, de a harmadfokú riasztási szintet elérő hőség még intenzívebben kihatással lesz a vasutakra. A közlekedési társaság hangsúlyozta, a MÁV pálya és a felső vezetékhálózat karbantartó szakemberek folyamatosan készen állnak arra, hogy javítsák a vasúti hálózatban keletkező hibákat, de felhívták a figyelmet, hogy a srínben a hőség hatására kialakuló hibák, például maradó alakváltozások és illesztési problémák javítása jellemzően csak a hajnali hűvösebb órákban lehetséges. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A hőség elleni küzdelemben a professzionálisan tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek, valamint a hazai nevelésű klímarezisztens növényanyag jelentik az egyetlen valódi, hosszú távú és fenntartható megoldást, közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete szombaton az MT-vel. Azt írták, a Magyarországot sújtó tartós hőkupola és a másod, illetve harmadfokú hőségriasztás rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt településeink védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. Gyakran láthatatlan kockázat a magyar vállalatok számára is, az alkalmazottak Shadow AI-t, az

napos csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül. A minimum jó rész 17 és 22 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken pedig pár fokkal melegebb lehet. A csúcs hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Na meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig van.

0: Csákatillával.
1: Gyere velem, táncolj mi!
2: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
3: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Toszkvánában. A gyümölcsösben... Na, hülye vagyok. A gyümölcsösben Kvanti... Hát hülye vagyok. A gyümölcsösben Kvanti...
2: Mosolygó, persze, mosolygó... Hamvas.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.

0: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
1: Hagyományaink, értékeink Európában.
2: Ahol az érték a mérték.
3: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
4: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Life.
6: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
5: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
5: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt,
4: a Hobby Rádióban.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.